0: Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Budapestre érkezhet tárgyalni az ukrán elnök, segítséget kér a nagy meleg miatt az országos vérellátószolgálat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Budapesten is találkozhat az ukrán elnök és a magyar miniszterelnök. Rövid megbeszélést folytatott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel magyar vétérminiszterelnök. A két politikus megállapodott arról, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Erről a magyar kormányfő az ankarai NATO csúcsra érkezve beszélt újságíróknak. Magyar Péter kijelentette, hogy a magyar kormány álláspontja egy értelmű. A háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Ukrajnának joga van megvédeni területi integritását. Hozzátette, Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket és nem küld katonákat Ukrajnába. Véradásra hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A két szervezet azt közölte, hogy az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége. A www.ovs.hu/időfoglalás, valamint a véradás.hu oldalakon a budapesti időpontokat, helyszíneket is megtalálják. Immár 5. alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Cigánydal napját. Az augusztus 8-ai ingyenes koncertsorozathoz idén 7 ország, 11 helyszíne, és csak nem 30 előadó kapcsolódik. Az esemény idei fővárosa Budapest lesz, hangzott el a rendezvény budapesti sajtótájékoztatóján. A cigányzene sokszínűségét ünnepeljük ezen a napon, és távlati célunk változatlanul az, hogy az Európai Unió valamennyi tagállamában megszervezzük a Nemzetközi Cigánydal napját, mondta Rostás Mihály, az esemény művészeti vezetője, a Romengo alapítója, a szervező Nemzetközi Cigány és Világzenei Hálózat elnöke. 23 éves mélypontra süllyedt a tatai öreg tó vízszintje a tartós aszály és csapadék hiány miatt, írja a Kemma. A tó vízállása jelenleg 171 cm-en stagnál, de a szakemberek szerint a visszatérő kánikula és az erős párolgás újabb csökkenést hozhat. A helyzet miatt le kellett állítani a szomszédos Cseke tó vízpótlását is, mert az öreg tó elsőbséget élvez, amíg el nem éri a biztonságos működéséhez szükséges szintet. A szakemberek szerint érdemi javulást csak a több napig tartó egyenletes esőzés hozhat el az által ér vízgyűjtő területén. Július 16-án 14 órakor búcsúztatják Szilágyi Tibor Kossuth és Jászai Mari díjas színművészt a Farkasréti temető ravatalozójában, közölte a művész családja. A Halhatatlanok Társulatának örökös tagja 2026. július 2-án 83 éves korában hunyt el. Szilágyi Tibor 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Több mint 150 színházi szerepet játszhatott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett több mint 120 film és televíziós produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást. Szombaton többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel, kevés helyen nagyobb eséllyel délnyugaton és északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. Az északios szél élénk, helyenként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 10 és 16 fok között alakul, napközben aztán már 26-33 fok várható.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Műsorajánló.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
4: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
3: Hungary Live. Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
4: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live. 3 évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.

0: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Műsorajánlót hallott.

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
4: Omega!
6: Oh,
4: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget, és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió.
9: Lesz

0: Műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
5: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Kettő lesz duplán jó.
1: Csák Attilával. Hogy erre fel
2: ne táncolj, mi? Műsorajánlót hallottak.
3: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
4: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Egészségedre.
1: Egészségedre.
0: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható. Kamu reklám.
1: Hova ül a tehén a vonaton? Legelőre.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap néptől. Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
5: Nálunk a legnehezebb bírósághoz fordulni a szegényeknek. Nevet kapnak az idén 40 éves Hungaroring kanyarjai. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarországon a legnehezebb bírósághoz fordulniuk a szegényeknek az Európai Unióban. Helyzetük javítása érdekében az igazságügyi miniszterhez fordult az Amnesty International Magyarország, közölte a jogvédő szervezet legújabb kutatásuk eredménye alapján. Pont azok nem jutnak ingyenes állami jogi segítséghez Magyarországon, akiknek a legnagyobb szüksége lenne rá, áll a közlemény. A jogvédő szervezet legújabb kutatása bemutatja, az ingyenes jogi segítségnyújtás jelenlegi rendszere hogyan növeli a leginkább rászorulók kiszolgáltatottságát, miközben relatíve kevés pénzből, némi odafigyeléssel könnyen fel lehetne számolni a tömeges jogsértést, írták. A MÁV Plusz alkalmazásban már elérhetők térképen a valós idejű késési adatok, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Kiemelte, folytatják a Lázár János által betiltott vasúti információk újbóli nyilvánossá tételét és az utastájékoztatás fejlesztését. Hangsúlyozta, a MÁV Plusz applikáció új verziója jelentős előrelépést hoz a valós idejű utastájékoztatásban, ugyanis már itt is elérhetők a vonatinfó adatai, a menetrend főre kattintva valós időben követhetők a vonatok, a hívek és a tram-train járatok. Régiós nézetben pedig már a helyközi autóbuszok is megjelennek, a menetrendtől való eltéréseikkel együtt. Ismét hagyományos és kortárs japán kultúrát bemutató manga nappal várja az érdeklődőket július 25-én a Néprajzi Múzeum, közölte az intézmény. A közleményben kiemelték, a második alkalommal megvalósuló egésznapos programsorozata Manga Hokusai Manga című kiállításhoz kapcsolódva várja az érdeklődőket. A szervezők tájékoztatása szerint a tavaszi nagy érdeklődés mellett megrendezett esemény folytatásaként a látogatók ezúttal is előadásokon, kurátori tárlatvezetéseken és beszélgetéseken ismerhetik meg a több mint 200 éves Hokusai örökség és a kortárs japán képregények, mangák kapcsolatát, valamint a japán vizuális kultúra sajátosságait. A Forma 1-es magyar nagydíj pénteki napján nevet kapnak az idén 40 éves Hungaroring kanyarjai, jelentette be Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója. A július 24-e és 26-a közötti magyaródi verseny hétvégét felvezető szerdai budapesti sajtótájékoztatón a sportvezető kiemelte, a tavalyihoz hasonlóan idén is sok szurkolói aktivitással készülnek a fővárosban. A Hősök terén ismét lesz F1-es installáció, a Dunán mostantól a futamig folyamatosan jár egy Hungaroring dizájnú utasszállító hajó, amelyre programokat is szerveznek. Felavatják a felújított főépületet, elfoglalják a világszínvonalú versenyirányítási központot, és a Media Center is beköltözik a végleges helyére. Szombaton többnyire napos idő várható komoly felhőkkel, kevés helyen nagyobb eséllyel délnyugaton és északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. Az északias szél élénk, helyenként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 10 és 16 fok között alakul, napközben aztán már 26-33 fok várható.

0: Műsorajánló.
1: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái, pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió, a www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Hubbi Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hubbi Rádióban.
4: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hubbi Rádióban Baluval.

0: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor
0: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
2: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
3: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
4: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
7: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
8: Nepreg Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
3: Reklámot hallottak.

0: Sziasztok, én Lukás László vagyok a Tankcsapdából, amit hallgattok, az a Hobby Rádió.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hópi Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. Bővítik a kerékpárszállítási lehetőséget az autóbuszokon. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. A kormány a jövő hétre is kezdeményezte a parlament összehívását. A miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint rendkívüli ülés összehívásáról szóló kezdeményezése szerdán került fel a parlamenti honlapra. A dokumentumban a miniszter a rendkívüli ülés időpontjának július 13-14-ét javasolja. A kabinet hét előterjesztés parlamenti megvitatását kezdeményezi. Tárgyalják az egyes adótörvények módosításáról szóló előterjesztést, valamint az alaptörvény 17. módosítását is. Kivonulhat Magyarországról a Tesco. A Tesco fontolgatja közép- és kelet-európai tevékenységeinek eladását, ami lezárná a vállalat 3 évtizedes próbálkozását, hogy megtelepedjen a kontinensen, írja a Financial Times. Az Egyesült Királyság legnagyobb szupermarketje a brit piac mellett Írországban, Szlovákiában, Csehországban és Magyarországon van jelen. A Tesco Globál Áruházak ZRT magyarországi munkavállalóinak száma az Optán cég nyilvántartása szerint közel 9000 fő. Az utolsó 2 évet viszont több mint 32 milliárdos veszteséggel zárták. Nem a legforróbb megyékben a legnagyobb a többlethalálozás. Annak mértékét a helyi tényezők, így az egészségügyi ellátás, a lakáskörülmények és a felkészültség is jelentősen befolyásolják, ami fontos szempont lehet a közegészségügyi felkészülésben. Derül ki az Eötvös Loránd Tudományegyetem elemzéséből. Szabó Péter és Pongrácz Rita kutatók az elmúlt 11 év adatai alapján vizsgálták meg, hogy mely megyéket sújtották leginkább a hőhullámok, és hol jártak a legnagyobb többlethalálozással. A kutatók kiemelték, a hőhullámok sokkal hosszabbak, intenzívebbek és gyakoribbak, mint néhány évtizede. Az intenzív hőhullámok Tolna megyében 35, Baranyában 28, Jász-Nagykun-Szolnokban 26, Bács-Kiskunban 25, Budapesten és Békésben pedig mintegy 24%-os többlethalálozást eredményeztek. Jelentős járatsűrítéssel, megnövelt férőhelyekkel és éjszakai bagolyvonatokkal készül a MÁV csoport az idei EFOT fesztiválra. Budapest és a Velencei tó között napközben fél óránként követik egymást a vonatok, Kápolnás-Nyékvasútállomástól pedig közvetlen transferbuszok szállítják a bulizókat a helyszínre. A buli végén sem marad senki a Velencei tónál, a MÁV csoport ugyanis éjszakai plusz járatokkal biztosítja a biztonságos hazatérést. Szombaton többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel, kevés helyen nagyobb esély délnyugaton és északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. Az északios szél élénk, helyenként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 10 és 16 fok között alakul, napközben aztán már 26-33 fok várható.

0: Kamu reklám.
1: Az önző, az csak magára gondol. Az irigy másokra is.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló. Egészségedre.
2: Egészségedre.
1: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló.
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Világjáró
4: a Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin, kedden 10-től
5: a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

0: ettől lesz duplán jó.
1: Csák Attilával.
2: Hogy erre velem táncolj, mi?
3: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
4: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak. You need a gentleman?

0: gentlemen. You wouldn't want to call me gentleman.
1: Hobbi Rádió. A www.hobbirádió.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90. A varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
2: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Retikül. Szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobbiradio.hu.
1: A rádiót! Itt a Hobbirádió, a Hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
2: Lejjebb csúsztunk a listán, de így is élhető város Budapest. Több kiló kokaint fogtak egy fővárosi lakásban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az elmúlt években kialakult rendszer lebontása szükségszerű. Hangsúlyozta Melvétei Barna Márton az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának szerdai ülésén Budapesten. A Magyarország alaptörvényének 17. módosítása címmel benyújtott törvényjavaslatról szóló bizottsági vitában a politikus azt mondta, szükségszerű rendszerváltásnak része a köztársasági elnök menesztése, valamint a miniszterelnök és a képviselők mandátum hosszabbításának maximálása. Mellétei Barna Márton kiemelte, a mandátumhoz korlátozásának jogi indoka az, hogy olyan hatalomkoncentráció alakult ki az előző kormány idején, amelyben új erő vagy új ember képtelen volt megjelenni. Budapest a 36. legélhetőbb város a világon, derül ki az Economics Group éves rangsorából. Ez ugyan 4 helyen hátrébb van, mint tavaly, ugyanakkor még így is nagyon jó pozíció. A rendszerváltó kelet-közép-európai országok fővárosai között még mindig a magyar főváros van a legjobb helyen. A világ legélhetőbb fővárosa idén is Koppenhága lett, a második helyen Bécs, a harmadikon pedig Melbourne áll. A rangsoroláskor 5 tényezőt rangsoroltak 0-tól 100 pont között. Ez a stabilitás, egészségügy, kultúra és környezet, oktatás, illetve infrastruktúra, amiből aztán átlagot vontak. Újabb 5 forgalmas fővárosi csomópontban helyeznek üzembe új, nagy kijelzős jegy- és bérletautomatákat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a Deák Ferenc téren és az Oktogonnál már hónapok óta üzemelő nagy kijelzős készülékek mellett július elejétől a Móricz Zsigmond környéken, a Kormény negyednél, a Városmajornál, az Asztóriánál és a Ferenciek terén helyeztek üzembe új generációs automatákat. Éjszakai zajjal járó karbantartásokat végez a MÁV a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonal több pontján, írja az ittlakunk.hu. A munkák érintik a Nyugati pályaudvart, Rákos rendezőt, Rákos palotát, Újpestet, valamint Fótot és Veresegyházat is. A vasúti munkagépek főként a késő esti és hajnali órákban dolgoznak, ezért a környéken élők zajra számíthatnak. A karbantartás részeként 4 vasúti közúti átjárót is átépítenek, ezért több helyen ideiglenes lezárások lesznek. Több mint 5 kg kábítószert találtak a rendőrök egy budapesti lakásban. A lefoglalt drog fekete piaci értéke mintegy 30 millió forint, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda. A közlemény szerint a kábítószer bűnözés elleni hivatal pécsi osztálya egy budapesti férfi ellen indított nyomozást, mert felmerült a gyanú, hogy kábítószerrel kereskedik. A nyomozók június 29-én fogták el, ruházatának átvizsgálásakor 3 csomag kokain gyanús fehérport találtak nála. A gyanúsított lakásában és tároló rengeteg kábítószert találtak, emellett 770 ezer forintot és egy személykocsit is lefoglaltak, valamint zároltak egy bankszámlát. Szombaton többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Kevés helyen nagyobb eséllyel délnyugaton és északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. Az északias szél élénk, helyenként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 10 és 16 fok között alakul, napközben aztán már 26-33 fok várható.
1: Hobbirádió.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Arkoszoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Szerintem ezt nem

0: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbiradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

angyal, mohokos lett. Angyal, vérben az őrangyal, itt áll a kutyával, körnaggyal, itt a gátúr, a mennybe szal, beindult.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló. Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
4: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap léptől.
6: Óriási színpad technika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
6: World Live.
0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass! Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
4: Lejjebb csúsztunk a listán, de így is élhető város Budapest. Több kiló kokaint fogtak egy fővárosi lakásban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az elmúlt években kialakult rendszer lebontása szükségszerű. Hangsúlyozta Melvétei Barna Márton az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának szerdai ülésén Budapesten. A Magyarország alaptörvényének 17. módosítása címmel benyújtott törvényjavaslatról szóló bizottsági vitában a politikus azt mondta, szükségszerű rendszerváltásnak része a társasági elnök menesztése, valamint a miniszterelnök és a képviselők mandátum hosszabbításának maximálása. Mellétei Barna Márton kiemelte, a mandátumhoz korlátozásának jogi indoka az, hogy olyan hatalomkoncentráció alakult ki az előző kormány idején, amelyben új erő vagy új ember képtelen volt megjelenni. Budapest a 36. legélhetőbb város a világon, derül ki az Economics Group éves rangsorából. Ez ugyan 4 helyen hátrébb van, mint tavaly, ugyanakkor még így is nagyon jó pozíció. A rendszerváltó kelet-közép-európai országok fővárosai között még mindig a magyar főváros van a legjobb helyen. A világ legélhetőbb fővárosa idén is Koppenhága lett, a második helyen Bécs, a harmadikon pedig Melbourne áll. A rangsoroláskor 5 tényezőt rangsoroltak 0-tól 100 pont között. Ez a stabilitás, egészségügy, kultúra és környezet, oktatás, illetve infrastruktúra, amiből aztán átlagot vontak. Újabb 5 forgalmas fővárosi csomópontban helyeznek üzembe új, nagy kijelzős jegy- és bérletautomatákat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a Deák Ferenc téren és az Oktogonnál már hónapok óta üzemelő nagy kijelzős készülékek mellett július elejétől a Móricz Zsigmond környéken, a Kormény negyednél, a Városmajornál, az Asztóriánál és a Ferenciek terén helyeztek üzembe új generációs automatákat. Éjszakai zajjal járó karbantartásokat végez a MÁV a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonal több pontján, írja az ittlakunk.hu. A munkák érintik a Nyugati pályaudvart, Rákos rendezőt, Rákos palotát, Újpestet, valamint Fótot és Veresegyházat is. A vasúti munkagépek főként a késő esti és hajnali órákban dolgoznak, ezért a környéken élők zajra számíthatnak. A karbantartás részeként 4 vasúti közúti átjárót is átépítenek, ezért több helyen ideiglenes lezárások lesznek. Több mint 5 kg kábítószert találtak a rendőrök egy budapesti lakásban. A lefoglalt drog fekete piaci értéke mintegy 30 millió forint, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda. A közlemény szerint a kábítószer bűnözés elleni hivatal pécsi osztálya egy budapesti férfi ellen indított nyomozást, mert felmerült a gyanú, hogy kábítószerrel kereskedik. A nyomozók június 29-én fogták el, ruházatának átvizsgálásakor 3 csomag kokain gyanús fehér port találtak nála. A gyanúsított lakásában és tárolójában rengeteg kábítószert találtak, emellett 770 ezer forintot és egy személykocsit is lefoglaltak, valamint zároltak egy bankszámlát. Szombaton többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Kevés helyen nagyobb eséllyel délnyugaton és északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. Az északias szél élénk, helyenként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 10 és 16 fok között alakul, napközben aztán már 26-33 fok várható.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Műsorajánló.
3: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
5: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
5: Koktél. Szerdán tisztel a Hobby Rádióban.
6: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
7: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
8: Nagy generáció! Illés!
9: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
8: Omega!
10: Oh,
8: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
11: I want to break free.
8: A mikrofonnál Erdei Marian.
3: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
12: Műsorajánlót hallottak.
13: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
14: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 11-én a Lili valamint Nóra nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Lili az angol Lilian, Caroline, Elizabeth becézéséből való átvétel. Jelentése legény, fiú valamint Lilion. A Lili név olyan kellemes hatással lehet viselőjére, amely támogatja a jó zenei hatást és a jó üzleti érzék kialakulását, valamint a mások és maga jólétért való felelősségtudat létrejöttét. Becézése Lilike, Lia, Lilia, Lilánka és Lilka. Jeles viselői Berki Lili, Darvas Lili, Monori Lili, valamint Muráti Lili színésznők és önkedves Lili. Ugyanezen a napon köszöntjük Nóra nevű kedves hallgatóinkat. A Nóra név az arab eredetű Eleonóra rövidüléséből önállósult, olyan személyiség kialakulását támogatja, aki akkor igazán boldog, amikor alkotókészségét kibontakoztathatja. Becézése Nórácska, Nóri, Nórika, Norcsi. Jeles viselői Görbe Nóra, Kovács Nóra színésznők, Nagy Nóra modell, Ördög Nóra, valamint Szili Nóra műsorvezetők és önkedves Nóra. Ugyanezen a napon köszöntjük Amábel, Bence, Benedek, Csende, Csendike, Druzsiána, Félix, Helga, Eleonóra, Helka, Holda, Lilia, Lilla, Nelli, Norina, Olga, Oliver, Pius, Placid, Placida, Ráhel, Szederke, Szendike, valamint Ulrik nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 11-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, mi is történt ezen a napon. 1536.

0: A kitagadta a katolikus egyházból Harryket, aki válaszként megteremtette az anglikán egyházat. Folytassuk a 19. századdal. 1819. július 11-én született Reguli Antal néprajzkutató. A nagy magyar tudós a magyar nyelv és a finnugor nyelvek rokonságát kutatta. Folytassuk a 20. századdal. 1934. július 11-én született Giorgio Armani divattervező. Három évet lépünk előre, 1937. július 11-ére. Ekkor meghalt George Gershwin, zeneszerző és zongoraművész, a szimfonikus jazz megteremtője. Ma George zenéjét az általános iskolákban is tanítják, tehetségét még mindig tisztelik az emberek, emléke rajongóin és csodálóin keresztül él világszerte. Lépjünk át a 20. század második felére, 1959. július 11-én megszületett Susan Vega, angol énekesnő, dalszerző. Ismét csak egy évet lépünk előre, 1960. július 11-én született még egy zenész, Richie Sambora, a Bon Jovi együttes tagja. Maradjunk még a 20. században, 1981. július 11-én halt meg Billy Csi Tivadar színész. És végül, de nem utolsó sorban, 1989. július 11-én halt meg Sir Laurence Olivier, világhírű Shakespeare színész és rendező. Ismertebb filmjei a Bounty, a Hazárdőr, a Dracula, a Názáreti Jézus, valamint a Maraton életre halálra. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Üzenet a Timóteushoz írt második levél második részéből.
1: Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez.

0: Rádió. 2026. július 11-e szombat, Szent Benedek apát, Európa fővédőszentjének ünnepe. Evangélium Szent Máté könyvéből 19. fejezet 27-től 29. vers. Egy alkalommal Péter megkérdezte, nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged, mi lesz a jutalmunk? Jézus így válaszolt, bizony mondom nektek, ti, akik követtetek engem a világ megújulásakor, amikor az emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele 12 trónon, hogy ítélkezzetek Izrael 12 törzse felett. Sőt, mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyát, anyját, gyermekeit vagy földjét, 100 annyit kap, és elnyeri majd az örök életet. Elmélkedés. Szent Benedek ünnepén egy olyan evangéliumi részletet olvasunk, amely a tanítványi élet lényegére mutat, az elhagyásra és a nyerességre. Péter kérdezi Jézust, mi mindenünket elhagytuk és követtünk téged, mi lesz a jutalmunk? A kérdés őszinte. Az ember, aki lemond valamiről, Istenért, szeretné tudni, hogy ez nem hiába való. Nem haszonelvűség ez, hanem a szív vágya arra, hogy élete értelmes legyen, hogy az áldozat ne vesszen el. Jézus nem tagadja, hogy a tanítványság áldozatokkal jár. Elhagyni valamit, amiben biztonság volt, kilépni a megszokott életből, nemet mondani a világ kényelmére, ez komoly dolog. De Isten nem hagyja válasz nélkül az önátadást. Szent Benedek élete világító példája ennek. Fiatalon hátat fordított a római társadalom romlottságának, a város képmutató világának. Elvonult a hegyek közé, hogy Istent keresse. Amit ott talált, az a benső csend, az imádság, az Istenben gyökerező élet, és ez másokat is vonzott. Így jöttek létre a bencés közösségek, amelyek évszázadokon át Európa szellemi és lelki arculatát formálták. Szent Benedek nem a sikert kereste, csak hűséges akart maradni Istenhez. Regulája, a szerzetesek számára írt szabályzata nem csak szabálykönyv, hanem lelki út. Az Istenre figyelő, imádságban és munkában kiegyensúlyozott élet mintája. Ora et labora, imádkozzál és dolgozzál, ez nem egy jelszó, hanem az életvezetés lényege. Jézus mindannyiunkat hív, hogy elhagyjunk valamit, miközben egy nagyobb jót nyerünk. Uram Jézus Krisztus, te meghívtad Szent Benedeket, hogy mindent elhagyva téged kövessen, és életével utat mutasson sokaknak. Köszönöm, hogy engem is szólítasz, hogy ne kapaszkodjak a múló dolgokba, hanem merjek elindulni feléd. Néha félek, mit vesztek el, ha követlek, de te azt ígéred, hogy sokszoros jutalmat kapok. Add, hogy ne számolgatással, hanem bizalommal kövesselek. Szeretném, ha egész életem imádsággá és szolgálattá válna, ahogy Szent Benedeké. Vezess engem is azon az úton, amely az örök életre visz. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
1: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy India egyes részein a folyó medrében vörös iszap található? A környéken élő elefántok így rózsaszínben pompáznak, mivel rendszeresen hemperegnek az iszapban, így védekező az élősködők ellen.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Most egy olyan ételt hoztam önöknek, ami hús nélkül készíthető, körte sajttal rakva. A hozzávalók 4 személyre: 60 deka körte, 30-40 deka ementáli sajt, 20 deka dióbél, 4 egész tojás, 2 deci tejföl, 1 deci tejszín, 1 csipetnyi fahéj, 1 evőkanál szegfűszeg, 3 evőkanálnyi cukor, 1 citromleve, 1 evőkanál vaj, 1 evőkanál zsemlemorzsa és ízlés szerint só. A körtét meghámozzuk, a magházát kiszedjük és egyforma vastagságú cikkekre vágjuk. Felöntjük annyi vízzel, amennyi éppen ellepi. Beletesszük a szegfűszeg, a fahéjat, a sót, a cukrot és a citromlevét, majd egyszer felforraljuk. Ezután lecsöpögtetjük, kiszedjük belőle a szegfűszeget és melegen tartjuk. A dióbelet kissé lepirítjuk egy serpenyőben. Hőálló üvegedény kivajazzuk, meghintjük zsemlemorzsával, pikkelyszerűen rétegezzük a körtét és a sajtszeleteket, majd megszórjuk darabosra vágott pörköldióval. Simára keverjük a tojást a tejföllel és a tejszínnel, kissé megsózzuk, majd a sajtos körtére öntjük. Előmelegített sütőben 180 fokon körülbelül 15-20 percig sütjük.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
2: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
4: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Sziasztok! Mi vagyunk a Vénusz. Hallgassátok ti is a Hobbi Rádiót.
1: Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
2: Lassult a lakásárak emelkedése Magyarországon. USB-töltőket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Lassult a lakásárak emelkedése Magyarországon. Éves összevetésben még 14%-os a drágulás, de ez jóval alacsonyabb az évelei 20%-os ütemnél. Negyedéves alapon gyakorlatilag megállt az áremelkedés, mindössze 3,1%-os növekedést mértek. Budapesten továbbra is az 5., az 1., a 12. és a 2. kerület a legdrágább. Az 5. kerületben az átlagos négyzetméterár már meghaladja a 2,2 millió forintot. A fővárosban már minden kerületben legalább 1 millió forintos négyzetméterárral hirdetik a lakásokat. Vidéken Szolnok és Miskolc mutatta a legnagyobb drágulást, míg a Balaton környékén már érezhető a kereslet visszaesése. A szakértők szerint a választások és az Otthonstart program kifutása is hozzájárult a piac lassulásához. Meglepően alacsony inflációs adatok érkeztek az elmúlt néhány hónapban, most pedig az előző havi 1,8% után még tovább lassult az áremelkedés üteme. A statisztikai hivatal most tette közzé a júniusi adatát, eszerint a fogyasztói árak átlagosan 1,7%-kal voltak magasabbak, mint egy éve ilyenkor. Egy hónap alatt pedig májushoz viszonyítva nem változott az átlagos árszint. Az infláció februártól áprilisig a 2-4%-os jegybanki célsáv alsó határa alatt járt. Az élelmiszerek ára átlagosan 2%-kal magasabb, mint tavaly ilyenkor, a szolgáltatásoknál 4%-os volt az áremelkedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is fokozottan ellenőrzi az USB-töltőket. Az ellenőrzések első ütemének eredményei szerint a termékek több mint 80%-a megbukott a teszteken. A hatóság közleménye szerint a korábbi évek kiemelkedően magas kifogásolási aránya miatt a vizsgálatot két ütemben emelt mintaszámmal folytatják le. Az NKFH felidézte, 2023-ban a termékek 85, 2024-ben 92%-a bukott meg a termékbiztonsági vizsgálatokon, tavaly pedig ez az arány 87% volt, a legnagyobb problémát az áramütés veszély jelenti. A Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint az ellenőrzési tapasztalatok alapján a töltőket érdemes elsősorban szaküzletekben, műszaki áruházban vásárolni. Bár a magyarok egyre többet költenek nyaralásra, egy friss felmérés szerint az utazók csak nem fele még mindig utasbiztosítás nélkül indul útnak. Bár az utazók többségét még nem érte komolyabb probléma az útja során, a járatkésések, a betegségek, a balesetek és a poggyászvesztések gyakori kellemetlenségnek számítanak. A légi utasoknak díjmentes kézi poggyászszállítást, a gyermekek kísérő melletti ingyenes ültetését és egyszerűbb kártérítési eljárást is biztosítanak azok az új szabályok, amelyeket az Európai Parlament fogadott el. Az utasok egy személyes tárgyat, például kisebb táskát vagy hátizsákot külön díj felszámítása nélkül vihetnek fel a fedélzetre. Gomoly felhős napos idő várható, északkeleten valószínű zápor. A szél helyenként erős lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul.
3: Hobbirádió.hu.
1: A rádiót. Reklám.
4: Yngwie Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
5: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
0: Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 11-én a Lili, valamint Nóra nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Lili az angol Lilian, Caroline, Elizabeth becézéséből való átvétel. Jelentése legény, fiú, valamint Lilion. A Lili név olyan kellemes hatással lehet viselőjére, amely támogatja a jó zenei hatást és a jó üzleti érzék kialakulását, valamint a mások és maga jólétért való felelősségtudat létrejöttét. Becézése Lilike, Lia, Lilia, Lilánka és Lilka. Jeles viselői Berki Lili, Darvas Lili, Monori Lili, valamint Muráti Lili színésznők és ön kedves Lili. Ugyanezen a napon köszöntjük Nóra nevű kedves hallgatóinkat. A Nóra név az arab eredetű Eleonóra rövidüléséből önállósult, olyan személyiség kialakulását támogatja, aki akkor igazán boldog, amikor alkotókészségét kibontakoztathatja. Becézése Nórácska, Nóri, Nórika, Norcsi. Jeles viselői Görbe Nóra, Kovács Nóra színésznők, Nagy Nóra modell, Ördög Nóra, valamint Szili Nóra műsorvezetők és ön kedves Nóra. Ugyanezen a napon köszöntjük Amábel, Bence, Benedek, Csende, Csendike, Druzsiána, Félix, Helga, Eleonóra, Helka, Holda, Lilia, Lilla, Nelli, Norina, Olga, Olivier, Pius, Placid, Placida, Ráhel, Szederke, Szendike, valamint Ulrik nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 11-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, mi is történt ezen a napon. 1533. július 11-ével kezdünk. Ekkor 8. Henrik elvált feleségétől, aragóniai Katalintól, hogy feleségül vegyen egy udvarhölgyet, Boleyn Annát, akit aztán 3 év múlva lefejeztetett és még 4-szer megnősült. A király legfőbb gondja a trónöröklés volt, fiú örököse nem lett, de a Boleyn Annától született lánya első Erzsébet valószínűleg mindenért kárpótolhatta, hiszen Erzsébet uralkodása alatt Anglia protestáns nagyhatalommá vált és megteremtette az angol gyarmatbirodalom alapjait. Viszont válásának az lett a következménye, hogy 7. Kelemen pápa kitagadta a katolikus egyházból Henriket, aki válaszként megteremtette az anglikán egyházat. Folytassuk a 19. századdal. 1819. július 11-én született Reguli Antal néprajzkutató. A nagy magyar tudós a magyar nyelv és a finnugor nyelvek rokonságát kutatta. Folytassuk a 20. századdal. 1934. július 11-én született Giorgio Armani divattervező. 3 évet lépünk előre, 1937. július 11-ére. Ekkor meghalt George Gershwin, zeneszerző és zongoraművész, a szimfonikus jazz megteremtője. Ma George zenéjét az általános iskolákban is tanítják, tehetségét még mindig tisztelik az emberek, emléke rajongóin és csodálóin keresztül él világszerte. Lépjünk át a 20. század második felére, 1959. július 11-én megszületett Susan Vega, angol énekesnő, dalszerző. Ismét csak egy évet lépünk előre, 1960. július 11-én született még egy zenész, Richie Sambora, a Bon Jovi együttes tagja. Maradjunk még a 20. században, 1981. július 11-én halt meg Bilicsi Tivadar színész. És végül, de nem utolsó sorban, 1989. július 11-én halt meg Sir Laurence Olivier, világhírű Shakespeare színész és rendező. Ismertebb filmjei a Bounty, a Hazárdőr, a Dracula, a Názáreti Jézus, valamint a Maraton életre halálra. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Üzenet a Timóteushoz írt második levél második részéből.
1: Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. július 11-e szombat, Szent Benedek apát, Európa fővédőszentjének ünnepe. Evangélium Szent Máté könyvéből 19. fejezet 27-től 29. vers. Egy alkalommal Péter megkérdezte, nézd, mi mindenünket elhagytuk és követtünk téged, mi lesz a jutalmunk? Jézus így válaszolt, bizony mondom nektek, ti, akik követtetek engem a világ megújulásakor, amikor az emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele 12 trónon, hogy ítélkezzetek Izrael 12 törzse felett. Sőt, mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyát, anyját, gyermekeit vagy földjét, 100 annyit kap, és elnyeri majd az örök életet. Elmélkedés. Szent Benedek ünnepén egy olyan evangéliumi részletet olvasunk, amely a tanítványi élet lényegére mutat, az elhagyásra és a nyerességre. Péter kérdezi Jézust, mi mindenünket elhagytuk és követtünk téged, mi lesz a jutalmunk? A kérdés őszinte. Az ember, aki lemond valamiről, Istenért, szeretné tudni, hogy ez nem hiába való. Nem haszonelvűség ez, hanem a szív vágya arra, hogy élete értelmes legyen, hogy az áldozat ne vesszen el. Jézus nem tagadja, hogy a tanítványság áldozatokkal jár. Elhagyni valamit, amiben biztonság volt, kilépni a megszokott életből, nemet mondani a világ kényelmére, ez komoly dolog. De Isten nem hagyja válasz nélkül az önátadást. Szent Benedek élete világító példája ennek. Fiatalon hátat fordított a római társadalom romlottságának, a város képmutató világának. Elvonult a hegyek közé, hogy Istent keresse. Amit ott talált, az a benső csend, az imádság, az Istenben gyökerező élet, és ez másokat is vonzott. Így jöttek létre a bencés közösségek, amelyek évszázadokon át Európa szellemi és lelki arculatát formálták. Szent Benedek nem a sikert kereste, csak hűséges akart maradni Istenhez. Regulája, a szerzetesek számára írt szabályzata nem csak szabálykönyv, hanem lelki út. Az Istenre figyelő, imádságban és munkában kiegyensúlyozott élet mintája. Ora et labora, imádkozzál és dolgozzál, ez nem egy jelszó, hanem az életvezetés lényege. Jézus mindannyiunkat hív, hogy elhagyjunk valamit, miközben egy nagyobb jót nyerünk. Uram Jézus Krisztus, te meghívtad Szent Benedeket, hogy mindent elhagyva téged kövessen, és életével utat mutasson sokaknak. Köszönöm, hogy engem is szólítasz, hogy ne kapaszkodjak a múló dolgokba, hanem merjek elindulni feléd. Néha félek, mit vesztek el, ha követlek, de te azt ígéred, hogy sokszoros jutalmat kapok. Add, hogy ne számolgatással, hanem bizalommal kövesselek. Szeretném, ha egész életem imádsággá és szolgálattá válna, ahogy Szent Benedeké. Vezess engem is azon az úton, amely az örök életre visz. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy India egyes részein a folyó medrében vörös iszap található? A környéken élő elefántok így rózsaszínben pompáznak, mivel rendszeresen hemperegnek az iszapban, így védekező az élősködők ellen.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Reklám.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
7: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
8: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass!
4: Sziasztok, Beri vagyok, ez pedig itt a Hobby Rádió. Hallgassátok velem együtt!

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Jó reggelt!
2: Javult Európa levegő minősége. Atka miatt pusztulnak kagylók a Tiszatavon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Javult Európa levegő minősége. Folyamatosan csökken a főbb légszennyező anyagok kibocsátása az évtizedek óta tartó környezetvédelmi politikának, a technológiai fejlődésnek, valamint a tisztább ipari közlekedési rendszereknek köszönhetően, állapította meg a Copernicus légkör megfigyelő szolgálat a tavalyi európai levegő minőségről szóló éves értékelő jelentésében. Az elmúlt évtizedben a kénoxidok és a nitrogénoxidok kibocsátása évente körülbelül 3-5%-kal csökkent az Európai Unióban. A legjelentősebb csökkenést az iparban és a közúti közlekedésben érték el. Tovább növekedhet a visegrádi négyek építőipara, de az egyes országok eltérő kihívásokkal szembesülnek. Az iparák fejlődését Magyarországon továbbra is a megrendelések hiánya, a másik három visegrádi országban már inkább a fizikai kapacitáskorlátok határozzák meg, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. A V4 régióban a növekedés kulcsa a 2026-os évtől a változásokhoz való sikeres alkalmazkodás lesz. Több mint 240 a kivitelezéshez köthető hibát tárt fel egy 2025-ös igazságügyi szakértői jelentés a Groupama Arénában. A dokumentum szerint egyes szerkezeti hiányosságok miatt diónyi, sőt ökölnagyságú betondarabok is lehullottak a stadion lelátóinak környezetében. A jelentés szerint a problémák egyik fő oka, hogy a csaknem 15 milliárd forintba került stadionban bizonyos vasbeton szerkezeti elemekből hiányoznak a szükséges vasalások, emiatt repedések keletkeznek, a beton gyorsabban romlik és darabok válhatnak le róla. További hibaként említik a nem megfelelően kialakított dilatációs és mozgási hézagokat, valamint a rozsdásodó szakszerűtlenül rögzített korlátokat. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a stadion összeomlásának nem áll fenn közvetlen veszélye, ugyanakkor több szerkezeti elem nem teljesíti az elvárt tartósági követelményeket, ezért javításuk sürgető. Atka okozza a nem őshonos amúri kagylók tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. Ez a fajta atka a kagylók köpenyét átfúrva bejut az állatok testébe. Ezen a sérülésen keresztül egy olyan bakteriális fertőzés alakulhat ki, amellyel szemben csak az őshonos kagylók többsége immunis, az amúri kagylók viszont védtelenek. A bomlásnak induló kagylótestek ilyenkor a víz felszínre emelkednek, és a harcsák fogyasztják el őket. A mesterséges intelligencia használatának globális szabályozását szorgalmazza az ENSZ főtitkára. António Guterres egy tanácskozáson úgy fogalmazott, az innovációhoz elengedhetetlenek a védőkorlátok, és a mesterséges intelligencia fejlődésével senki, még a saját fejlesztői sem tudnak lépést tartani. Folytatódik a napos gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű. Továbbra is többfelé élénk, időnként erős lesz a szél. Napközben 26 és 33 fok közötti csúcsérték várható.
0: Hobby Rádió.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. Ez a konyhafőnök ajánlata.
3: Mesdames et messieurs, bonjour, ennyit tudunk önöknek mondani, ismételten csak eltelt egy hét, és az a harci helyzet, hogy mi már konyhai felszerelésbe öltöztünk, kiterítettük ide magunk elé az összes szakácskönyvet, úgyhogy nincs más hátra, mint előre, főzni fogunk, és aki úgy döntött, hogy a mai nap folyamán konyhatündér lesz itt mellettem, kiskötényben és nagysapkában, az nem más, mint Szommer Gábor László Vazul.
4: Szép napot kívánok mindenkinek, egyelőre még angyali szárnyukat nem növesztettem, de hát talán majd ez még a jövő zenéje lesz. Egy biztos, itt van a mai konyha főnökünk is, aki változatlanul Nacsa Bóni lenne, és hát a mai napra is van egy jó kis ajánlata az önök számára.
3: Kedvencünk a fánk, a szallagos fánk illatos és lágy, a csőrege pedig roppanós, de mindegyik mennyei fahéjas cukorral és baracklekvárral. Szomi már tudja is, hiszen behozta itt nekünk a nagy adagban lévő fahéjat, a baracklekvárt pedig nagymamájától hozta.
4: A farzsankhoz kapcsolódó szokások, így például a busójárás, a jelmezbálok és a nagylakomák többsége általában februárra tevődik. A bálokon, mulatságokon nem csak díszes ruhakölteményekkel, hanem a magyar konyha hagyományos receptjeivel is találkozhatunk. A legtöbb helyen ilyenkor a zsíros ételeket és a bőséges lakomákat kedvelik, hogy jó legyen a tervés és kövére hízzanak a házi állatok is. Az északi középhegység falvaiban húst, pogácsát, friss töpörtyűt, kolbászt és káposztát kínálnak a farsang idején.
3: A bőséges kínálatban persze országszerte megjelennek az édességek is, és sehol sem hiányozhat a farsangi időszak jellegzetes finomsága, a fánk, amelynek sok helyen mágikus erőt tulajdonítottak, ezért az első süteményt kiszárították, porrá törték, és később gyógyszerként a beteg állatok ételébe keverték.
4: Sokan megőrülnek érte, mégsem sütnek fánkot, mert úgy gondolják, hogy túlságosan időigényes és bonyolult, pedig, ha megismerik a fánksütés csinyát, pinnyát, rájövünk, hogy nem is akkora ördöngőség az egész.
3: Szomi fogja egyébként a tésztát csinálni, én pedig kielvezem a lekvárral és a fahéjjal minden örömét. A farsangi fánk és a csőrege hazai süteményeink, figyelem, de a fánkok természetesen megtalálhatóak más nemzeteknél is. Szilveszterkor a berlini cukrászdák kínálatából nem hiányozhat a kifejezetten német édesség, amit lekvárral töltve és cukorral bevonva kínálnak. Rómában Szent József napján ünneplik frittellával, ugyebár ezt az ünnepet ott a leves után eszik, üresen, ha már krémmel is megtöltik, minnye a neve.
4: No, hát ennyit előjáróban arról, hogy mit is érdemes tudni a mai ínyenségünkről, tehát a fánkról. No, de hát, hogy ezen kívül még mivel várjuk Önöket a mai konyhapörök ajánlatában?
3: Újházi tyúk húslevessel,
4: sajtos magdalt hússal,
3: hajdina risottóval
4: készítünk szalagos fánkot,
3: és megnézzük azt is, hogy Amerikában a donutot hogyan csinálják.
4: Szóval kuktáskodásra, nömeket főzőskézésre fel, mindjárt visszatérünk, és akkor bele is vágunk az újházi tyúkhúsleves elkészítésébe. Szóval tartsanak velünk!
1: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.

Egy jó gurmé konyhából nem hiányozhat sohasem egy igazán jó leves receptje. Mi azért itt a stúdióban egyelőre még nem építettünk ki professzionális konyhát, de az 5 éves tervünkben ez szerepel. Minden esetre nézzük azt, hogy mit érdemes tudni az újházi tyúkhúslevesről. E híres magyar étek nevét Újházi Edéről, a híres századelei színészről kapta, aki az érett tyúkdarabokkal, aprólékokkal, jóféle fehér húsdarabkákkal, tésztával és megfelelő zöldséggel párolt leves nagy kedvelője volt. A figyelmes főszakás ezért a mai húsleves első változatával kedveskedett neki, amely Újházi a mester későbbi utasításai alapján nyert el végül mai tökéletes formáját és ízét, sőt, ha a precizitásra törekszünk, be kell ismernünk, hogy eredetileg nem tyúk,

0: két kilós meg fogja tenni. Mindenképp szükségünk van még 25 dek a sárgarépára, 10 dek a petrezselyem gyökérre, 8 dek a zellerre, 6 dek a karalábéra, 8 dek a csiperke gombára, egy közepes vörös hagymára, 10 dek a kelkáposztára, 10 dek a friss zöld borsóra, hogyha éppen így szerintem jó lesz azért a mélyhűtött, egy darab zöld paprika szükséges, még kell egy csokor petrezselyem zöldje, 10-15 szem egész bors, gyömbér, illetve só.
1: Miután ezeket kitettük magunk elé, vágjunk is bele a főzésbe. A megtisztított tyúkot kívül belül alaposan átmossuk, majd 2 liter hideg vízben fedő nélkül feltesszük főni. A tetején keletkező habot szűrőkanállal leszedjük, majd ha felforrt, kisebbre állítjuk a hőfokot, és gyöngyöző vízben főzzük tovább.
0: Fél órai főzés után beletesszük a megtisztított, de egészben hagyott sárgarépát, a petrezselyem gyökeret, a zellert, a karalábét, illetve a kelkáposztát.
1: De a tojásban beletesszük a fokhagymát, a gyömbért, a sáfrányt és a fokhagymát, majd a levesbe lógatjuk, és lassú tűzön félig lefedve tovább főzzük, de természetesen de a tojás nélkül is jó ez, a lényeg, hogy az íze meglegyen.
0: A maradék zöldséget, a paprikát felkockázva, valamint a gombát kisebbeket egyben hagyva, a nagyobbakat pedig cikkekre vágva, külön lábosban egy kevés sós vízben, vagy éppen csontlében mindeközben megfőzzük.
1: Ha a zöldség és a tyúk is megfőtt, kiemeljük a levesből és hűlni hagyjuk. A tyúkot kicsontozzuk, bőrét eltávolítjuk és a húst vékony csíkokra vágjuk. A levesben főtt zöldséget vágódeszkára rakjuk és szintén vékony metéltre vágjuk.
0: A levest mindeközben a tűzről lehúzva 15 percig pihentetjük, majd nagyon finom szitán vagy ruhán átszűrjük, és akkor hogyan is kell ezt a szép újházi tyúkos levest szépen tálalni? Tálaláskor a leveses csészébe rakjuk a metéltre vágott tyúkhúst, a zöldséget és külön a sós vízben kifőzött házi cérna metéltet, ezután az egészet felöntjük a forró levessel, a tetejét pedig finomra vágott friss petrezselyemmel szórjuk meg.
1: Jó étvágyat! És akkor nézzük tovább, húsban utazunk, sajtos vagdalt húst fogunk készíteni. Nézzük a hozzávalókat, kell fél kiló darált sertéshús, egy nagy fejvörös hagyma, egy darab zsemle, egy tojás, sóbors, majoránna, oregano, és 10 dek a kemény sajt, vagy kockára vágott feta sajt.
0: És akkor ezekből hogyan is készül el a mai sajtos vagdalt húsunk? Hát nézzük! Egy tálban keverjük össze a darált húst az apróra vágott vöröshagymával, az úzott fokhagymával, és adjuk hozzá a tojást, a majorannát, a sót, a borsot, és a vízbe áztatott, majd kinyomkodott zsemlét, magyarul, mintha fasírozottat szeretnénk készíteni, eddig az eljárás teljesen ugyanaz. Az így kapott masszát terítsük szét egy zsemlemorzsával mekintett zsírpapíron, formázzuk téglalap alakúra, és fektessük rám a vastagra szeletelt sajtot, tekerjük fel szorosan a sütőpapír segítségével, tegyük át egy tepsiben és előmelegített sütőben körülbelül 50-60 perc alatt süssük készre.
1: Hát nézzük, hogy a húsunk után mit ajánlunk követnek. Egy pár évvel ezelőtt készült magyar étkezési szokásokat vizsgáló felmérés szerint a burgonya az egyik legkedveltebb és leggyakrabban fogyasztott élelmiszerünk. Nincs sokkal elmaradva mögötte, a rizs sem. Mindkettő önmagában is kellemes, és más zöldséggel, például spárgával, spenóttal viszonylag jól kombinálható, könnyen elkészíthető növény, ezért többnyire megelégszünk ezek készítésével, de van, aki ennél többre vágyik, ilyen általában. Szomi is mindig kíváncsiskodik, és kipróbálna a sült hús mellé más ízeket is. Már nem csak a Reform élelmiszerboltokban, hanem a nagyobb szupermarketek polcain is találunk olyan gabonaféléket, zöldségeket, amelyekből kiváló alternatív köretet lehet készíteni, és még napjaink egészségkímélő, kiegyensúlyozott, korszerű táplálkozás tudományi elvárásainak is megfelelnek. Ennek egyik ékes példája nem más, mint
0: a hajdina risotto. A hajdinát egyébként sokan árpa gyöngynek ismerik, mind a két elnevezés helytálló, szóval a hajdina risotto. Ami mindenképp kell hozzám, az egy bögre hajdina, egy maroknyi zöld borsó, egy fej vöröshagyma, egy szál sárgarépa, petrezselyem, só, bors, illetve olaj.
1: Mindenekutána Szomi ekkora magszakértő, nézzük azt, hogy ő hogyan készíteni. A vöröshagymát Szomi fölvágta apróra, dinsztelte egy kevés olajon, majd hozzáadta a hajdinát és megpirította. Ehhez aztán hozzá keverte a karikára vágott sárgarépát, a zöld borsót, néhány percig ezt is pirulni hagyta, majd háromszor annyi vízzel jól felöntötte és fedő alatt, néha meg-meg kevergetve és belegondolva abba, hogy milyen csodásat fog enni, puhára párolta. A tetejét aztán

0: Jól megszórt a petrezselyemmel, az újházi tyúk húsleves meg a vagdalt mellé pedig ezt állalta föl.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Hobby Rádió.
1: Műsor ajánló.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
4: Vasárnap léptől.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Műsorajánlót hallottak.
8: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Gombóc Artúr ajánlásával a konyhafőnök desszert tipje.
1: Nézzük azt, hogy Gombóc Artúr kedvenc haverunk mit ajánlott erre a hétre. Szalagossánkot fogunk készíteni, illetve Szomi úgy döntött, hogy az amerikai rendőrök nyomdokaival lép, és...
2: Megnézzük majd, hogy mi a különbség az itthoni szalagossánk, illetve az otthoni donut, vagyis az amerikai fánk között. No de hát maradjunk még itthon, kezdjük a szalagossánkkal, aminek elkészítéséhez mindenképp szükségünk van 5 deka puha vajra, 3 tojásra, 15 deka kristálycukorra, 2 deci tejre, egy csomag vaníliás cukorra, szükség van még egy csipet sóra, körülbelül 65 deka lisztre, egy csomag sütőporra, illetve másfél liter olajra, méghozzá a kisütés gyanánt.
1: Fogjunk is hozzá az elkészítéséhez. Krémesre kell keverni a vajat, a tojásokat és a cukrot, majd ehhez hozzáadom a tejet és a sót. Közben a lisztet a sütőporral összekeverem, majd robotgéppel összedolgozom a 2 tál tartalmát. A tésztát kinyújtom kb. Másfél centi vastagra, majd egy nagyobb pohárral kiszúrok egy kört, egy kisebbel meg a kapott kör közepét. Forró olajban kell mindezt kisütni, olyan lesz, mint az amerikai fánk, mégis magyar lesz. A kisült fánkot porcukorba kell forgatni, és miért is szalagos? Hát azért, mert az így kapott fánkot egy szép szalagra lehet felfűzni, és aztán ízlés szerint a szalag mentén elfogyasztani.
2: Vagy egy nyakláncot készíteni belőle, ezt oda ajándékozni valakinek, mondjuk azzal, hogy jaj, milyen ennivaló vagy. Na, Amerikába utazunk, még mindig fánkozunk, és akkor nézzük, hogy mi is itt a különbség a magyar, meg az ottani amerikai fánk között, amit ott donutnak hívnak, ami kell hozzá 50 deka liszt, fél teáskanál só, egy kocka élesztő, 6 deka cukor, 4 deci langyos tej, 7 deka vaj, vagy margarin, 3 tojássárgája, zsíradék a sütéshez, illetve porcukor a szóráshoz.
1: Tehát már most tudjuk azt, hogy az amerikai fánk alapjárat az abban különbözik a magyartól, hogy ebben van élesztő. A lisztet a sóval, az élesztővel, 3 evőkanál tejjel és egy teáskanál cukorral tálba tesszük, jól összedolgozzuk, liszttel megszorjuk, lefedjük és 15 percig kelni hagyjuk. Természetesen nem várjuk azt meg, míg így kijönt a tálból, ugyebár ez az anyag, mert utána a mosogatásnál hát az uraknak meg a hölgyeknek is kellemetlen élményük lesz. Ha megkelt, a maradék tejet, cukrot, vajat és tojás sárgáját hozzáadjuk, majd dagasztó spirállal síma tésztává összedolgozzuk. Ezután meleg helyen a kétszeresére keresztjük, ekkor már akkora, mint egy gömböc, majd átgyúrjuk. 1-2 cm-es vastagságúra nyújtjuk, majd 2 különböző nagyságú pohár segítségével, amellett 3-7 cm-s karikákat szúrunk ki belőle. Lisztes felületen még egy kicsit hagyjuk őket kelni, majd forró zsíradékban kisütjük őket, a végén porcukorral szórjuk meg őket, és megemlékezünk az amerikai rendőrség kedvenc ételéről.
2: Tanulságként levonhatjuk, hogyha időnk hiány vagyunk, akkor jobban járunk, hogyha a magyar változatot készítjük el, mert az élesztő miatt ugye hát az amerikai fánk elkészítése jóval időigényesebb.
1: Innen fogjuk folytatni, Szomi lassan, de biztosan leeszi a kutyára fölaggatott fánkokat. Borban az igazság, ez jön hamarosan.
0: Fülcsiklandozó étkek a konyhafűnök ajánlatából.

0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: A konyhafőnök ajánlata ízekre hangolva.

0: Borban az igazság.
1: Én úgy gondolom, hogy egy jó kis bor szakértőnek is azért feladná a leckét, hogyha azt mondanánk, hogy egy fánkhoz ajánljon valami bort, bár mondjuk szerintem itt a töltelék, illetve a rávaló ízétől függne azt, hogy mit is ajánlana mi borászunk. No, de hát mindegy, mi még ilyen rangban nem állunk. Minden esetre azért mi minden héten elkalauzoljuk önöket Magyarország borvidékeire, és hát ezen a héten a nem annyira ismert, és még mihez képest fiatalnak is mondható Ászár-Neszmélyi borvidékre látogatunk el. A Duna partján az Észak-Dunántúli tájhoz tartozik ez a borvidék, amelyet csak 1977-ben hoztak létre, tehát csupán 31 éves, illetve ekkor kapta vissza az egykor eltörölt borvidéki rangját. Középkori hagyományokkal rendelkező nagymúltú borvidék az Ászár-Neszmélyi, melynek a 19. század második felében az Eszterházi Csákvári uradalom híres ászári mintaszőrészete és pincészete szerzett messze földön hírnevet. Ez a hírnév későbbiekben olyannyira leromlott, hogy a borvidékek sorából is törölni kellett ezt a vidéket. A szőlőtermesztés korszerűsítésével a borminőség jelentősen javult, és ma már újból régi rangjában díszeleg a táj. Általában lankás dombvidék völgyekkel tagolva, ez az Ászár-Neszmélyi borvidék. Némely domboldal igen meredeken néz a Duna felé, úgyhogy itt járkálva azért vigyázni kell. Kiegyenlített kontinentális klíma mellett a hőmérséklet közepes ingadozása a jellemzőit, mely viszonylag alacsony napsbesugárzással társul éves szinten. Ez a nedves, hűvös, gyenge és elég ritkán előforduló késő tavasz és kora őszi fagyokkal tarkított klíma az illatokban és aromákban gazdag úgynevezett karcsú borok előállítását teszi lehetővé. Jellemzően csak fehér bor szőlő fajtákat termesztenek itt az Ászár-Neszmélyi borvidéken. Ajánlott fajták a fehér bort adó szőlők esetén a Chardonnay, az Ezerjó, a Riesling Szilváni, a Tramini, az Olasz Riesling, a Rajnai Riesling, a Zöld Veltelini, melyek kiegészítő fajtái többek között a Cserszegi Fűszeres, illetve a Király Leányka. Tipikusan északi borokkal találkozunk egyébként ezen a borvidéken, melyeket általában reduktív körülmények között állítanak elő, így igen intenzív gyümölcsillatot és finom savak gazdag palettáját nyerve kóstolgathatjuk az Ászár-Neszmélyi borvidék kiváló medűit.
2: Köszönöm szépen, én úgy gondoltam, hogy akkor most a fehér borok oltárán fogunk áldozni, hamarosan jövünk vissza, megnézzük azt, hogy a kevésbé konyha tündéreknek, akik természetesen szárnyat növesztettek Szomival ellentétben, milyen sütési technikákra kell felkészülni, ha egyszer véletlenül úgy döntenek, hogy valami csoda folytán bejutnak a konyhába.
0: A konyhafőnök ajánlata ízekre hangolva.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Fülcsiklandozó étkek a konyhafűnök ajánlatából.

0: A mai műsor elején Mónival már megbeszéltük, hogy még nekem dolgoznom kell azon a dolgon, hogy szárnyakat nevezhessek a konyhatündérranghoz. Egy biztos, valaki már most is azért büszkélkedhet ezzel a dologgal, hogy mindent tud a konyhában. No de hát, aki nem, azok számára viszont vannak nagyon jó tippjeink.
1: Mégpedig megnézzük a héten azt, hogy mit értünk sütés alatt, hogyha egyszer valakinek azt mondják, hogy na süsd meg, akkor az mit jelent? Az ételek magas hőmérsékleten legalább 180 fokon vagy e fölött történő hőkezelése, zsíradékok felhasználásával, na ez a sütés. A sütési eljárásokat alapvetően a felhasznált zsíradék mennyisége, a sütés hőmérséklete, illetve a hőközlő berendezés fajtája szerint csoportosíthatjuk.
0: Így például beszélhetünk mikrohullámú sütésről, ekkor ugyanis elektromágneses erőtérbe helyezett anyagok a bennük lévő szabad víz részecskék nagysebességű rezgése során keletkezett súrlódás által melegszenek fel és főnek meg.
1: Ilyen sütést általában fizikusoknak szoktunk ajánlani. Van az infrasütés, a sütés őse, a parázson sütés, amit a modern technika, az úgynevezett grill készülékekben elektromos fűtőszálakkal helyettesít. A sütőanyag felületét éri az egyenletes magas sugárzás, így jönnek létre az élvezeti értéket növelő pirult kéregrészek.
0: Miről is van szó, hogyha azt mondjuk, hogy zárt légterű sütés? A hagyományosan sütőnek nevezett készülékben zárt térben történő hőkezelés ez, melynek során a nyersanyag a levegő közvetítésében éri meg a szükséges hőmérsékletet.
1: Aztán van a kevés zsíradékban történő sütés, ez magas hőmérsékleten csak a minimális zsíradék hozzáadásával történik, nyílt tűzhelyen például ilyen a natúrszelet, de a sült zöldség is.
0: És hát ennek ellentéte a bőzsíradékban történő sütés, bundázott ételek, burgonyafélék, egyes tészták készülnek ezzel az eljárással. A sütéshez bőzsíradékot használnak, vagyis a zsíradék bőven ellepi a sütendő anyagokat, a hőmérséklet a sütendő anyag jellegétől függ, de a kevés zsíradékban történő sütéshez képest alacsonyabb a hőmérséklet.
1: És végül, de nem utolsó sorban piríthatunk is, nagyon magas hőmérsékleten kevés zsíradékban történik lényege, hogy a gyors kéregképződéssel akadályozzuk a víztartalom eltávozását.
0: Hát reméljük, hogy tudtunk segíteni azoknak is, akik még nem lennének annyira otthon a konyhában, és hogyha hasonló, hasznos tippekre kíváncsiak, akkor tartsanak velünk a következő alkalommal is, hiszen a mi bejáratott konyha tündérünk mindig valami hasznos tippekkel tudja ellátni önöket.
1: Addig is mi más tudunk önöknek mondani, mint minden jó szakács és konyha tündér a vendégeinek.
0: Azt, hogy jöjjenek vissza máskor is, és hogy egyenek minél többet itt nálunk, még hogyha egy az éteren keresztül is, de fogyasszák egészséggel minden héten a konyhafőnök ajánlatát.
1: Itt volt az elmúlt egy órában Szommer Gábor László Vazul,
0: illetve itt volt a mi konyhánk örökös főnöke, az, aki mindig megmondja azt, hogy bio, illetve mi nem, ő volt Nacsa Móni.
1: Viszont hallásra!
0: Bon appetit!
1: Bon appetit!
2: A konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Műsorajánló.
1: Egyre több a szifiliszes csecsemő, tovább fejleszthetik a budai fonódó villamos hálózatot. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Egyre több a szifiliszes csecsemő, írta az Economics. A legfrissebb hivatalos adatok szerint 2025-ben 91 beleszületett szifiliszes esetet jelentettek Magyarországon, 2026. július 6-áig pedig már 81-et igazoltak. A fertőzés tavaly 19 méhen belüli magzati halálozással és 7 újszülött halálozással járt, idén pedig már 18 magzati és 4 újszülött halálozást rögzítettek. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint a helyzet azért különösen súlyos, mert a beleszületett szifilisz időben elvégzett szűréssel és antibiotikumos kezeléssel döntő többségében megelőzhető lenne. Még az ősszel elkezdődhet a budai fonódó villamos hálózat második ütemének megvalósítása, közölte a BKK. A fejlesztés révén új villamos kapcsolat jön létre a Szent Gellért tértől a Műegyetem rakparton át a Kopaszigát térségéig. Változás az egyházi és nem állami fenntartók számlaszámainál. A Magyar Államkincstár vármegyei igazgatóságai köznevelési területen, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, szociális területen, a Szociális és Családügyi Minisztérium új alszámláiról folyósítják a támogatásokat. Az új számlaszámokról készített kimutatás a letölthető dokumentumok között megtekinthető. A számlaszám, illetve a számlaszám tulajdonos változása miatt valamennyi egyházi és nem állami köznevelési, szakképző, szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézmény fenntartónak valamennyi számlájára új felhatalmazó levelet kell benyújtani. Mélységi rekordra süllyedt a rossz hitelek rátája a közép- és kelet-európai bankrendszerekben, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Londonban bemutatott éves összesítése szerint, bár az átlagon belül eltérő irányú, egyenetlen folyamatok zajlanak. A magyarországi összkép a bank szerint vegyes, mindenekelőtt az előző kormány időszaka alatti gyenge gazdasági növekedés miatt. Megnyílt az út az uniós alapjövedelemről szóló kezdeményezés előtt. Az Európai Bizottság úgy határozott, hogy nyilvántartásba veszi a feltétel nélküli alapjövedelem uniós bevezetését szorgalmazó európai polgári kezdeményezést. A brüsszeli közlemény szerint a polgári kezdeményezés szervezői úgy vélik, hogy a mesterséges intelligencia és a robotika gyors fejlődésével sürgős uniós fellépésre van szükség az elegendő munkahely biztosítására. Az alapjövedelem mindenkinek tisztességes életet biztosít és segít egy igazságosabb társadalom kialakításában. 5. alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Cigánydal napját. Az augusztus 8-ai ingyenes koncertsorozathoz idén 7 ország 11 helyszíne és csaknem 30 előadó kapcsolódik. Az esemény idei fővárosa Budapest lesz. Gomoly felhős napos idő várható, északkeleten valószínű zápor. A szél helyenként erős lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. Reklám.
2: Yngwie Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
3: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Reklámot hallottak.
5: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
6: Média 1. A Média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Műsorajánló.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció. Illés.
6: Ne gondold, ne, hogy milyen a világ.
5: Omega. Oh, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Egészségedre!
7: Egészségedre!
8: Egészségedre!
7: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: Teremtés koronája! Az igazi pasis műsor!
0: Teremtés koronái! Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
5: Óriási színpadtechnika! A legprofibb zenészek! A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Live.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Konklúzió akkor keletkezik, ha már lusták vagyunk tovább gondolkodni.
0: Kamu reklámot hallottak.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottam.
2: Sziasztok, Pol Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Arkoszoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
0: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
0: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
0: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
0: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
0: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: De voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
0: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
0: Az éjszaka tapintása.
6: Mi volt ez?
5: Egy csók.
0: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
8: Reklámot hallottak.

A jégokat a káron nem ilyenkor veszem a téli kabátom. De minek szólok, inkább a számat látom, almáim asszonyát látom. Belehavarodok, hogyha belekavarodok, és ha belekavarodok, akkor belehavarodok. Kár, hogy ördögi a kör, ez egy eredeti bőr. Nézem is a szemem.

gyönyörű lányom, mit ilyenkor teszek, azt nektek kívánom. De minek szólok, ti tudjátok, látom, mert figurán a számadtátok. Belehavarodok, hogyha belehavarodok, és ha belehavarodok, akkor belehavarodok. Nem lehet passzív a szív, ha szerelem.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
1: Csökkent a fejlesztések száma vidéken, súlyos fogászati problémákkal küzd a magyar felnőttek jelentős része. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A vidéki településeken emelkedő árak mellett enyhén csökkent a fejlesztések száma az új építésű lakások piacán a második negyedévben. A projektek száma negyedéves alapon 1,7%-kal, a fejlesztés alatt álló lakások száma pedig 4,3%-kal mérséklődött, közölte saját adatai alapján az Otthoncentrum. A megyei jogú városok közül továbbra is Debrecenben a legnagyobb az aktivitás, a városban több mint 1500 új lakás épül. Szeged mintegy 1200 lakással a második, Győr csaknem 800 lakással a harmadik helyen áll. Az árak Érden a legmagasabbak, több mint 1,5 millió forintos átlagos négyzetméter árral, míg Szegeden 1,4, Sopronban és Székesfehérváron egy kicsivel alacsonyobb az átlagos négyzetméter ár. A 25 megyei jogú városban 293 lakóingatlan fejlesztési projekt zajlik, amelyekben több mint 7300 lakás épül. A magyar felnőttek jelentős része súlyos, kezeletlen fogászati problémákkal küzd, írja a Piac és Profit. A statisztikák szerint a felnőtt lakosság mindössze 38%-a jutott el az elmúlt egy évben fogorvosi ellenőrzése vagy kezelése, az idősebbeknél pedig még rosszabb az arány. A szakértők szerint sokan csak akkor fordulnak fogorvoshoz, amikor már fájdalmat éreznek, így elmaradnak a korai megelőző beavatkozások. A kezeletlen szuvasodások aránya továbbra is magas, miközben a fogászati technológiák sokat fejlődtek. A szakemberek szerint a rendszeres szűrés és a prevenciós szemlélet erősítése nélkül nem várható érdemi javulás. Trükkös csalók vadásznak az autósokra több népszerű külföldi nyaraló útvonalon, írja a Kressz Változás összefoglalója. A csalók egyik módszere, hogy autópályamentőnek adják ki magukat, majd a lerobbant autót egy velük együttműködő műhelybe viszik, ahol irreálisan magas javítási díjat kérnek. Előfordul az is, hogy defektet jeleznek a sofőrnek, majd a megállás után elterelik a figyelmét és ellopják az értékeit. Olaszországban pedig olyan esetről is beszámoltak, amikor a csalók azt állították, hogy a kiszemelt autós letörte a tükrüket, majd készpénzes kártérítést követeltek. A 4 napos munkahét csökkentheti a kiégést és javíthatja a dolgozók jólétét anélkül, hogy visszavetné a termelékenységet, állapította meg egy nagyszabású nemzetközi kutatás. 4 fő területet vizsgáltak, a kiégést, a munkahelyi elégedettséget, valamint a testi és lelki egészséget. Az eredmények szerint a rövidebb munkahét jelentősen javította a dolgozók jólétét anélkül, hogy rontotta volna a szervezetek teljesítményét. A kísérleti időszak lezárását követően a cégek mintegy 90%-a úgy döntött, hogy megtartja a 4 napos munkarendet. Folytatódik a napos gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű. Továbbra is többfelé élénk, időnként erős lesz a szél. Napközben 26 és 33 fok közötti csúcsérték várható.
2: Hobbyrádió.hu.
0: A rádiót. Reklám.
3: Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
5: Hölgyeim és uraim, a Schröder Klub színpadán fogadják nagy szeretettel Horváthné Etelkát!

este a Schöder Klubban Kis Ádám, Csenki Attila és Mogács Dániel. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Hatházi László. Jó szórakozást!

0: Olyan érzés, mint a gólt rúgtam volna, nem? Mindenki örül, jó estét kívánok mindenkinek. Ősz van, lehet menni kirándulni, mert még jó idő van, használjátok ki. Igazából az első kirándulás egy adott évben mindig húsvétra esik. Miért? A csajok miatt, nem? Van ez az ünnep a húsvét, hogy... Meglocsol, jobb esetben csak meglocsol, esetleg le is hány. És a lányok nem szeretik újabban ezt. Van az édes bosszú, hogy a csajok a tojást nem főzik meg, csak befestik pirosra. Meglocsol, kiveszi a tojást. Elteszi, és az ajtó félfánál oda keni. De nem veszi észre. Felül a biciklire, következő 500 méter alatt teker 6 kilométer, a menetszél megszárítja a zsebében a belefolyt tojást, leszáll.
1: Ez mi az?
0: És letörik. Ez az édes bosszú, de ez már kevés a csajoknak. Húsvétkor el kell tűnni otthonommal, megint jön Lali bácsi, hogy lehányjon. Tűnés, kirándulás. Na most nekem van több lányom is, ők mindig azt mondják, kirándulás lesz, nem locsolkodás. És az idén a rám szakadékot választottuk. Jó hülye név egy szakadéknak, nem? Rám. Mondom, akkor jön anyósom is, mert ha én rám, ő rá is. De tudod, úgy vagyunk a kirándulásokkal, hogy többször volt már ilyen katasztrófa kirándulásunk. Például tavaly elmentünk Tokajba megnézni a Tokaji hegyet. Nem egy nagy hupli. Kis kirándulás, gyanús lehetett volna, hogy a turista jelzés a temetőből indul. Kicsire nem adunk, elindultunk föl, és nagyon flottul ki van táblázva, hogy milyen élővilága van egy ilyen vízmosásnak, ahol haladsz föl a turista jelzésen. Más állatok élnek itt, mint a hegy túloldalán. Itt van például a kis kinglingbenga, meg a nagy kunglangene. És így olvasod, és egyszer ott van, ön is egy ilyen vízmosásban jár. Abba a pillanatban elkezd esni az eső, futás lefelé, nincs idő. A vízmosásban erre, gyerekek, nincs idő, mire fordulsz meg, már kimosta a lábadat a víz. Úgyhogy a gyerekekkel egy olyan 40 percig álltunk félpucéron a ravatalozóban. Mert az asszonyok megkapaszkodtak egy fatörzsben. És egyszer lejön egy sárlavina, mondom, megjött anyátok. Tudtam, mert a sárlavina így a hajába csatott megigazította, ő volt az. Úgyhogy ezért, hogyha valahova elmegyünk kirándulni, én fogom az útikönyvet, gyerekek, megnézem, mit ír. Rám szakadék, azt írja, alulról fölfelé kell végigmenni rajta. A hegymászók nem attól híresek, hogy le tudnak jönni a magasságból. Egy. Kettő, játszóruhába gyere, gyökér. A taknyodon fogsz lecsúszni. Három, ha már fölmentél, oldald gyelere a sétányon, hogy a többi gyökér is fel tudjon menni. Elindultunk, hát a dömösiek, mert onnan kell indulni, a dömösiek nagyon jól tudják, mit jelent, hogy húsvét. Már a dömös táblánál ki volt téve, behajtani tilos, menjél haza, ne gyertek ide. Minden utcán behajtani tilos tábla volt, ehhez képest még a templomban is parkolt egy mert a magyar ember úgy van vele, aki indokolatlanul 30 méter gyalog megy, az csavargó. Mancika, menjél még, menjél, Mancika, menjél a sorompóig, várján, állíts le, megnézem, hát, ha fel lehet nyitni. Itt megállunk. Ha fel lehetne nyitni, beállna a rám szakadékba, hallod? Tele az egész falu, kiszáll a család. Mi a anya ilyen nehéz? A kaja, együk meg gyorsan. És kirándulás. Úgy hidd el, tele volt a természet. Nem lehetett beférni a rám szakadékba, dugó volt benne. Stau. Ugye azt írta az útikönyv, hogy játszóruhába gyere gyökér, ehhez képest ilyen rózsaszín pinabarbik jöttek. Magas sarkú papucsba, flitteres pólóba, hóna alatt kutya. Pekingi paloták kutya, külföldi. Megmutatjuk neki, hogy milyen szép országban él. Ilyeneket tele a szakadék, de ilyen sejem rambók, tudod? Öftáskába 10 sör. Mondtam, ne ide üljünk, meg nincs térerő. Mit fogunk itt csinálni? Ott cigizik benne, az természetben természetesen kell viselkedni. Nekem az természetes, ott gyújtok rá, ahol akarok. És tele van velük a szakadék. Na, a dugóban elpattan a cérna, mert ideges vagy, mert elfogyott a cigid is. És egy ilyen bitumen szarvas, Ez a panel lakó, akinek életében eddig az volt a legnagyobb kaland, hogy egyszer elromlott a lift, az gyalogmentem fel az ötödikre. Egy ilyen azt mondja a feleségének, Ica, ide figyelj, itt hagyjuk ezt a sok gyökeret, fölmászunk a sziklán addig. Addig, eh? Ott van az a lián, látod? A tarzányos filmben volt ilyen, azt ott megfogjuk, átlibbenünk oda arra a sziklára, ott lejövünk, itt hagyjuk a majmokat. És elkezd mászni fel a fejed felé. A profi már nyitotta az ernyőt, ne rám, meg ne rám, jaj, mi lesz itt. Megy föl, és az a gáz, hogy olyan sűrű van alatta a lakosság, hogy ha esik, nem tudsz odébb ugrani, ezt tudod te is. Csúnya halál beszorulni egy seggbe, és így félsz. De felmásznak, flottul addig, addig. Anya megfogja a liánt szakszerűen. Hölgye ki az elsőbség, puf! Apa elrúgja, anya nem ilyen liánhoz volt szokva. Kicsúszott a kezéből, és jött le ránk. Szerencsére elkapott egy fatörzset, fejjel. Nem jött tovább, következett apa, és beesett a tömegbe. De úgy képzeld el a tömegbe esést, mintha lenne egy marék ropid, és így egyet visszadugná, hogy pagy, befért. Beesett a gyökér közénk, és így néztük, hogy üssük meg. De nem tudtuk, hogy ki az, mert itt... Lehet, ő mondta, üssük meg, üssük meg. Ez volt az első baleset. A második baleset a következő dugónál volt. Egy ilyen félpucér gyerek. Ja, hogy miért volt félpucér? Ez nagyon fontos. Ugye vannak a tetkósok, ha eddig vannak varva, válik, akkor atlétába jönnek. A csajoknak van ez a keresztcsonti minta. Hát én nem tudom, állítólag az ilyen lányok gyengék a szexbe, és hogy a pasi ne unatkozzon közben. Nem tudom. Nekem is volt egy tetkós csajom. Azt mondta, fenekén van egy sárkány. Hát mondom, szerintem olyan, mintha mellé töröltél volna a papírral, de... Az varratott magára ide-oda mindent, az egyszer betelt. Na, akinek eddig van, mondom, atléta, viszont ha a hátadra varratott keresztből József város, neked félpucéron kell jönni. És úgy is jössz, de a mellbimbód úgy áll, hogy üveget lehetne vele karcolni, de... És hát ő is ideges lett a következő dugóban. Észleli, hogy a szakadék fölött átível egy korábban kidőlt fatörzs. Kaland! Fölmászok, és mászik fel a következő hülye a fejünk fölé, be középre, leszól a csajának, Irma, csinálja a képet a vaj, a tetkó, báj! Vaj, az arcom, báj! Várjál, várjál!

0: Ahogy előveszi a fényképezőgépet, ez addig ott feszít. Megnyomja a gombot, és ezek az új gépek nem egyet villannak, hanem egy kicsi, még egy kicsi, puff, egy nagy. Na, a Sejem Rambónak telement a szeme fotonnal. Hanyat! Yeah! Akkor már okosabbak voltunk, stage diving, nesze neked! Püff. Mondom a csajnak, na most csinálj nekem egyet róla az ***re. Nem csinált, irigy volt. Mindegy, simán fölmentünk, ugye az is benne volt az útikönyvben, hogy oda gyere le, ne ott, ahol a többi még fel akar menni, mert nem tudnak. De milyen a magyar ember? Mi? Hogy odat menjünk, eltévedjünk, megegyen a medve? Itt megyünk le, és ezen a sáros, agyagos talajon nem úgy van ám, hogy majd itt megállok pihenni. Elindultál, lemész. Yeah! 5 órán át ezt néztük. Jú, jú. Elfáradtunk, visszafelé oldalt jöttünk le, ahol az útikönyv javasolta, sétálunk le, látom, hogy egy ilyen 35-ös bulémiás csatakanca, ez a túl barna, túl szőke, úgynevezett pirított ribanc, így... Jaj, anyám, hallanám, ilyen csúnyán beszélek. Ott hezitál, így pókjárásba, a szakadék peremén. Mondom. Mi a program? Azt mondja, hogy hát, hogy így lemenjen, ne menjen, nem tudom. Hát mondom, én tudom, mert azok ott lenn, nem hobbitok, nem azért picik. Nem ment át neki. Azt mondja, hát ők is lementek valahogy. Mondom, a jönnek fel, nehogy már. A repülő, mikor fölmegy, nem megy össze. Az olyan messze van. Hát nem tudom. Mondom, pedig jó lenne tudni. Hát azt hiszem, lemegyek pillanat. Gyerekek, gyertek, itt van még egy hülye. Nem ment le, hallod? Nem ment le. Ha nézik, akkor nem. Úgyhogy jó volt a kis kirándulás. Annyi, hogy most őszi kirándulás, és kérdezték a gyerekek, hogy hova megyünk. Hát mondom, a Hortobágyra. Nem olyan nagyon kalandos, de ha eltévednénk, felállok a vasúti töltésre. Ott a város, semmi baj nem lehet. Úgyhogy ennyit most így a húsvétról, mert hogy nem az következik, hogy hol van még húsvét, majd karácsony után, akkor mi lesz, halálra eszed magad, ne nézzél te is. Most egy kis reklám következik, de ne menjenek messzire, mert azonnal folytatjuk Kis Ádámmal.
1: Aki még hátra van, Kis Ádám, Mogács Dániel és Csenki Attila. A reklám után folytatjuk.

fehér kereszt, kék pulóveres csávó, kérdőív a kezében. Excuse me, sir, sinne pintim, hoan sinne kamon? Ui! Oh, a negyedik oldalig bírtuk, hallod? Akkor, hogy ránéztem Kovács András Péterre, annyira túljátszotta a szerepét, hogy mint a buta ember így még szájról olvasta is, hogy... Ránéztem, elröhögtem magam, mondtam a csávónak angolul, hogy bocs, egy büdös szót nem értettünk az egészből, András még rátette, hogy sok szerencsét a munkádhoz, és ott hagytuk a járdát, mint egy darab kutyaszart. Nagyon jó volt. Aztán mi volt még? Ja, itthon megváltozott a parkolási rend. Nem tudom, nektek feltűnt-e, nekem nagyon, mert én profi vagyok, én 6 erőt nem jövök be a városba kocsival, nem fizetek nektek. Erre megváltozik, 8-ig kell fizetni, nekem meg nem szólt senki. 7:30 vidáman leparkolok, elintézem a dolgom, jövök vissza egy 1/2 óra múlva, 2 ilyen műanyag rendőr ott eszkábálja föl a kerékbilincsen. Mondom, mi van gyerekek, nincs családotok, túlóráztok, mi van? Tartottunk egy rövid szemináriumot egymásnak, a családon belüli szaporodás káros genetikai hatásairól, de a végén kaptam egy Mikulás csomagot, mondom, ebben mi van, kiveszem, csekk! Ketté téptem, oda mentem a saját kocsimhoz, szevasztok!

0: Fogadjátok szeretettel a Schoder Club színpadán Mogács Dánielt!
1: Nem tudom, ki mennyi állatfilmet néz mostanában, tehát most már a mai tévénézőnek az, hogy mondjuk a tapírka eszik, alszik és szarik, ez így már unalmas. Nekünk most már akciófilmet kell csinálni az állatfilmekből. Ezért a Serengeti Park oroszlányairól szóló filmnek nem az a címe, hogy az oroszlánok, hanem az, hogy Szuperfalka. És akkor megjelenik James az oroszlán, a Szuperfalka hímtagja, aki csodálatos. Föl van tupírozva a haja, mint Demién Rózsinak. Ki van húzva a szeme, mint a stylistunknak. Tökéletes, de mielőtt megcsodálhatnánk az állatot, egyből lényegtelen információk tömkelege jön ki itt oldal. Tehát, ha az oroszlán a tappancsával rálép a fűre, az valóan hány kilózsúl nyomást fejt ki? Ha kipattan ott a körmé és átdől a fű alatt meglapuló pajort, az a pajor, aminek egyébként a latin nevet hibiscus maskus, hány óra alatt vérzik el? Vágókép a pajorról. Aztán, mivel az oroszlán egy halk állat, vajon egy mai biztonsági őr a plázában észreveszi, ha belopózik-e? Hány százalék erre az esély? Ha belopózik, vajon lop-e valamit az oroszlán? Ha lop, mit lophat egy oroszlán? Mi lenne, ha az oroszlán autó lenne? Tehát ezek az érdektelen kérdések, majd utána megint visszakapjuk James-t, amint megy, és kiszúrja a zsákmányállatát. Károly a kafferbivaj.
2: Egyben a kaffer nem egy túl okos állat, és az se segít neki, hogy benne van egy nagy adag nyugtató. Azért, hogy kellőképpen elkaphassa majd James. Meg hát az is egy óriási probléma, hogy nem a füvet rágja, hanem a nyelvét. Talán ez is a nyugtató hatása, de az biztos, hogy a nyugtató hatása, hogy a körülbelül egy méterre álló, tátosszájú, véresszájú oroszlánról nem jut eszébe, hogy az nem az édesapja, hanem az ellensége. De aztán kis idő múlva észreveszi, megijed. És elkezdődik a futás. És ebben a pillanatban a mai videótechnika összes vívmányán keresztül megcsodálhatjuk, tehát láthatjuk béka perspektívából, madártávlatból, az elefánt szemszögéből, az elefánt segjukának a szemszögéből ezt a küzdelmet, olyan szinten összevágva, hogy behánysz tőle. Tehát így megy az oroszlán, a kaffer, oroszlán, kaffer, oroszlán, kaffer, tücsök, elefánt,

0: 站出去，嗰度站出去，跟住嗰度站出去。
1: 咩又叫咧 ？És mely az őrület majd belassul a kép, ugyanis utolérte áldozatát James. Ping! És lassú zenére elkezdődik a haláltusa. Tán, tárarára, tán, tárarára, tárarára. És igazából az a probléma, hogy már ilyen nagyon furcsa dolgokat képzelünk ebbe az egészbe bele, nem? Vannak kisebb állatok is a Serengeti Parkban. Ilyen például Sándor a sas. Sándor. Sándor valami hihetetlen magasan repül. Hihetetlen nagy sebességgel. Ő se tudja pontosan, hogy mennyivel, de hála a jó Istennek, a bal szárnya alatt mindenki van írva. Ötször. Repül. Borzasztó gyorsan, sőt, még inkább lendületet akar venni, egyre gyorsabb, és mi mindezt egy centiről láthatjuk az arcát neki, hogy lassan elhagyja a saját fejbőrét, de még rágyorszik, nyomja, nyomja neki, nyomja, majd a kamera bemegy a tollak közé, láthatjuk, hogy majdnem leszakadnak a tollai, láthatjuk a tollaiban kapaszkodó tetűt, ez a nyomja, James, nyomja! Nyomja, nyomja, mint az őrült, nyomja, mindent látunk, csak egy valamit nem látunk, azt az 50 kilónyi kamerát James hátán, mert az ugye ott van, nem James, hanem a sas, de tök mindegy. Ott van, aztán természetesen a sasnak is van egy zsákmányállata. Peti pocok. Hát, Peti pocok végtelen nyugalommal szemléli a kék eget. A nyugtatókkal nem szaroztak, kapott annyit, mint a kaffer. Tökéletesen játssza a szeretét, ami abból áll, hogy nem veszi észre maga körül azt a 40 fő stábot. Tulajdonképpen rá is gyújt. Késik a sas. De aztán csak megérkezik a sas, hatalmas karmával átszúrja a kis pocok hasát, de ez se érdekli. És az utolsó gondolata pedig, aztán föláll a

Hát ennél azért szebb halált érdemel. Na most továbbra is állatokról lesz szó. Vannak a berepülő bogarak, erdő mellett lakunk, és mindenféle állat repül be az ablakon, kutya, ló, macska, de inkább a bogarakról beszélnék most. Minden állatnak teljesen külön egyénisége van. Tehát akivel a legjobban kicseszett az élet, az a rózsabogár, mert nem elég, hogy nem tud járni, de cserébe repülni sem. És rohadtul csillog. Tehát az összes olyan madár, ami szereti a bogarat, egyből oda megy, hogy jaj, meg hova csillogsz, kicsávó, gyere csak ide. Na most, van még egy kisebb hátránya, iszonyatosan buta. Tehát ő az, hogyha berepül a lakásba, akkor se tud kitalálni, ha lebontom az összes falat. Az alaprajzban maradt, tehát nagyon buta. És hát ő az, aki így repül be. Illetve ki, mert már benn van. Aztán van ennek a társa, hasonlóan nagy, egy kicsit okosabb, tehát ő legalább tudja egyenletesen menni, egyenesen. Az a szarvas bogár, a szelíd motoros. Akkor, hát van a mi a születélt erre a földre kategória első helyezettje. A pici légy, ami egy milliméterrel lebeg a szemed előtt. Ez a... Nem tudsz vele mit csinálni. Oda kéne rá figyelni, meg közölni akar valamit. Hé, b***e, olvadnak a lékegyek, figyeljél már oda, kidüglenek a jeges medvék, köcsög! És ez nem vicces, ezt komolyan üzenném. Van a légy, a normális nagy légy, ugye? Hát aproli, berepül. Ránéz a húsra. Aztán, hát vannak a szúnyogok, ugye? Az egyik a lószúnyog, ő a leglazább, a kedvencem bejön. Oda mész hozzá, hogy segítsél neki, hogy kidobjad az ablakon. Leszakadt három lába, de látszik az arcán, hogy nem érdekli. Mindjárt meg, van még három. És... És végezetül pedig a bérgyilkos, a szúnyog.

0: Te meg közben a sötétbe. Hol a rohadt anyádban vagy? És befejezésképpen pedig egy történet. Utaztam a vonaton, velem egy kabinba egy nagyon kulturált, nagyon jól szituált hölgy, és annak a nagyon jól nevelt, szintén nagyon jól szituált kicsi gyereke, mind a kettő ilyen segjukszájú. És velük szembe pedig egy nő, akinek iszonyatosan nagy, vörös orra volt. És látszik, hogy a látvány sokkolja a gyereket, de ő kulturált, ezért nem akar semmi rosszat csinálni, viszont így nézte. Majd megszólította az anyját. Anya, a néni órát majd otthon megbeszéljük. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Bogács Dániel. Bogács Dánielt láttuk és hallottuk, aki nem csak a Soder Klub nézőinek lehet ismerős, hiszen ő a Comedy Central sztárja. Képzeljétek el, meghívtak minket vitorlázni a Magyar Nagyhajós Tengeri Bajnokságra, és Ádám mondta, hogy kis Ádámról van szó, hogy ő már sokat vitorlázott. Hát mondom, jó, akkor menjünk. De olyan viharba keveredtünk, hogy így a kezembe volt a kólásdoboz, inni akartam, és úgy megdőlt a hajó, hogy ezt csináltam. Nem jött ki semmi, mert függőleges maradt az egész. Nézem, mondom, mi történt? Megint megdőlt a hajó, puf, ki minden. Úgyhogy elég veszélyes volt. Ádámka kicsit rosszul érezte magát. Ilyen zöld szint vett magára, egy rejtőzködő szín. Napszemüveg kapuszni, és így ült a hajó végébe, így. Mondom, ez kiesik, a cápa így piszkálja félre. Nem. Fogadjátok szeretettel kis Ádámot.

0: Köszönöm szépen. Na, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én azért jelentkeztem a Csillag születikbe, mert köszöntöm a zsűrit, mert van egy produkció, amit hát szeretném, ha megszületnék vele, mint Csillag. Én tudok galambul. Figyelj csak, ez már a produkció, jó? Úgyhogy légy szíves, vedd komolyan. Tehát galambot fogok utánozni, mármint nem fingani fogok, nem kell félreérteni, hanem galambot fogok utánozni, és hát szeretném, ha az RTL megszülne, mint Csillag. Tehát figyelem. Elrepülés. Tovább mentem. Hát innen szeretnék gratulálni az U20-as válogatottnak, akik, hát szerintem a tapsom fele az legyen az övéki az elején, jó? Nem most, az elején, amit kaptam. Osszuk be, jó? Osszuk be, sokan vannak még. De lehet, hogy minél lentebb menjünk, annál jobbak vagyunk. Ezen gondolkodtam. Tehát U3-ba. Mekkorák lennénk ott, ülne az mondat, hogy fussatok gyerekek. Mindegy. Nem, Oviba. Passzolj, passzolj. Én egy óvodával szemben lakom, és minden reggel 8-kor. Passzolj! Passzolj! Passzolj! Felülök az ágyba, és kussolj! Kussolj! Kussolj! Passzolj! Kussolj! Ez van. Szembe velem építkezés van. Van a daru. Tetején ül a darus. Onnan irányít. De tényleg magasan ül, vagy mit tudom én, 60 méter. És gondolom, van nekik valami walkie-talkie, de valamikor elcakar a cérna, így kinyílik a daruajtó, és így... Hé, Sanyi! Nem megvoltam azt a tervis! Ez 6-10-kor, van amikor 7-10-kor, úgyhogy én úgy szurkolok Sanyinak, hogy el ne csessze azt a vödröt, hogy tudjak lényegében aludni. Szerepeltünk egy banknak a kampányában, hát annyi dolgom volt, hogy ekkora jachton van, mutattam. Ugyanezt a képet, plakátot egy haverom visszaküldte, azzal a mondattal, ekkora van, bekaphatjátok. Rendeltem pizzát valamelyik nap, nem mondom, hogy honnan, pizzástól. Az volt külön közlemény, kapaszkodjál, ha 20 000-essel, vagy annál nagyobb címlettel szeretne fizetni, előre jelezze. Azonnal hívtam őket. Mondtam, hogy én 2 20 000-essel szeretnék fizetni, nincs kisebb, megdöglött, nincs kisebb. Vagy arra tippelek, hogy ez, hát ez csak az 54 000-es bácsinak szól. Tudjuk, hogy mi van. A plakátról ismertek fel, az durva volt, jött egy csávó szembe, azt mondja, állj csak meg, megállok. Csinálj így. Ő az. Olyan tévén van, hogy tehát, hogy tévé, és fut a információs sáv alul kéken, hogy ez a három betű, ez a PC, ez a under PC, ez az alsó PC, hogy kiírja, hogy milyen műsor megy éppen, és oda kapcsolok, kiírja információ, gyilkos számok, és mi történik? Csaj húzza a kenót. 45. 65. Ha ott kapcsoltam el, hogy 87. Anyádat. Liptai Klaudia levetkőzött, hát többek örömére, kevesebbek bánatára. Nem tudom, nekem ez a PR tevékenység nem tetszik, tehát, hogy már 3 hónappal előtte meg volt PR-ezve, hogy ő most már aztán levetkőzik. Levetkőzött, és még utána is. Amikor levetkőzött, elkészültek a szexi képek, akkor egy kosztümben a napilapokban így tépte szét boldogan a szexi képeket. Ezt nem engedélyezem. Hát jókorú eszedbe, mert ha az lenne a bolyban, hogy így Liptai Klaudia mesztelenül így... Akkor elhiszem, hogy nem engedélyezi, de nem ez van. Celebekről még. Sebestyén Balázsnak megszületett kisfia. Úgy hívják, Bennett. Azt kérdezték tőle, miért? Azt mondta, ebből 3 darab van az országban. Hát ilyen erővel legyen anya, mert abból tényleg csak egy van, nem? Tehát ez a Sebestyén anya. Azt javaslom, legyen Triceratops, az már ki is halt. Tehát Sebestyén Triceratops. A másik csatornán van egy ilyen, hogy celeb műszak. Hát elkaptam egy részt. Nem kellett volna, azóta izzadok. Tehát Smuk Andor szedett szemetet, ami hát szerintem egy 18-as karikát bőven elbírt volna. Ő picit ilyen ogrés, ilyen srekkes felsőtest, tehát legyen Shrek Andor innentől jó, tehát maradjunk ennyibe. Úgy volt, mint valami balettos a szemétér. A legnagyobb az Ernyei Béla volt, aki a** pulóverbe vágott disznót. Húkosz sába. És így mondja, ott kapott mellé egy ilyen vágót, vagy hogy hívják azt a... Böller, köszönöm szépen. Ülve könnyű. És kapott egy ilyen böllért, az volt a legnagyobb figura az egész műsorban. Laci, úgy hívták Laci. Mondja Béla a** pulóverbe, hogy jaj, és ez a disznóknak nem fáj, hogy... Hát mit, Béla, hülye vagy, levágjuk, hát hogy ne fájna? Hát te hülye vagy, Béla. Van egy havarom, aki gyűlöli a munkahelyét, ha már celeb műszak, és mindig ilyen a gázmelókat nézek neki, és küldöm át e-mailen, hogy ide vadpatak szabályzó, meg ilyenek, tehát is semmi értelme. Egyetlen egyre csillant fel a szeme, átküldtem neki spermadonoráció. Visszaírt, hát végül is az irodába is egész nap a p***omat verem, úgyhogy legyen akkor ez. Most volt nálunk fenn nagyfater megint, hát vonattal érkeztek vidékről. Úgy volt, hogy szombat reggel érkeznek keleti pályaudvarra, péntek este csörög a telefonom. Baj van, fiam. Még itt se vagy nagyfater, mi baj van? Nem tudtuk elérni a korait, csak a későbbivel tudunk menni. Ó, hát mondom, annál tovább alszok. Mikor indul? 4:20. Reggel. Mondom, meg sem merem kérdezni a korait, az 3:50, nem tudjuk elérni sajnos. Úgyhogy mehettem ki 5:10-re a keletibe, nagyon jó volt. Leszállt nagyfater 19 bőrönde, mi volt a 19 bőrönbe? Disznóhús. De Pesten az nincsen, azt hozni kell. És így fél órája cipekedünk, mondom nagyfaternak, legközelebb hozzad fel a disznót, pórázom, érted? Ezt majd levágjuk nálam, addig is sétál magától. Nem egyszerű. Alsó szomszédja Micó bá, nagyon nagy karakter a faluba. Micó bá ő, hát ő k***ét totál. Tehát az a lényeg, hogy neki nincsen tiszta pillanata. Tehát ez a amplitudo forever, ez megy non-stop. Kicsit lefagy, mint a k***hoz néha, de szeretem, mert szomszéd. Azt szeretem benne a legjobban, amikor így biciklivel indul haza a kocsmából, holott nem is azzal ment oda, tehát semmi. Bemegy, beszik, kijön bicikli, nézd már, mi az anyám, fél úton eszmél, hát ez egy bicikli, ez nem az enyém, úgyhogy megy tovább. Azt szeretem a legjobban, amikor magyaráz, megállít mély interjúkra, de úgy, hogy ő már nem bír állni. Múltkor azt mondta, Ádámka, itt jön ez a pici osztált egy ilyen fél perc. Ádámka. Na, tanuljál, az anyám b***zom meg téged, tanuljál, mert úgy, hogy... És elmegy, de emberek, váljunk, rájöttem, azért kell tanulni, hogy be tudjunk fejezni mondatokat, nem? Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen. Kis Ádámot láttátok, és én hallottam ott hátul. Ugyanolyan egyébként, tehát igazából mindegy. Volt a Sziget nyáron, Sziget Fesztivál, amiről meséltem, és képzeljétek el, legnagyobb kalandom az volt, lehányt egy német lány. Hát ápoljuk a kapcsolatot a nemzetek között. Brassói apró pecsenyét kértem, Litkai kollégával voltunk, és leültünk egy asztalhoz, szembe ült a csaj, nem gondoltuk, hogy világcsúcs kísérletre készül, hogy... Csendben volt. A pasi a sportsérüléssel feküdt az asztal alatt. És így emeli a porrat, ez egy megszokott látvány a Szigeten, hogy valaki emeli a porrat, biztos itt is van, aki már ivott alkoholt. Nem, nincs. Jó, mindegy, akkor elmondom milyen. Így fogja a lány, hopp, mert amikor eddig vagy, itt van egy kis csapóajtó, ami nem engedi le a felesleges pálinkát, hanem ráfolyt. De te már szívod be, és így elporlaszt egy olyan 2 centet a fél deciből. Én még ott piszkálom, hogy figyelem a hús-krumpli arányt a brassóiba. Pálinka esik! Nem jött több, és akkor a lány még küzdött bemot az arcába a fél deci. Ezek a labancok nem tudnak inni, ezt már nem lehet lenyelni, ha így vagy. Mert benne van a nagy bugyborék, tudod, és az megfordult, na ő megpróbálta, rányelt, és rüc, így átküldte a fogai között kipasszírozva az én brassóimba, ami nekem onnantól kezdve nem volt szimpatikus. Félretoltam, de a kollégám az csak így nézte a csajokat. Oda lesz, mi van, nem ízlik? Mondom, nem. Kéred? Hülye vagy, persze, de szóltam neki, hogy belehányt a német lány, miután megette. Fogadjuk szeretettel a mai este következő fellépőjét, a színpadon Csenki Attila.

0: Köszöntöm Önöket meg szeretettel! Azt találta ki az egyik haverom, hogy ez az egész sertés influenzát a zöldség és vegetáriánus maffia találta ki, hogy leszokjunk a húsételekről. Én meg már várom, hogy végre jelentkezzen a hentes maffia zöldségbetegségekre, hogy támad a répa, lepra, meg jön a szilvaéc, és szerintem, hogy Bálint gazda bejelentkezik műholdon keresztül egy ilyen körtefa tetejéről, és megtanítja, hogy hogyan tudjuk részgálicsal kikezelni magunkból a dinnyekankót, mert az már... Hát Máté Kriszta eltávozott most a képernyőről, nem tudom, hogy mit művel otthon a családjával, de azt mondta be még búcsúzásképpen szeptemberben, hogy a sertésinfluenza elleni új ellenszernek mellékhatása nincsen, pár héten belül pedig az is kiderül, hogy hatásos-e. Hogy lehet, hogy addig nem is védoltással kísérleteztek, hanem egy zsák borsóval, és hát az felelgethetett hónapokig az abból márda dolgok. Van egy ilyen... Van ez a vicc, hogy a három gengszter béka ül a fágon, egyik mondja brek, második mondja brek-brek, harmadik mondja brek-brek-brek, mire az első lelövi a harmadikat, miért lőtted le, kérdezi a második, azért, mert túl sokat tudott. Ne szenteljünk ennek több időt. Volt egy ismerősöm, az hát dadogós volt, és úgy mesélte ezt a viccet, hogy három gengszter béka ül a fágon. Azt mondja az első, a f***om! És gyakorlatilag már én itt tartok most itt az elején. Na mindegy, Máté Krisztának a másik hölgyhöz kicsit később ér el a hang. Másik kedves Máté Kriszta beszólás nyáron, mert ő volt a fő rémisztő, nyáron azt mondta, hogy holnap nagyon óvatosan menjünk ki a szabadba, mert hetes szintű UVB sugárzás lesz. Én annyira megijedtem, hogy másnap reggel fogtam a kislányom kezét, mondtam, hogy édesem, fogod apa kezét, mondom, fogjad apának a kezét, mielőtt kilépünk az árnyékból, ugyanúgy, mint a zebránál, szétnézünk, hogy elégette már valaki a napon. Látsz-e füstölgő galambokat, cicákat, fogod apa kezét, hogyha a gyerekekkel szaladtok ki az oviból a játszótér, akkor hagyod a többieket, hagyd szaladjanak előtted. Ha nem megy magától, kilököd, de ti nem mész ki a többiek előtt. Egyáltalán azt sem értem, hogy mi az, hogy UVB, az UVA-t, azt csak így átugrottuk, hogy lehet, hogy közben már több tízezren meghaltak, teljesen kivagyok. Azt sem tudom különben, hogy a sertésinfluenza tényleg elkapná az embereket, és tömegével kórházban lennénk, mit csinálnának? Hát egyszerű eseteket nem tudnak megoldani. Nagybátyámat ebédidőben látogattam meg a kórházban, mellette ott feküdt Feri bácsi is, ő is, mind a kettőnek az ölében egy nagy tálca kaja, vagyis hát egy nagy tálca az ölükben, amin volt valami, amit meg kellett enniük. Feri bácsi elkezdett egyszer csak hozzám beszélni, hogy fiatalember, nézem át, átvérzett itt a kötés az oldalamon, hogy atyaék, hát az ágy is tiszta, én vérzek, azonnal szóljon az ápolónak, vérzek, és tényleg látom, hogy Feri bácsi vérzik, vonszolom az ápolónak, hogy jöjjön már, hogy nézzenek, hogy itt mi van. Bejön az ápolónak, azt mondja, hogy Feri bácsi, hát Feri bácsi az Isten ér maga, tényleg vérzik, de én most mit csináljak magával? Tudja mit, elviszem az ebédjét, jó? És elvitte az ebédjét, úgy volt valahogy aparasztja már ebédidőben, ne vérezzen itt nekem, meg látogatók is vannak, benne kapja a fánkot Feri bácsi, jó lesz ez a gyerekosztályon valakinek. Én most olyan problémám volt, allergiarohamom volt pár héttel ezelőtt, hát gyakorlatilag egy éjszaka bedagadt az orromtól fölfelé a fejem, és nem hasonlítottam rám. Elmentem az orvoshoz, aki nagyon pökhendi módon annyit mondott, hogy szerintem ez egy egyszerű madártól allergia. Mondom, hajnal egykor a tévé előtt, hogy mire akar ezzel célozni? Galambokat dugdosok a torkomba olyankor, vagy verebeket nassolok? Hát nem, mi az, hogy madártól allergia? Teljesen kikészít, lehet, hogy túlspilázom egy kicsit ezt a dolgot. Jaj, hát egészen más téma. Most tudtam meg, Michael Jackson, az volt a legnagyobb álma, hogy eljátszassa egy filmben pókembert. Mondjuk szerintem ő nem ezt a piros rácsos ruhát vette volna föl, hanem varatott volna magának még 4 végtagot. És ha már megvan a 8 végtag összesen, akkor el tudja játszani a Lassie hazatért is úgy, hogy ő a Lassie a kutya, meg a gazdája a kisimogatja. Hát azért, na, a szimpátia csúcspontjára jutottunk, úgy látom. Vagy mindenki Jacko imitátor, mert ahhoz elég szarul sikerült azért. Hát. Nem tudom. Most meg az RTL Klub egy tévéműsor kedvéért felújította Benkő Dánielt. Én annyira irigylettem rá, hogy rögtön én is elmentem fodrászhoz. Brutális a fodrászom. Egy perc alatt letolja a hajamat géppel, és aztán 10 percet szarakozik azzal a nyakelvágó borotvával, és csak így borotválja lefelé, hátul, amitől ugye erősödik meg a nyakamon is a szőr. Ugye bólogatom, hogy tiszta pipa vagyok rá, hogy... De nem arra gondoltam, hogy szőrös a nyaka. Csak tényleg az állandó félelem, hogy azt látom, hogy egyre nagyobb területeket hódít meg a borotvával, hogy ma úgy kukucskál befelé az ingem alá, és hogy még hova borotválhatna bele a hátamba is, és... Hát én tényleg, én már garbóba vegyek néha, de azt is úgy arrébb húzza. Én attól aggódom, hogy annyira erősre borotválja a hátamon a szőrt, hogy 2 év múlva elmegyek fordászhoz, 1500-ért megnyírja a hajamat, meg fölajánlja, hogy 48 000-ért a hátamat is lenyírja. Hát... Évek óta kedvenc szélem, élő egyenes adásban láttam egyszer az angol 4-es TV csatornán az első maszturbációs világnapot. És még milyen pervers közönség, még el sem mondtam, hogy miről van szó. Most itt minden egyes versenyzőnek volt egy saját szponzora, aki minden egyes teljesített perc után fizetett egy X nagyságrend összeget. Én ugyanennyire csöndben maradtam, tehát nincs baj. Ugyanennyire verejtékeztem, úgy idegességemben belegondoltam, hogy ez megy manapság a televízióban, meg az járt a fejem, hogy 16 éves koromban én az akkori osztálytársaimmal ugyanezen az elven mi pénzt kereshettem volna, így, hogy nem kerestem, mi pénzt vertem el, vagy hát ki? És... Hát... Ide. A maszturbálásban semmi kínos nincs, azt az egyesetet kivéve, hogyha hajnal 3 órakor végzed ezt a fotelben ülve a Hitler pornó csatorna előtt, belealszol, ez még nem belealszol, és a kretén kábel TV programozóknak köszönhetően, amikor reggel 8-kor édesanyád ugyanott talál, ugyanebben a pózban, akkor az adott csatornán már nem a pornó megy, hanem az állatok világa. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Bátor ember! Ő egy ilyen bátor ember. Na, köszönjük szépen, Csenki Attilát hallottuk. Köszönöm kollégáimnak, Kis Ádámnak, Csenki Attilának és Magás Dánielnek, hogy itt voltak ma este. Köszönöm, hogy ma este is minket választottak. Isten őrizze meg jó szokásukat. Ha szeretnének minket élőben látni, akkor menjenek ki az utcára, néha ott vagyunk. Vagy gyertek el ide, itt mindig itt vagyunk. Jövő héten ismét találkozunk, ugyanitt, ugyanebben az időben. Köszönjük szépen, jó éjszakát!
0: Tegye már fel az a kezét, aki még soha nem maszturbált. Pincérek. Úgy szerettem volna világéletembe kiszólni a producernek, Kristóf. Ő sem. Senki nem mer jelentkezni. Jó, van olyan, aki már maszturbált valaha? Ezt vágjuk ki.
2: Kamureklám.
3: Zenéről írni olyan, mint építészetről táncolni.
2: Reklámot hallottak.

0: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
2: Teljesen visszatöltötték a biztonsági kőolajkészletet, feloldották az összes letiltott felhasználót a kormány Facebookján. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A márciusi mélypont után mostanra teljesen visszatöltötték a biztonsági kőolajkészletet, erről írt a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István közölte, a folyamatos visszatöltésnek köszönhetően július 2. hetére már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik az ország. A Telex megjegyzi, a miniszter kormányváltás utáni első rendelete az volt, hogy részben felszabadította a stratégiai készletet, hogy megőrizhessék a védett üzemanyagárakat. A visszapótlást már áprilisban elkezdték. Feloldották az összes letiltott felhasználót a kormány Facebookján. Ezt közölték közösségi oldalukon. Arról írtak, 10 000 fiók az, amit az előző kormány letiltott erről a Facebook oldalról. A posztban az is áll, hogy olyan országot építenek, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét. Sátrakban kell várakozniuk a betegeknek a Bajcsi Zsilinszky kórháznál, mivel éppen munkálatok zajlanak az épületben, közölte az RTL híradó. A honvédség biztosította a sátrakat, amelyekben klíma is van. A körülmények ideiglenesek, addig tartanak, amíg építik az új CT-készülék hőközpontját. Módosítani kellett az idei kékszalagvitorlás verseny útvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt. A rendezők közleménye szerint 1,6 km-rel keletebbre helyezik a keszthelyi bóját. A biztonsági okokból meghozott döntés garantálja, hogy a mélyebb merülésű, hagyományos klasszikus vitorlások is teljesítessék Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő versenyét. A mezőny július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. Be kell zárni a védett műemléknek számító Máré várát, ahol júniusban ismeretlen bulizók a várfalából kibontott kövekből építettek maguknak tűzrakóhelyet, majd rengeteg szemetet hagytak maguk után. A hatósági helyszíni szemlék után a megrongált támfalazatról statikai szakvélemény készült, ennek alapján zárták be a várat az ideiglenes megtámasztás elkészültéig. A megrongált falszakasz balesetveszélyes, így sem a látogatók, sem a személyzet nem tartózkodhat a helyszínen. Szerbiában a Szabadkai Bíróság augusztus 10-ig meghosszabbította két feltételezett orosz ügynök előzetes letartóztatását. A német sajtó szerint a férfiak egy Ukrajnát támogató német hadipari létesítmény ellen terveztek szabotázs akciót. Német és más európai hatóságok hónapok óta figyelmeztetnek a szabotázs akciókkal kapcsolatos veszélyekre, különösen az Ukrajnát támogató infrastruktúra és hadipari létesítmények közelében. Ezek az akciók a hibrid hadviselés részét képezik, amelyek célja a pánikkeltés és az ukrán támogatás gyengítése. Gomoly felhős napos idő várható, északkeleten valószínű zápor. A szél helyenként erős lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. Reklám.
3: Yngwie Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
4: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: Hobbirádió.hu.
3: A rádiót. Műsorajánló.
5: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában. Nem csak szösziknek.
6: Redikül. Szerdán 16 órától.
7: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
6: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
3: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Reklámot hallottak.

0: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.
1: Köszönöm szépen!

0: Hölgyeim és Uraim, engedjék, hogy bemutassam Lehr Pisti.
1: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
2: Jóváhagyták Magyarország újjáépítési tervét, 106 milliárd forintos károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Magyarország újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását. Ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, az uniós 1000 milliárdok végre arra mennek, amire menniük kell, a magyar emberekhez, az ország közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalatok fejlesztésére. 5 ügyben összesen 106 milliárd forintos károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség a korábbi iratok átvilágítása után. A vizsgálat több olyan kifizetést, megállapodást is feltárt, amelyek megalapozhatják a hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúját. Meghatározták az ajánlott építőipari rezsióra díjat. Az általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 7830 forint, a közlekedési és beruházási miniszter rendelete pénteken jelent meg a magyar közlönyben. Az ajánlott építőipari rezsióra díj mértékéről szóló rendelet társadalmi egyeztetése során közzétett indoklásban nyomatékosították, hogy az építőipari rezsióra díj emelésének fő indoka a költségek növekedése. Ítélkezési szünet lesz jövő szerdától a bíróságokon. Augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat, csak soron kívüli eljárásban. A kezelőirodák az ítélkezési szünet ideje alatt is nyitva tartanak, az ügyfelek benyújthatják beadványaikat és betekinthetnek az iratokba. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A NAV csütörtökig több mint 11 milliárd forint általányvámot szedett be. Az adóhivatal megjegyezte, hogy az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. A 3 eurós általányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. A tények információi szerint emberölés történhetett a Szent János kórházban, az ügyben egy 32 éves orvost gyanúsítanak. A bíróság elrendelte a nő letartóztatását. A kórház azt közölte, az orvos már nem áll munkaviszonyban velük. Belgiumban fizetőssé válnak az utak és autópályák jövőre. 2027 májusától minden autósnak digitális matricát kell vásárolnia, amelynek ára a jármű környezetvédelmi besorolásától és az úthasználat választott időtartamától függően változik. Németországban szigorúbb szabályokat vezetett be az elektromos rollereket kölcsönző cégekre a parlament. A cél, hogy a balesetek áldozatai könnyebben jussanak kártérítéshez. Folytatódik a napos gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű. Továbbra is többfelé élénk, időnként erős lesz a szél. Napközben 26 és 33 fok közötti csúcsérték várható.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk infokukac@hobbyradio.hu.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 11-én a Lili valamint Nóra nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Lili az angol Lilian, Caroline, Elizabeth becézéséből való átvétel. Jelentése legény, fiú valamint Lilion. A Lili név olyan kellemes hatással lehet viselőjére, amely támogatja a jó zenei hatást és a jó üzleti érzék kialakulását, valamint a mások és maga jólétért való felelősségtudat létrejöttét. Becézése Lilike, Lia, Lilia, Lilánka és Lilka. Jeles viselői Berki Lili, Darvas Lili, Monori Lili, valamint Muráti Lili színésznők és önkedves Lili. Ugyanezen a napon köszöntjük Nóra nevű kedves hallgatóinkat. A Nóra név az arab eredetű Eleonóra rövidüléséből önállósult, olyan személyiség kialakulását támogatja, aki akkor igazán boldog, amikor alkotókészségét kibontakoztathatja. Becézése Nórácska, Nóri, Nórika, Norcsi. Jeles viselői Görbe Nóra, Kovács Nóra színésznők, Nagy Nóra modell, Ördög Nóra, valamint Szili Nóra műsorvezetők és önkedves Nóra. Ugyanezen a napon köszöntjük Amábel, Bence, Benedek, Csende, Csendike, Druzsiána, Félix, Helga, Eleonóra, Helka, Holda, Lilia, Lilla, Nelli, Norina, Olga, Olivier, Pius, Placid, Placida, Ráhel, Szederke, Szendike, valamint Ulrik nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 11-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, mi is történt ezen a napon. 1533. július 11-ével kezdünk. Ekkor 8. Henrik elvált feleségétől, aragóniai Katalintól, hogy feleségül vegyen egy udvarhölgyet, Boleyn Annát, akit aztán 3 év múlva lefejeztetett és még 4-szer megnősült. A király legfőbb gondja a trónöröklés volt, fiú örököse nem lett, de a Boleyn Annától született lánya első Erzsébet valószínűleg mindenért kárpótolhatta, hiszen Erzsébet uralkodása alatt Anglia protestáns nagyhatalommá vált és megteremtette az angol gyarmatbirodalom alapjait. Viszont válásának az lett a következménye, hogy 7. Kelemen pápa kitagadta a katolikus egyházból Henriket, aki válaszként megteremtette az anglikán egyházat. Folytassuk a 19. századdal. 1819. július 11-én született Reguli Antal néprajzkutató. A nagy magyar tudós a magyar nyelv és a finnugor nyelvek rokonságát kutatta. Folytassuk a 20. századdal. 1934. július 11-én született Giorgio Armani divattervező. 3 évet lépünk előre, 1937. július 11-ére. Ekkor meghalt George Gershwin, zeneszerző és zongoraművész, a szimfonikus jazz megteremtője. Ma George zenéjét az általános iskolákban is tanítják, tehetségét még mindig tisztelik az emberek, emléke rajongóin és csodálóin keresztül él világszerte. Lépjünk át a 20. század második felére, 1959. július 11-én megszületett Susan Vega, angol énekesnő, dalszerző. Ismét csak egy évet lépünk előre, 1960. július 11-én született még egy zenész, Richie Sambora, a Bon Jovi együttes tagja. Maradjunk még a 20. században, 1981. július 11-én halt meg Bilicsi Tivadar színész. És végül, de nem utolsó sorban, 1989. július 11-én halt meg Sir Laurence Olivier, világhírű Shakespeare színész és rendező. Ismertebb filmjei a Bounty, a Hazárdőr, a Dracula, a Názáreti Jézus, valamint a Maraton életre halára. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Üzenet a Timóteushoz írt második levél második részéből.
1: Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez.
2: Hobbi Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
5: Hobbi Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: 2026. július 11-e szombat, Szent Benedek apát, Európa fővédőszentjének ünnepe. Evangélium Szent Máté könyvéből 19. fejezet 27-től 29. vers. Egy alkalommal Péter megkérdezte, nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged, mi lesz a jutalmunk? Jézus így válaszolt, bizony mondom nektek, ti, akik követtetek engem a világ megújulásakor, amikor az emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele 12 trónon, hogy ítélkezzetek Izrael 12 törzse felett. Sőt, mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyát, anyját, gyermekeit vagy földjét, 100 annyit kap, és elnyeri majd az örök életet. Elmélkedés. Szent Benedek ünnepén egy olyan evangéliumi részletet olvasunk, amely a tanítványi élet lényegére mutat, az elhagyásra és a nyerességre. Péter kérdezi Jézust, mi mindenünket elhagytuk és követtünk téged, mi lesz a jutalmunk? A kérdés őszinte. Az ember, aki lemond valamiről, Istenért, szeretné tudni, hogy ez nem hiába való. Nem haszonelvűség ez, hanem a szív vágya arra, hogy élete értelmes legyen, hogy az áldozat ne vesszen el. Jézus nem tagadja, hogy a tanítványság áldozatokkal jár, elhagyni valamit, amiben biztonság volt, kilépni a megszokott életből, nemet mondani a világ kényelmére, ez komoly dolog. De Isten nem hagyja válasz nélkül az önátadást. Szent Benedek élete világító példája ennek.

0: Szabályzata nem csak szabálykönyv, hanem lelki út. Az Istenre figyelő, imádságban és munkában kiegyensúlyozott élet mintája. Ora et labora, imádkozzál és dolgozzál, ez nem egy jelszó, hanem az életvezetés lényege. Jézus mindannyiunkat hív, hogy elhagyjunk valamit, miközben egy nagyobb jót nyerünk. Uram Jézus Krisztus, te meghívtad Szent Benedeket, hogy mindent elhagyva téged kövessen, és életével utat mutasson sokaknak. Köszönöm, hogy engem is szólítasz, hogy ne kapaszkodjak a múló dolgokba, hanem merjek elindulni feléd. Néha félek, mit vesztek el, ha követlek, de te azt ígéred, hogy sokszoros jutalmat kapok. Add, hogy ne számolgatással, hanem bizalommal kövesselek. Szeretném, ha egész életem imádsággá és szolgálattá válna, ahogy Szent Benedeké. Vezess engem is azon az úton, amely az örök életre visz. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
1: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
5: Tudta ön azt, hogy India egyes részein a folyó medrében vörös iszap található? A környéken élő elefántok így rózsaszínben pompáznak, mivel rendszeresen hemperegnek az iszapban, így védekező az élősködők ellen.
4: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió.
1: Amu reklám.
2: Az anyósom kőhajításra lakik tőlünk. Ezt pontosan tudom, mert gyakran haigálom kövekkel.
1: Amu reklámot hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
4: 9,5 millió fő alá esett Magyarország népessége, halálos májkárosodást okozhat egy gyulladás csökkentő. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A koronavírus járvány hatása miatt 2020-ban és 2021-ben bekövetkezett csökkenés után az Európai Unió népessége immár az ötödik egymást követő évben nőtt, de ez főként a bevándorlásnak tudható be, derült ki az Unió statisztikai hivatal jelentéséből. A közlemény szerint az Európai Unió lakosságának száma januárban majdnem 452 millió volt, ami mintegy 706 ezer fővel több, mint az előző évben. Az Eurostat adataiból az is kiderül, hogy Magyarország népessége csökkent. Januárban 9 millió 500 ezer fő alá esett a magyar népességszám, míg egy évvel korábban kicsivel e fölött alakult. Csak nem 10 milliárd forintot adott határon túli fociklubnak az előző kormány a választás előtti 10 hónapban, írta a 444. A legnagyobb kedvezményezett a KFC Komárnó volt, több mint 3,3 milliárd forinttal. A pénzeket a klubok javarészt működési költségekre, köztük üzleti ebédekre, irodaszerekre és üzemanyagra fordították. Beruházásra mindössze három esetben kértek pénzt. A magyar állam finanszírozta a szlovén Lendvai, a szerb Topolyai és az erdélyi Sepsiszentgyörgyi stadiont is. Visszahívják a Tavneos gyulladás csökkentő kapszula 10 mg-os kiszereléseit, mert a gyógyszer akár halálos májkárosodást is okozhat. A vásárlók visszakaphatják az árát. A készítményt abban a patikában kell leadni, ahol kiváltották, a visszahívás és a kártalanítás költségeit pedig a forgalomba hozatali engedély jogosultja viseli. Veszélybe került a tatai öreg tó a hosszantartó aszály és csapadék hiány miatt. A Kemma azt írta, a tó vízszintje kritikusan alacsonyra csökkent, most 170 cm, ilyen alacsony legutóbb 2003-ban volt. A környéken csak minimális mennyiségű eső esett a múlt hónapban. A közelben található Cseketó állapota még rosszabb, ugyanis ezt az öreg tó vizéből szokták feltölteni, ami azonban a jelenlegi helyzetben elsőbséget élvez. A balatonfüredi Kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja idén. Az elismerést Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség kék hullámzászló díjkiosztó rendezvényén. Vizsgálták a parkolási viszonyokat, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, a strandok akadálymentesítésének szintjét, de pontozták a játszóterek minőségét és a strandok vendéglátóhelyeinek kínálatát is. Az önkormányzatokat tömörítő szövetség által 23. alkalommal meghirdetett megmérettetésen 42 strandüzemeltető indult. Az Egyesült Államok új szankciókat hozott iráni pénzügyi intézmények és vagyonkezelők ellen. Büntető intézkedés alá került egy Dubajban élő vagyonkezelő, aki a többi között Irán legfőbb vezetőjének külföldi gazdasági érdekeltségeiért felel, valamint több olyan devizaváltó pénzügyi szervezet, amely már szankcióval sújtott iráni bankoknak nyújt szolgáltatást és csatornáz pénzeket. Napos idő valószínű vasárnap, többnyire kevés felhővel, csapadék nélkül. A szél élénk lesz. A hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután 27 és 32 fok között alakulhat.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
5: Reklám.
6: Uwe Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
7: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja Önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogom van.hu.
2: Jogom van.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogom van.hu.
1: Jogom van.hu.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Reklámot hallottak.
5: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
6: És most indul a Back in Time. A mikrofon mögött Balú.

Nagyon-nagyon kedves és szép napot minden kedves hallgatónak, na meg kellemes elhiózást, ha még azt nem mondtam volna egy rögtön az első két szóban. Hát sziasztok, a mikrofon mögött Balogh, ez pedig a Back in Time, egy újabb adás, egy újabb évszámmal, és egy igazi nosztalgiázás, ami a következő 120 percben vár rátok, hiszen a múlt heti 2001-es évünk után most megint egy évszám, és ez akkor megjelent kedvencek. Ez nem is retro lesz ez a két óra, hanem OLDs, mégpedig az 1973-as év legnagyobb sikeres lágrét hozom el nektek, na meg érdekességeit, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani ebben a 120 percben. Amit hallhattunk, az nem más, mint az ABBA felvétele, a Ring Ring, amely bár az 1973-as Eurovíziós Dalfesztivál svéd előválogatóján csak a harmadik helyet érte el, Svédországban, Ausztriában és Belgiumban is listavezető lett. Ez a dal indította el egyébként a zenekart a világhírnév felé. No, kérem szépen, akkor nézzük, mik történtek a 73-as esztendőben. Ebből is összegyűjtöttem egy ilyen kétórás anyagot. Remélem mindegyik kis érdekességre sort és időt tudok keríteni. Itt van már is az első, a vietnámi háború vége az USA számára, ugyanis 1973. január 27-én írták alá a párizsi békeszerződést, amely hivatalosan véget vetett az Amerikai Egyesült Államok közvetlen katonai részvételének a vietnámi háborúban. Az egyezmény tűzszünetet hirdetett és előírta az amerikai csapatok kivonulását, valamint a hadifoglyok szabadon bocsátását. Az utolsó harcoló amerikai katona március 29-én hagyta el Dél-Vietnámot. Bár a harcok az északi és déli erők között egészen 1975-ig Saigon eleséséig folytatódtak. Ez volt a vietnámi háború vége az USA számára a 73-as esztendőből. Na, akkor most a háborúskodás után térjünk át a zenei részre. Hozok egy igazi amerikai sikert, ugyanis az amerikai Billboard Hot 100 listán a negyedik helyig jutott ez a dal, Kanadában pedig a második lett. Illetve a Rolling Stone magazin minden idők egyik legjobb gitárifének választotta a Deep Purple felvételét. Jön a Smokey on the Water. A dal igaz történetet mesél el, a Montreux-i kaszinó tüzét, amely akkor égett le, amikor Frank Zappa koncertje közben valaki a közönségből jelző rakétát lőtt a mennyezetbe. A zenekar a szállodájuk ablakából nézte a Genfi-tó felett gomolygó füstöt, úgyhogy ők biztonságban voltak. Kedves hallgatóink, viszont ti nem lesztek biztonságban, hiszen érkezik a Deep Purple és a Smokey on the Water. Az a gitár riffet egyébként én is imádom. Hallgassuk meg együtt a 73-as esztendőből. Érkezik a Deep Purple, ez már a Smokey on the Water. Én ezzel kívánok a következő bő 120 percre mindenkinek nagyon-nagyon kellemes szórakozást és kellemes nosztalgiázást.

Ez volt Barry White csodálatos hangja, na meg a csodálatos elvétele, Never, Never Gonna Give You Up. Ez a dal a második helyezést ért el az amerikai R&B listán, és bejutott a Pop Top 10-be is a Billboard Hot 100-on. Az Egyesült Királyságban a Top 15-ben végzett. Ez a dal egyébként Barry White ikonikus búgó mély basszusú szerelmi hangzását, hát, hogy is mondjam, konferálta fel így a dalban. A számot teljesen egyedül írta, hangszerelte és producálta egészen pontosan. Na, hát én bírom a hangját Barry White-nak, sajnos Barry White-ból egy adásban csak egy dalt tudok lejátszani, hiszen gondolnom kell a többiekre is. Na, menjünk is tovább, 1973. április 3-án történt az első mobiltelefonos hívás, ugyanis Martin Cooper, a Motorola mérnöke és fejlesztési igazgatója New Yorkban sétálgatott és végrehajtotta a történelem első nyilvános mobil hívását, egy Motorola Dyna TEC prototípus használt, amely 1,1 kg-ot nyomott, azaz figyelitek, és mindössze 20 perc beszélgetési időt biztosított 10 óra töltés után. Azért ez komoly, tehát nem volt egy hú de nagy teljesítmény, ugye már a tömege is azért 1,1 kg-ot nyomott. Egyébként Martin Cooper szándékosan legnagyobb szakmai riválisát, Joel S. Engelt, az AT&T Bell laboratórium vezetőjét hívta fel, hogy bejelentse a győzelmét, hogy végrehajtotta az első mobiltelefonos hívást, ami 1973. április 3-án történt. Azóta már hány hívást bonyolítottunk le? Na, szerintem már végtelenített szám van. No, menjünk is tovább. A Billboard listán a 12. helyig kúszott fel a következő felvétel, és a világ egyik legtöbbet feldolgozott rock balladája lett, később aztán a Guns N' Roses tette újra világsikerré. De az eredeti dal az Bob Dylan jegyzi a Knockin' on Heaven's Door, egy remek kis rock ballada, kifejezetten Pat Garrett és Billy a Kölykök című western film betétdalaként íródott, amelyben maga Dylan is játszott egy kisebb szerepet. Nálunk most nagy szerepet fog játszani, hiszen a következő 2,5 percben érkezik Bob Dylan és a Knockin' on Heaven's Door.

Itt nincs műfaji megkülönböztetés, csak egy évszám és az akkor megjelent legnagyobb hazai és külföldi sikerek. Ez egy időutazós műsor amúgy. Na-ná, hogy Baluval.

Szerintem, hogyha nem mondom el az előadót, lehet, hogy rá se jöttök, csak az igazi rockrajongók, hogy mit is hallottunk. Ez bizony Alice Cooper felvétele volt. No More Mr. Nice Guy. Top 10-es láger lett az Egyesült Királyságban, és a 25. helyig jutott az USA-ban. Ezzel a sokkoló rockot játszó énekes egyik leginkább rádióbarát sikere lett. Bár én még a Poison-t hozzá tudnám venni a 80-as évekből, de ez most egy teljesen másik történet. Cooper azért írta ezt a dalt, mert megelégelte, hogy a családja és az édesanyja templomi barátai folyton kritizálták az agresszív, szimpadias, horrorisztikus koncertjei miatt. Na, hát kérem szépen, ezért történt ez, amit történt. Most pedig érkezik egy jeles dátum, 1973. december 26. karácsony másnapja, amikor is elérkezett az Ördögűző című film premierje. William Friedkin horrorfilmes mérföldkövét karácsony másnapján mutatták be az amerikai mozikban. A film alapjául William Peter Blatty azon a című regényével szolgált, a bemutatók után tömeges hisztéria tört ki. A nézők sikoltoztak, elájultak, és sok helyen mentőt kellett hívni a mozikhoz. A film kultúrája is sok hatást váltott ki, és a filmtörténet első olyan horrorja lett, amely a Filmakadémia a legjobb film kategóriába Oscar-díjra jelölte. Aztán végül 2 díjat nyert meg a film a 10 jelölésből. Na hát, hogyha szeretnétek, nézzétek meg az Ördögűző című filmet. Igazi horrorisztikus film, ha szeretitek a horrort. Na, de viszont mi most nem horroroskodunk, hanem bemagyarosodunk, ugyanis érkezik Cserháti Zsuzsa. Sajnos már évek óta nincs közöttünk, de minden évben megemlékezünk róla. Jön a jellegzetes, talán mondhatni, hogy az átütő siker, Kicsi gyere velem rózsát szedni című felvétele. A Magyar Rádió és a Televízió slágerlistáinak állandó szereplője volt ez a felvétel. Cserháti Zsuzsa egyik legelső országos ismerséget hozó átütő sikere volt ez a dal. A dalt a zseniális szerzőpáros Lovas Róbert és Szenes Iván írta. A dal könnyebb, tavaszi-nyári lüktetése tökéletesen megágyazott Cserháti generációkon átívelő karrierjének. Mi pedig ezt most jól meghallgatjuk, az 1973-as év sikerei között fogadják nagyon-nagyon-nagyon sok szeretettel minden kedves hallgató Cserháti Zsuzsát, Kicsi gyere velem rózsát szedni.

Ismét egy olyan előadót hoztam el nektek, amely szerintem így hangról rá si ismertetek, pedig aztán tényleg egy közismert előadóról van szó. Ez volt Stevie Wonder és a You Are The Sunshine Of My Life című felvétel 1973-ból, és az első helyezett lett az amerikai Billboard Hot 100 listán, és Stevie Wonder elnyerte érte a Grammy díjat a legjobb férfi popénekes kategóriában. A dal első két sorát meglepő módon nem Stevie Wonder énekli, hanem a kísérőzenekar tagjai Jim Kilstrap és Lenny Gross Wonder. Csak a harmadik sornál kapcsolódik be egyébként Stevie Wonder. Nem is tudtátok mi? Hát én se egyébként. Na nézzük, 1973-as olajválság kezdete volt, ugyanis október 17-én az arab olaj exportáló országok nemzetközi szervezete bejelentette, hogy olajembargót vezet be azon nyugati országok, különösen az USA és Hollandia ellen, amelyek a John Kipuri háborúban Izraelt támogatták. Az intézkedés hatására a nyersolaj hordonkénti ára globálisan a 4-szeresére emelkedett. Ez hirtelen véget vetett a II. Világháború utáni gazdasági konjunktúrának, és beköszöntött a stagfláció, a benzinadagolás és a kötelező autómentes vasárnapok korszaka Európában. Az mekkora lenne? Ezt így 2026-ban is érdekes lenne kivitelezni, autómentes vasárnap. Milyen lenne? Én bírnám, én adnám, tényleg. Tehát, hogy én van, hogy azért, ha úgy van, akkor én egy hétig besülök az autóba, de tényleg, tehát hogy ez nem csak, ez nem kell külön jogszabály, hogy most autómentes nap, nálam igen, vannak autómentes napok, akármik, hetek is. A Steve Miller Band-el megyünk tovább, jön a The Joker című felvétele, amely az első helyet érte el az USA-ban 1973-ban. Elképesztő módon 16 évvel később, 1990-ben egy Levi's Farmer reklámnak köszönhetően az Egyesült Királyságban is lista vezető lett. A dal szövege egy kitalált szót, a pompitust használja, amit Steve Miller egy korábbi R&B szám félrehallásából alkotott meg, és azóta a popkultúra részévé vált. Na látjátok, milyen érdekességeket osztok meg veletek? Az 1973-as sikerek között akkor most jöjjön a Steve Miller Band, és egy tényleg korai nagy sikere, a The Joker. Some people call me the space cowboy.

Jaj, de jó kis zene volt! Ezt nagyon szerettem annak idén. Bergendi és az Iskola Táska című felvételét hallhattátok az elmúlt percekben. Jó, de jó kis dalocska volt, ezt annyira szeretem. Ez volt az 1973-as év legnagyobb magyar slágere. Demjén Ferenc hangjával a dalt nongyosan játszották a rádiók, és a kislemezből 100 000-es példányok keltek el. Hajdú Sándor zeneszerző kifejezetten egy könnyed, mindenki számára fülbemászó popdalt akart írni, és ez sikerült is neki. Bár a szövege miatt a gyerekdalnak tűnhet, a bonyolult fúvós hangszerelés és Demjén éneke miatt felnőtt közönséget is azonnal meghódította. Hát igen, igen, igen, ez tényleg így van, én mai napig imádom, és ugye a családban ugye a feleségemnek az öcsét Petinek hívják, így néha eszembe jut a dal, ugye Peti vár az iskola előtt, meg stb. Úgyhogy igen, szoktam vele egy kicsit húzni az agyát. Na nem baj, menjünk is tovább a veszőből. Font ember következik, és annak a bemutatója 1973, még mindig, december 6-át írunk, a Robin Hardy rendező és Anthony Schaffer forgatókönyvíró folk horror klasszikusát az Egyesült Királyságban mutatták be először. A film egy mélyen vallásos keresztény rendőrnyomozó Edward Woodward történetét meséli el, aki egy kislány eltűnése után nyomoz egy skót szigeten, ahol a lakók még mindig pogány kelta ritusákat gyakorolnak. A film lassan építkező, nyomasztó hangulatával és Christopher Lee ikonikus alakításával a brit filmművészet egyik legfontosabb kultuszfilmjévé vált a Veszőből Font Ember című filmet. Na, hát ez is 73. És még lesz itt azért még egy csomó minden érdekesség a 73-as esztendőből, amiket éppen találtam, de most zenélünk, hiszen ez nagyon fontos. Jön egy kedvenc felvételem, mégpedig a The Rolling Stones érkezik, és az NG című dala világszerte óriási siker. Első helyezett lett az USA-ban, Ausztráliában, Franciaországban és Hollandiában. Az Egyesült Királyságban pedig az 5. helyig jutott. Évtizedekig ment a találgatás, kiről szól a dal. Sokan David Bowie feleségére Angelára tippeltek, vagy Kate Richards újszülött lányára, Dandelion Angelára tippeltek, de Mick Jagger elárulta, hogy ez csak egy véletlen, szerűen választott név volt egy szakítás bemutatására, hiszen a dal bizony erről szól. Nekem is megvan a felvétel saját mappámban, tehát nem azért, mert hogy most külön beválogattam a műsorba a 73-as sikerek közé, nekem ez külön is megvan, ez a felvétel, szeretem néha hallgatni, nem sűrű, mert eléggé melankolikus felvételről van szó. The Rolling Stones és az NJ érkezik a folytatásban.

Nincs műfaji megkülönböztetés, csak egy évszám és az akkor megjelent legnagyobb hazai és külföldi sikerek. Ez egy időutazós műsor amúgy. Na, hogy Baluval.

Szerintem ez a dal is egy olyan dal, aminek az előadójára, akik annyian nem ismerik ezt a felvételt, azok rá se jöttek, hogy ki énekli ez, viszont Delhuzza John volt, és a Lepihenni melletted. Hát igen, a Nikászi Peri menő után is természetesen vannak jó dalai ennek az úri embernek. Én mondjuk én leragadtam a Nikászi Peri menónál, azért azt valljuk be, mert imádom azt a felvételét. 1973-as év egyik legnépszerűbb lírai magyar slágere volt ez, amely megalapozta a mindössze 20 éves énekes romantikus szóló karrierjét. És akkor érkezzen még egy dal, amit kiválasztottam így a végére. Szintén magyar dal, Adél kicsit, hát hogy is mondja, megszólta, hogy egymás után jön két magyar dal, sőt, volt, hogy a harmadik is az volt, de most kivételesen tényleg két magyar dal jön egymás után. A korabeli Magyarország egyik legnagyobb példányszámában eladott kislemez következik. Szécsi Pál tragikus hirtelenségű halála előtt ez volt az egyik utolsó hatalmas sikere, az Egy szál harangvirág. Ezzel folytatjuk a sort, és természetesen maradjatok továbbra is velünk, hiszen hozom továbbra is az 1973-as siker, majdnem 63-at mondtam, pedig odáig vissza sem megyünk egyébként időben. Szóval 1973 legnagyobb sikerei között itt van már is Szécsi Pál, Egy szál harangvirág.

0: Kamureklám.
1: Teljesen visszatöltötték a biztonsági kőolajkészletet, feloldották az összes letiltott felhasználót a kormány Facebookján. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A márciusi mélypont után mostanra teljesen visszatöltötték a biztonsági kőolajkészletet. Erről írt a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István közölte, a folyamatos visszatöltésnek köszönhetően július 2. hetére már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyagtartalékkal rendelkezik az ország. A Telex megjegyzi, a miniszter kormányváltás utáni első rendelete az volt, hogy részben felszabadította a stratégiai készletet, hogy megőrizhessék a védett üzemanyagárakat. A visszapótlást már áprilisban elkezdték. Feloldották az összes letiltott felhasználót a kormány Facebookján. Ezt közölték közösségi oldalukon. Arról írtak, 10 000 fiók az, amit az előző kormány letiltott erről a Facebook oldalról. A posztban az is áll, hogy olyan országot építenek, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét. Sátrakban kell várakozniuk a betegeknek a Bajcsi Zsilinszky kórháznál, mivel éppen munkálatok zajlanak az épületben, közölte az RTL híradó. A honvédség biztosította a sátrakat, amelyekben klíma is van. A körülmények ideiglenesek, addig tartanak, amíg építik az új CT-készülék hőközpontját. Módosítani kellett az idei kékszalagvitorlás verseny útvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt. A rendezők közleménye szerint 1,6 km-rel keletebbre helyezik a keszthelyi bóját. A biztonsági okokból meghozott döntés garantálja, hogy a mélyebb merülésű, hagyományos klasszikus vitorlások is teljesítessék Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő versenyét. A mezőny július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. Be kell zárni a védett műemléknek számító Máré várát, ahol júniusban ismeretlen bulizók a várfalából kibontott kövekből építettek maguknak tűzrakóhelyet, majd rengeteg szemetet hagytak maguk után. A hatósági helyszíni szemlék után a megrongált támfalazatról statikai szakvélemény készült, ennek alapján zárták be a várat az ideiglenes megtámasztás elkészültéig. A megrongált falszakasz balesetveszélyes, így sem a látogatók, sem a személyzet nem tartózkodhat a helyszínen. Szerbiában a Szabadkai Bíróság augusztus 10-ig meghosszabbította két feltételezett orosz ügynök előzetes letartóztatását. A német sajtó szerint a férfiak egy Ukrajnát támogató német hadiipari létesítmény ellen terveztek szabotázs akciót. Német és más európai hatóságok hónapok óta figyelmeztetnek a szabotázs akciókkal kapcsolatos veszélyekre, különösen az Ukrajnát támogató infrastruktúra és hadiipari létesítmények közelében. Ezek az akciók a hibrid hadviselés részét képezik, amelyek célja a pánikkeltés és az ukrán támogatás gyengítése. Vasárnap is marad a napos idő, a hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután 27 és 32 fok között várható.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
2: Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: És most indul a Back in Time. A mikrofon mögött Balú.

0: Nagyon-nagyon kellemes eljözést kívánok minden kedves hallgatónknak a mikrofon mögött, tovább is beutaltjátok, ez pedig a Back in Time egy évszám, és az akkor megjelent kedvencek, a mai évszámunk igazán nosztalgikus, 1973, bár igazából minden évszám nosztalgikus, de ez már nem retro, hanem oldies. Igazából én úgy tudom jellemezni, hogy a 60-as, 70-es évek slágerei, az inkább oldies. Sőt, még a 80-asokat is belevenném, a retro pedig a 90-es, 2000-es évek hát első fele. Ugye 2010-ig onnantól meg klasszik. Én nekem ez az értelmezésem. Na, 73-as év legnagyobb sikerei között most az Omega zenéját nekünk hozzuk Line címmel. Az Omega Hard Rock korszakának egyik legsikeresebb koncertszáma volt ez, amely a rajongók körében kultikus státuszt ért el. A dal az együttes Omega 5, vagy más néven Sweet című albumán jelent meg, amelyen a progresszív rock és a korai heavy metal stílus jegyeit keverték, és nagyon jól tették. És akkor érkezzen 1973 érdekességei közül a Watergate botrány nyilvános meghallgatásai. Ugyanis 1973. május 17-én kezdődtek meg az amerikai szenátus Watergate bizottságának televíziós nyilvános meghallgatásai. Az amerikaiak milliói követték élőben a közvetítéseket. A legnagyobb fordulat július 16-án következett be, amikor Alexander Butterfield, a Fehér Ház korábbi munkatársa elárulta, hogy Richard Nixon elnök titokban minden beszélgetést rögzített az ovális irodában. Ez a felfedezés jogi csatározáshoz, majd Nixon 1974-es lemondásához vezetett. Igen, kell egy kis politika is ebben a 73-as esztendőből. Most pedig akkor érkezzen egy nagyon jó kis Demi Roussos felvétel, hogy magyar kövessen magyart, ezt muszáj meghallgatnotok, hiszen érkezik a Forever and Ever című dal a Demi Roussosnak. Egész Európát letarolta, listavezető lett Németországban, Mexikóban és a brit kislemezlistán is dollármilliós eladásokat produkálva ezzel. A görög énekes ezzel a dollár rögzített védjegyévé vált az opera-szerűen szárnyaló, mégis könnyed pop stílusát, amely 70-es évek tévéműsorainak állandó kelléke volt. Hát nálunk most állandó vendég lesz a következő bő 3,5 percben, Demi Roussos érkezik, és az egyik nagy kedvencem, Forever and Ever.
1: Kapcsold ki a jelent, utazzunk vissza a múltba. Na, ez a Back in Time.

Ez egy nagyon gyönyörű felvétel volt. Máté Pétert hallhattátok az elmúlt percekben. Ez volt a Hull az elsárgult levél. Ez a dollár megnyerte a Magyar Rádió Made in Hungary című bemutató versenyét, és a magyar zenetörténet egyik legidőtlenebb, legszebb melankolikus balladája lett. A dalt Marek Miklós és S. Nagy István írták. Máté Péter drámai előadás módja miatt a szám a mai napig az ősz és az elmúlás legfontosabb hazai zenei szimbóluma. Kedves hallgatóink, ez a Back in Time, velem Balúval minden műsorban egy évszám, és az akkor megjelent kedvencek. Na, mai műsorban 1973 legnagyobb sikereit játszom nektek, és természetesen érdekességeket is hozok, ezzel színesítve a műsort. 1973. április 4-én történt New Yorkban, ünnepélyes keretek között átadták a World Trade Center komplexumot, beleértve annak ikonikus ikertornyait, az északi és déli tornyot. Az építkezés még 1966-ban kezdődött. Az északi torony 417 méteres magasságával, az antennával együtt 526 méter, rövid időre átvette a világ legmagasabb épülete címet az Empire State Building-től. A komplexum a globális kereskedelmi és New York gazdasági erejének legfőbb szimbóluma volt. Nem véletlenül hoztam ezt a hírt, hogy 73-ban adták át a World Trade Center-t, hiszen a múlt heti adásban 2001-et írtunk, és akkor viszont pont arról volt szó, hogy 2001. szeptember 11-e a World Trade Center-be becsapódtak ugye ilyen gépek, repülőgépek vagy harcigépek voltak, már nem is tudom, de viszont hatalmas nagy katasztrófa volt, és akkor így most 73 kapcsán pedig gondoltam, hogy akkor bejelentem nektek, hogy mikor is épült és adták át ezt a remek építményt. Most pedig már is megyünk tovább, kedves hallgatóink! Érkezik Paul Simon. Bizony, az a Paul Simon, akit szerintem nagyon jól ismertek, de ezt a zenét szerintem még ti se nagyon hallhattátok, vagy csak nagyon ritkán, hiszen ez egy ritkaság. Kodachrome a dal címe. Második helyezést érte el az amerikai Billboard Hot 100-on és Kanadában is. A dal a Simon and Garfunkel duo utáni sikeres szólókarrier egyik csúcspontja. A dalt a Kodak híres színes filmjéről, a Kodachrome-ról nevezték el. Emiatt a BBC brit rádiója kezdetben nem is akarta játszani, mert a szigorú törvények

Itt nincs műfaji megkülönböztetés, csak egy évszám és az akkor megjelent legnagyobb hazai és külföldi sikerek. Ez egy időutazós műsor amúgy. Na-ná, hogy Baluval.

Ez volt a Les Humphries Singers felvétele Mama Lou címmel, itt a Back in Time című műsorunkban. 73-ben sikerek között ez a dal hetekig vezette a német slágerlistákat, és Közép-Európában, köztük a magyar klubokban és rádiókban is az év egyik legtöbbet játszott buli zenéje volt. Érdekesség a dallal kapcsolatban, hogy a nemzetközi hippikórus stílusú formáció tagja volt a korai éveiben és későbbi Eurovízió sztár Liz Mitchell is, aki nem sokkal később a Boniem énekesnője lett. Kedves hallgatóink, a 73-as sikereket hallhatjátok, és köztük színes híreinket a 73-as esztendőből. 1973. március 27-én a 45. Oscar gálán Marlon Brando-t hirdették ki a legjobb férfi színész kategória győzteseként Vito Corleone megformálásáért. A Keresztapa című filmben Brando azonban nem jelent meg a ceremónián. Maga helyett egy apacse népviseletbe öltözött fiatal indián színésznőt és aktivistát, Sichin Little Fater-t küldte a színpadra. Brando nevében visszautasította a díjat, és egy beszédben tiltakozott az ellen, ahogyan Hollywood és a televízió a tős gyökeres amerikai indiánokat ábrázolja a filmekben. Azt a mindenit. Tehát Marlon Brando visszautasította az Oscar díjat. Na hát ez is 73-as érdekesség. Most pedig megyünk tovább Roberta Flack felvételével. Ismerős lesz a dal, az eredeti az tényleg így szól, ahogy most, a feldolgozása pedig évekkel később a 90-es években szólt nagyot, Fugees felvétele volt, sokat nem változtattak egyébként a dal címen. Killing Me Softly a dal címe, Roberta Flack eredeti, 5 hétig vezette a Billboard listát, és 3 Grammy-díjat nyert 1974-ben, köztük az év felvétele és az év dala elismerést. A 90-es években, ahogy mondtam, a Fugees ismét világszerte ismerté tette ezt a dalt. Egyébként a Roberta Flack egy repülőúton hallgatta meg a dal eredeti, ismeretlen verzióját. Azonnal felírta a szövegét egy papírra. Leszállás után stúdióba vonult és áthangszerelte a saját stílusára, és így született meg a most következő felvétel. Na, a folytatásban Roberta Flack.

0: Attila.
1: Bizony, ez ott Kós János felvétele Préri Méri címmel itt a Back in Time című műsorunkban. És hát ez a hazai táncdal fesztiválok és rádiós kíváncsiságok egyik legnépszerűbb humoros hangvételű volt, nyugati hangulatú slágere volt. Kós János zseniális parodizáló és előadói képességét mutatta meg ebben a dalban, amely a country és a magyar tánczene egyedi keveréke volt. És hát Kós János már nincs közöttünk, Isten nyugosztalja, hatalmas nagy humorista volt, én nagyon-nagyon szerettem a humorát. Kedves hallgatóink, az 1973-as Back in Time-ot hallhatjátok, és már is érkezik Bruce Lee, illetve Halála és az Enter the Dragon premierje. A harcművészeti filmek koronázatlan királya Bruce Lee 32 évesen várható elhunyt Hongkongban egy agyödéma következtében. Ez mind 1973. július 20-a. Mindössze 6 nappal a halála után mutatták be Hongkongban, majd augusztusban az USA-ban élete főművét, a Sárkány közbelépe című filmet. Ez volt az első olyan nagyszabású kung-fu film, amelyet egy hollywoodi stúdió, a Warner Bros. Produkciót gyártott. A film óriási kasszasiker lett és elindította a harcművészetek globális térhódítását. Bizonyán mi is nagyon szerettük Bruce Lee filmeket. Most pedig érkezik, szintén egy filmhez kapcsolódik ez a dalocska, persze nem a 73-as filmekről van szó, ez már inkább azt hiszem már a 2000-es években készült, mégpedig Eddie Murphy főszereplésével az Apu Ovi. Bizonyára már láttátok, azt hiszem ennek van egy második része, de vagy nem biztos, hogy van, lehet, hogy keverem az Ovi zsarúval, viszont az Ovi apu az egy nagyon jó, két munkanélküli családapa eldöntik, hogy óvodát nyitnak, mert hogy most abban látják a pénzt. És ebben a filmben csendül fel a most következő dal, a Sweet együttes Ballroom Beats című dala, amely első helyezett lett Kanadában, Németországban és Ausztráliában. Második helyezett lett a brit slágerlistán, és ötödik az USA-ban. A glam rock korszak alap követelménye volt, egy ilyen alapműve. Úgyhogy érkezik nálunk már is a Sweet együttes. Én nekem mindig ez a Ovi apu című film jut eszembe róla. Jön a Ballroom Beats!

Ez volt a The Doobie Brothers felvétele és a Long Train Running, hatalmas nagy retro kedvencem. Top 10-es megasláger lett az USA-ban, és a mai napig az egyik legmeghatározó funk rock ritmus, amit a rádiók is nagyon-nagyon szívesen játszanak. Érdekesség a dollal kapcsolatban, hogy évekig egy névtelen hangszeres improvizáció volt, amit a zenekar csak a koncertek alatti jamelésre használt. A producerük addig rágta a fülüket, amíg Tom Johnson frontember végül írt hozzá egy jó kis szöveget a vonatokról. Nagyon jó! Jaj, kedves hallgatóink, 1973 és a legnagyobb sikerek. Érkezzen még egy hír, amit így nem akarok már nagyon ilyen háborús híreket, mert rengeteg van a 70-es évek háborúiról. Most hoztam egy kis teljesen mást, mégpedig 1973. szeptember 20-án a texasi Houston Astrodome-ban rendezték meg a sporttörténet egyik legnagyobb hatású teniszmérkőzését. A 29 éves Billie Jean King, a női tenisz akkori legjobbja, csapott össze az 55 éves Bobby Riggs korábbi világelsővel. A Riggs nyíltan hímsoviniszta kijelentésekkel hergelte a közvéleményt, azt állítva, hogy a nők képtelenek kezelni a nyomást, és ő még időskora ellenére is megveri bármelyiküket. A mérkőzés King magabiztosan 3 egyenes szedben 6-4, 6-3, 6-3-ban nyerte meg. 90 millió tévénéző előtt, ami óriási lökést adott a női sportolók elismerésének és a női egyenjogúság mozgalmának. Na, hát kérem szépen, ezek voltak 1973 érdekességei a mai műsorban. Most érkezik egy magyar felvétel. Szerintem kevesen emlékeztek még erre az együttesre. Az együttes neve Mini, a dal címe Keresztes Lovag. A magyar progresszív underground és jazz rock szintér egyik legfontosabb korszakalkotó felvétele Török Ádám Kubola játékával. A dal a Mini együttes védjegyévé vált. A klasszikus zenei elemeket, a rockos lüktetést és a Fubola virtuózitását olyan szinten hozta be a hazai köztudatban, ami teljesen egyedülálló volt a vasfüggöny mögött. Kedves hallgatóink, a 73-as év sikerei között már is érkezik a Mini együttes és a dal címe a Keresztes Lovag.

Kedves hallgatóink, ez volt a Mini Együttes és a Keresztes Lobak című felvétele, és már csak annyira maradt időnk, hogy egy gyors búcsút ejtsek, hiszen ez volt az eheti Back in Time című műsorom, ahol az elmúlt 2 órában 1973 legnagyobb sikerét hallhattátok, és természetesen a sikerek mellett ott voltak a legnagyobb történetek is, amik megtörténtek 1973-ban. Én köszönöm szépen mindenkinek a kitüntető 2 órás figyelmet, balut hallhattátok, és ne felejtjétek, jövő héten ismét érkezem egy újabb évszámmal, és az akkor megjelent kedvencekkel. Valaki kérdezte, hogy mi lesz a következő évszám, ezt én előre sose tudom, ezt így menet közben szoktam kitalálni, illetve hát nagyon szépen sorsolunk egy évszámot, ez csak így működik, sok-sok évszám föl van írva nekem egy papírocskára, és mindig belerakom egy kis gömbbe, azt jó megrázom, és abból kihúzok egy papírlapot, és azon szerepel egy évszám, így kerülnek be az évszámok az adásban. Na, minden fontosat elmondtam szerintem. Búcsúzom Ernyei Béla és a Lokomotív GT hatalmas nagy slágerével. Érkezik a Valaki mondja meg, az eredeti 73-as verzió. Én köszönöm szépen még egyszer mindenkinek a kitüntető 2 órás figyelmet, remélem mindenki kellemesen nosztalgiázott erre az oldies stílusú 2 órás adása. Back in Time, tehát jövő héten ismét tartsatok akkor is velem, akkor is egy újabb évszám és az akkor megjelent kedvencek. Sziasztok!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Teljesen visszatöltötték a biztonsági kőolajkészletet, feloldották az összes letiltott felhasználót a kormány Facebookján. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A márciusi mélypont után mostanra teljesen visszatöltötték a biztonsági kőolajkészletet, erről írt a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István közölte, a folyamatos visszatöltésnek köszönhetően július 2. hetére már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik az ország. A Telex megjegyzi, a miniszter kormányváltás utáni első rendelete az volt, hogy részben felszabadította a stratégiai készletet, hogy megőrizhessék a védett üzemanyagárakat. A visszapótlást már áprilisban elkezdték. Feloldották az összes letiltott felhasználót a kormány Facebookján. Ezt közölték közösségi oldalukon. Arról írtak, 10 000 fiók az, amit az előző kormány letiltott erről a Facebook oldalról. A posztban az is áll, hogy olyan országot építenek, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét. Sátrakban kell várakozniuk a betegeknek a Bajcsi Zsilinszky kórháznál, mivel éppen munkálatok zajlanak az épületben, közölte az RTL híradó. A honvédség biztosította a sátrakat, amelyekben klíma is van. A körülmények ideiglenesek, addig tartanak, amíg építik az új CT-készülék hőközpontját. Módosítani kellett az idei kékszalagvitorlás verseny útvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt. A rendezők közleménye szerint 1,6 km-rel keletebbre helyezik a Keszthelyi bóját. A biztonsági okokból meghozott döntés garantálja, hogy a mélyebb merülésű, hagyományos klasszikus vitorlások is teljesítessék Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő versenyét. A mezőny július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. Be kell zárni a védett műemléknek számító Máré várát, ahol júniusban ismeretlen bulizók a várfalából kibontott kövekből építettek maguknak tűzrakóhelyet, majd rengeteg szemetet hagytak maguk után. A hatósági helyszíni szemlék után a megrongált támfalazatról statikai szakvélemény készült, ennek alapján zárták be a várat az ideiglenes megtámasztás elkészültéig. A megrongált falszakasz balesetveszélyes, így sem a látogatók, sem a személyzet nem tartózkodhat a helyszínen. Szerbiában a Szabadkai Bíróság augusztus 10-ig meghosszabbította két feltételezett orosz ügynök előzetes letartóztatását. A német sajtó szerint a férfiak egy Ukrajnát támogató német hadipari létesítmény ellen terveztek szabotázs akciót. Német és más európai hatóságok hónapok óta figyelmeztetnek a szabotázs akciókkal kapcsolatos veszélyekre, különösen az Ukrajnát támogató infrastruktúra és hadipari létesítmények közelében. Ezek az akciók a hibrid hadviselés részét képezik, amelyek célja a pánikkeltés és az ukrán támogatás gyengítése. Napos idő valószínű vasárnap, többnyire kevés felhővel, csapadék nélkül. A szél élénk lesz. A hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután 27 és 32 fok között alakulhat.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Pillesó. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
4: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
4: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Hogy erre fel nem táncolj, mi?
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
4: Jaj!
3: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás. Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó, a feldolgozások műsora.

0: tuo fal American.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a duplája következő hatásába. Renato Carozone és a Tuo fal Americano című dallal nyitottuk ezt a mostani adást, amely egy picit speciális lesz, ugyanis a 20. század nagy slágerei csapnak össze a 21. század nagy slágereivel. Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy az eredeti dal a 20. századból, a feldolgozás pedig a 21. századból lett ismerős a számunkra. És nem csak emiatt lesz igazából érdekes ez a műsor, hanem amiatt is, hogy a mostani alkalommal nem csak a slágereket, hanem a vendégeket is megduplázzuk, ugyanis itt ül velem a stúdióban DJ Jesse, azaz polgári nevén Jeszenszky Zsolt, akit sok szeretettel köszöntök.
2: Köszöntöm én is a hallgatókat. Egy nagyon pici korrekciót muszáj, hogy tegyek, a DJ Jesse nevet én nem használom.
1: Aha, hát egyébként. Akkor ez igazából csak így a sajtóból híves.
2: Hát ez egy, szerintem ebbe a részben nem feltétlenül menjünk bele, de ezt a bizonyos médiakörökben ezt egyfajta degradáló jelzőnek használják, hogy én csak egy DJ vagyok.
1: Aha, értem.
2: Egyébként más dolgokkal foglalkozom. Nem, mint hogyha a DJ-ket lehetne degradálni azért, mert valaki DJ, szóval...
1: Jelens, értem, tehát akkor maradjunk csak a jelzőnek.
2: De egyébként, ha nagyon fontos, akkor fellép, most már nagyon ritkán, akkor Picard, The Picard néven. Valaha a fesztiválokon.
1: Értem. Valamint Spiegelhalter László, azaz Spiggy Boy. Itt remélem nem tévedek sokat. Őt is sok szeretettel köszöntöm. Szia, Laci.
3: Sziasztok, üdvözlök én is mindenkit, és nem tévedtél, és én a legdegradált DJ vagyok.
1: Na, tessék. Már rögtön ilyen jó hangulatba indulunk. Na, hát, mivel ez egy zenei műsor, akkor igazából kezdjük azzal, és akkor majd itt én mindig kérdezek, ti meg helyreigazítotok, jó, amennyire tudtok, hogy mind a ketten azért egész fiatalon találkoztatok a zenével, ráadásul olyannyira, hogy például Jesse egy ilyen zenei iskolába, a zene tagozatos iskolába kezdett el tanulni már egész kiskorába.
2: Ez tök véletlen. Valóban a Váci utcai énekzene tagozatos általános iskolában, de azért, mert ott laktunk, és oda kellett járni.
1: Ez volt a legközelebbi hely.
2: Ez volt a legközelebbi is, de ugye ilyenkor meg volt adva, hogy tehát külön engedéllyel kellett a körzeten, vagy a nem megadott iskolába járni valakinek, és én nem a zenei osztályba jártam. Tehát a Z-sek voltak a zeneisek, én B-s voltam. Aha, ettől függetlenül, hogy egyébként már gyerekkoromban nagyon-nagyon érdekelt a zene, tehát abszolút általános iskolás koromban elkezdtem rádiót hallgatni, követni, felvenni, nézni, Ambrus Kiri, Magnósok figyelem, aztán később Bétót László, Poptarisznök, csak fiataloknak, Komjáti Gyuri
1: bácsi. Tehát akkoriban igazából elérhetőek voltak, azokat úgy
2: szinte minden. Szóval a gyerekkorom óta tényleg itt van, de az iskolának nincs köze hozzá.
1: Laci pedig ugye, hát a matematika, ugye ha jöttél a matematika szakon végeztél,
3: programozó matematikusként, igen.
1: És programozó matematikusként, de már fiatal korodban te is ugye a kollégiumi élet keretén belül egész közel kerültél a bulikhoz, akár a rádiózáshoz is.
3: Hát tulajdonképpen én középiskolában is kollégiumban voltam, akkor is ilyen súlyba jártam, és 16 éves koromtól nyomom ezt az ipart, mármint azt, hogy a zenéket gyűjtöm és szedem össze. Már előtt is gyűjtöttem, csak onnantól kezdve az volt, hogy amikor megengedte az a srác, aki csinálta a kollégiumi bulikat, hogy egy-két dalt lejátszunk a kazettáinkról, akkor én voltam az, aki ott jelentkezett, hogy én szeretném azt a két-három dalt lejátszani. Aztán szép lassan egyre közelebb kerültem, és harmadiktól, tehát középiskola harmadiktól tulajdonképpen én csináltam a középiskolai koleszbulikat, aztán utána a suli bulikat is.
1: Azt látom, hogy neked is az egyik fiatalkori élményed volt a Poptarisznya, hogyha ez igaz, illetve volt a kedvenceid, Bros, Depeche Mode.
3: Hát az akkori világ újdonságai, ez mindig, és megadhatott az a lehetőség, hogy ezekre a koncertekre el is tudtam menni, akkor én nagyon-nagyon erős koncertre járó voltam, és imádtam ezeket a koncerteket. Most ez kevésbé adatik meg, de hát akkor ez...
1: Na, majd mi mindjárt folytatjuk innen tovább, de egy picikét azért muszáj zenélnünk is. Ugye az imént hallott dal az 1956-os olasz, pontosabban nápolyi nyelvű dal volt. Szövegét Nicola Salermo művész nevén Niza írta. Nápolyban született, zongoristaként, énekesként és dalszerzőként lett igazából híres. A dal címe magyarul nagyjából azt jelenti, hogy Amerikának akarsz látszani. A szöveg egy egy olyan olasz fiatalon értszelődik, akinek, aki amerikai módra öltözik, amerikai szavakat használ, viszkit iszik, de közben mégis a saját kultúrájából jött. A dal később filmekbe is tovább élt, Sophia Loren is énekelte a Nápolyban kezdődött című 1960-as filmben, és a dal a Tehetséges Mr. Ripley című 1999-es film révén is újra figyelmet kapott. De aztán később évtizedekkel, 2010-ben egy újabb feldolgozás született belőle, Yolanda Be Cool és DiCaprio voltából, itt már a dal címe We No Speak Americano. Laci, mit tudsz te erről a dalról?
3: Hát ez az eredeti dalt egyébként én most akkoriban meghallgattam, amikor jött be a Yolanda féle verzió, mert megtaláltam az eredetit. Egy kellemes kis dal volt. Egy biztos, hogy ez az új verziója, ez akkor a talán az utolsók egyik, ami az összes klubban egyszerre csengett fel.
1: Elmaradhatott.
3: Mert akkor még voltak klubok.
1: Ja, igen. És tehát nem csak itt hazánkban, de hát nálunk is, de a siker hatalmas lett. Az Egyesült Királyságban a listavezető, Amerikában pedig a Billboard 600-on a 29. hely jutott, és több országban is a slágerlisták élmezőnyébe került. Na akkor most hallgassuk meg ezt a dalt, aztán folytatjuk tovább majd Jessivel, illetve Spiggy Boy-jal. Úgyhogy maradjatok velünk!

0: A 80-as évek egyik igazi nagy slágere szólt az elmúlt percekben, ez volt a Yazoo és a Don't Go itt a duplájóban, ahol most nem csak a slágereket, hanem a vendégeket is megduplázzuk, ugyanis Jesse, valamint Spiki Boy itt a stúdióba. Mielőtt megszólalnának előtte, azonban egy pár fontos infó volt arról. 1982-ben jelent meg a Brit Együttes második kislemezén, a dal szerzője Vince Clark volt, és itt akkor Lacira nézek, ki volt Vince Clark, ismerős a neve?
1: Hát ő a kezdeti Depeche Mode-ban is ott volt, ugye, onnan szállt ki, és hát több formációt csinált ő, de hát ő volt
0: ez ott a leghíresebb.
2: Aztán az Erasure volt később.
0: Így van. Azt tudjátok egyébként, hogy ki énekelt itt?
2: A Yazoo-ban?
1: Alison Moyet.
0: Így van, pontosan. Egy rövid életű, de nagyon fontos duó volt. 1981-ben alakultak, azt esetleg tudjátok, hogy hol? Bázildönben, és Észak-Amerikában csak Yaz néven.
2: Igen, ott az két ót lehagyták, amíg Amerikában vettem tőlük kazettát, mai napig meg.
0: Akkor te látod. Aha. Don't Go egy nagy brit siker volt, az Egyesült Királyság hivatalos kislemez listáján a harmadik helyig jutott, és 11 hétig szerepelt a top 100-ba. Az amerikai Billboard Dance listán pedig ugye 1982-ben nagy siker volt. Na hát, hogy az előbb már itt bevezettük, hogy ki honnan jött igazából, azonban ami ennél sokkal fontosabb az, hogy Spiki a 80-as évek végén kezdett el igazából zenélni Vác környékén. Hogyan indult ez az egész?
1: Hát ez úgy, hogy a kollégium után, tehát a kollégiummal párhuzamosan ott Fóton volt egy hely, egy étterem, amivel, hát az a klasszikus, tudom, amikor az étteremben széttolják az asztalokat, és ott diszkózol, ott kialakítottak egy DJ-pultot. Akkoriban egyébként még ez a picit központi, de ne legyen útban feeling volt a DJ-knél, aztán utána jött az, amikor egyáltalán ne legyen útban, utána meg nagyon-nagyon központi helyre tettek a DJ-pultjukat.
0: Tűrt, támogatott.
1: Hát tulajdonképpen ott 11:30-kor már nem lehetett ember az utcán, tehát 8 órakor már tobzottak az emberek, hogy bejöjjenek.
0: Volt, mert ugye a 6-tól 10-ig tartottak az elején a nagy bulik, aztán később ez így tolódott mindenfelé.
1: Igen. Én még jártam úgy a Petőfi csarnokban, amikor a Csillagfény is úgy volt, hogy ilyen nagyon korai kezdése.
0: Aha. Jesse viszont a 90-es években elkezdett rádiózni, több rádióba is volt, és különböző zenei műsorokat is készítettél, ha jól tudom. Ugye Danubius, Bridge?
2: Ez a Danubiusban kezdtem igazából, 93-ban. Uh-huh. Én előbb tévéztem, mint rádióztam. Uh-huh. Popműsorok a kábel tévéken az már hamarabb elindult, és 93-tól rádióztam a Danubiusban. Aztán később, igen, ugyanaz a műsor átkerült a Bridge-re, ott elég hosszan.
0: Volt itt ugye több műsor is volt,
2: két etapban. Hát igen, egyébként a Bridge-nek aztán később zenei vezetője is voltam.
0: A Pop-Rock fehéren, feketén, ha jól tudom, ez fűződött
2: azt,
0: hozzá.
2: Az tévéműsor volt.
0: Bocsánat, az tévéműsor volt? Igen. És az Amerika hangja akkor ez volt a rádió?
2: Hát az Amerika hangja az a klasszikus rádiós műsor, ami így az én nevemhez fűződik. Az indult a Danubiuson, aztán megfutott a Bridge-en, aztán a Lánchíd rádióban, aztán a Karcz FM-en. Úgyhogy az egy Uszkve 93, tehát 33 év bruttó, abból mondjuk most már volt egy, most is, meg korábban is voltak kisebb, rövidebb, hosszabb szünetek, de mondjuk egy ilyen 20, szerintem netto 28 évet.
0: Meg aztán itt Jarbos Karc FM említetted, hogy ott is voltatok, igen.
2: Ott volt a legtovább.
0: Így van, aha. Na, ennek a dalnak is született egy feldolgozása.
2: Én hát ennek gyakorlós voltam egyébként, azt el kell mondom, még miatt kimentünk Amerikába, tehát ilyen 84-ben, én nagyon szerettem a Yazoo-t.
0: Mi fogott meg benne, ha már így?
2: Hát az volt, tehát akkor mindent hallgattam, egyszerűen jó volt a zene. A Rainbow volt a kedvencem, a Since You've Been Gone, tehát már ugye nem tudtam, de már akkor is rocker voltam. De ez nem zavart abban, hogy a Chili, Simply a Love Song, meg a Johnny Loves Jenny is óriás kedvencem volt. A Culture Club, Karma Chameleon, és a Yazoo-tól a Don't Go, illetve még inkább a második lemezőkről a You and Me Both-ról a Walk Away from Love, az volt a kedvencem.
0: Mekkora sláger.
2: Meg a Nobody's Diary. Nekem érdekes módon a második lemezük az nem volt az már akkora siker, de nekem azon voltak a kedvenceim.
0: És követtétek-e a Don't Go-nak a folytatását, hogy mi lett belőle a 21. században?
1: Hát ők már csak a dallamot használták föl, tehát ebben az új verzióban. Én azért emlékszem egy másikra, azért is

0: emlékszem az André Weiser verzióra, mert ott teljes Don't Go benne volt, és ugye az nekünk a Spy the Ghost-tal a Party Time 3-as lemezen rajta is volt a mix lemezen. Tehát több feldolgozást megélt ez a dal, meg remixet. De most ez az utolsó, itt a dallamot, tehát előszeretettel ugye az utóbbi időben, utóbbi 10 évben a dallamokat hozzák elő, és már más szöveggel esetleg. Itt is ez történt azért.
1: Igor Rayton, Oliver Heldens és Vula, ugye az ő nevükhöz fűződik, és már a dal címe is Turn Me On lett, ami igazából Bleach listás siker lett, 12. helyig jutott, és a Billboard Dance Mix Show Airplay listán is vezető helyezést ért el. Úgyhogy most hallgassuk meg ezt a dalt, aztán folytatjuk tovább vendégeinkkel, úgyhogy tartsatok velünk továbbra is.

0: 90-es évek végének egyik igazi nagy klubslágere szólt az elmúlt percekben, ez volt az ETB és a 9PM Till I Come című dal, amely tulajdonképp 1998-ban jelent meg, és 1999-ben lett igazán nagy nemzetközi sláger. ETB-nek az eredeti neve, ugye André Tannenberger volt, német DJ és producer volt, és van ebbe egy ilyen klasszikus, egy ilyen gitárszerű szintetizátoros dallam, amelyről tulajdonképp mindenki felismeri ezt a dalt. Laci, szerintem ez igazából neked fűződnek emlékeid.
1: Hát ez, emlékszem, amikor először meghallottuk, és akkor még jártunk be a DJ Service-be hanglemezeket is vásárolni. Hát mindenkinek felállt a hátán a szőr, annak ellenére, hogy már éreztük, hogy ez azért itt egy kicsit keverék, mert se nem, tehát hogy benne voltak house elemek, benne voltak az akkori pici techno elemek, és benne voltak, mert akkor azért a techno elemeket fel lehetett ebben, az akkori techno elemeket fel lehetett benne fedezni, és már előremutatóan trance elemek is voltak benne.
0: A 90-es évek végén volt egy ilyen nagy zenei váltás, ami szépen lassan átcsúszott, ez a 90-es években ilyen, hát nem is tudom, ilyen dance-es korszak, egyre inkább átcsúszott a technikai house-os zenék felé egy picikét, és akkor ebben minden volt egy picit.
1: Igen, ebbe tényleg minden felfedezhető volt. Az, hogy behatárolni ezt nehéz volt. Én ezért szoktam azt mondani, hogy amit mi játszunk általában az Erős Attilával, az dance zene, amiben van egy kis trance, van egy kis régi house, van egy kis popnak ilyen dance-esebb verziója. Tehát hogy minden benne van, mert akkor kezdtek el szétválni, teljesen szétváltak, és most tulajdonképpen egy számon belül van több.
0: A siker különösen Nagy-Britanniában volt nagy, a dal az ottani hivatalos kislemezlistán első helyezett lett, Amerikában inkább a tánczenei listákon tarolt sokat. És ha már itt beszélgettünk a bulikról, akkor Laci, te vagy mihez is köthető az, amikor országosan is ismert lettél?
1: Hát tulajdonképpen ugye én ebben az időszakban kezdtem el remixeket csinálni több emberre.
0: Most igazából a klub életre gondoltam, mert majd
1: és akkor kerültem be szerintem az E-klub volt az, ami igen, ezt emlékszem, ezt szétjátszottam az E-klubban, ezt a zenét, úgyhogy ennélkül nem volt péntek este, az biztos.
0: Úgyhogy... Péntek esti bulik egyik legismertebb DJ-je, ezt olvastam legalább 30 helyen, 1999, ez pont akkor volt ilyen hatalmas láger az ETB.
1: Igen, nálam nem volt olyan este, amikor ez ne pörgött volna.
0: Értem. Jesszi esetén pedig igazából azt érdemes tudni, hogy ő nem csak a rádióban volt, hanem különböző újságoknak is írt különböző zenei anyagokat, ugye?
2: Igen, ez tulajdonképpen az volt a legelső, tehát ez még a rádiózás előtt kezdődött, hogy akkoriban működő zenei lapoknak írogattam, mert azért fegyük, hogy én akkor még egyetemista voltam, tehát nyilván ez egy ilyen egyfajta hobbiként.
0: De aztán később láttam, hogy a Mahasznak is...
2: A Mahasznál én lehúztam, hát tizen... Ezt is nehéz megállapítani, mert aztán
0: később már csak maradjunk ennyi,
2: külső, szóval ilyen majdnem 20 évet gyakorlatilag a Mahasz kötelékeiben valamilyen formában.
0: Na térjünk rá egy picit akkor a feldolgozásra, ugyanis ez is az ETB-hez kötődik, csak itt jött Topic, E7S, és itt már Your Love SPM, vagy 9PM, bocsánat, 9PM lett a dalnak a címe. Laci, erről mit tudsz?
1: Hát ebben is van egy picit más szöveg, tehát ebben már van szöveg.
0: Itt is a zenei alapot.
1: És a zenei alap. Hát használták fel, mert
2: sajátját, úgyhogy azért nem volt.
1: Igen, az ATB is benne van, tehát ez egy érdekes feldolgozás, amikor saját magad dolgozott fel saját dalodat, de hát az időről időre ez előfordul, mert az ember, ahogy változik, ahogy
0: nyilván ezen a
1: ahogy érik.
0: Is szeretném megjelenni, gondolom én, tehát hogy azt a 90-es évek végi dalt, az tulajdonképpen a mostani közönség, hát a 2021-ben jelent meg, tehát az akkori közönség számára is megpróbálta ugye újra megismertetni.
1: És sikerült is.
2: És hát elég jó érzékkel nyúltak hozzá, illetve adták ki újra, mert hogy a ha már szóba hoztad ugye a Mahaszt, a Mahasznak vannak különböző slágerlistái, van a Dance slágerlista, amin 250 valahány hete ott van, gyakorlatilag az első 10-ből ki sem került azóta. Tehát azt jelenti, hogy 5 éve folyamatosan a zenés-táncos szórakozó helyek egyik legjátszottabb dala.
0: Talán nem véletlenül, ugye Nagy-Britanniában 8. helyig jutottak, Amerikában pedig az elektronikus tánczenei Billboard listán, ugye ott is több lista van, nem csak itt nálunk a Mahaszba, ott is bekerült az első 10-be. Hát akkor most hallgassuk meg ezt a feldolgozást, hogy hogyan szólt 2021-ből, aztán folytatjuk tovább Jessivel, valamint Spiggy Boy-jal.

0: hát megint a 90-es évekből szólt egy igazi nagy sláger, a Korona és a Riddle of the Night című dal. Ez itt továbbra is a duplájú vendégem, pedig továbbra is Jesse, valamint Spiggy Boy, és a Korona, azt érdemes róluk tudni, hogy 1993-ban jelent meg Olaszországban ez a dal, majd 1994-ben lett igazi nemzetközi siker. Ugye a Korona olasz Eurodance projekt volt, de a név mögött ugye többen is szerepeltek. Ugye itt voltak ilyen klasszikus dolgok, hogy ugye más szerepelt a videóklipben, és más énekelt, ugye ez akkoriban nem csak náluk, sőt már a 80-as években is elindult ez a dolog, és a közönség nem feltétlenül biztos, hogy mindig azzal azonosította, aki az alkotó volt, hanem inkább azzal, aki a videóklipben szerepelt. Na de ha már itt beszéltünk a DJ-skedésről is mi egymásról, akkor a 2000-es évek elején megalakult egy bizonyos DJ szövet, amihez Jesse-nek elég erős köze van.
1: Hát olyannyira, hogy ez az én fejemből pattant ki, hoppá, hogy legyen egy ilyen szervezet.
0: Milyen célból, milyennek a DJ szövetség, vagy javíts ki pontosan, hogy hogy is
1: hívjuk? Hát mennyi időnk van?
0: Hát másfél percet, jó, így a lényeget, csak hogy mert zenélünk
1: is kell. Azért én bár előtte korábban éveken keresztül dolgoztam együtt DJ-kkel, hogy kiadóknak a promóciós anyagait juttattam el hozzájuk, ugye nekem a tévés popzenés korszakomból megvoltak a kapcsolataim nagyon sok DJ-ben, a rengeteg diszkóban forgattunk, és a kiadóknak pedig volt egy csomó zenéje, amit szerettek volna eljuttatni a DJ-khez, hogy ők játsszák, és hát ez ugye promóciós értékkel bírt, úgyhogy ezt így kötöttem össze őket. Aztán, amikor így a lemezipar elindult egy nagyon durva hanyatlásnak, hogy az emberek elkezdtek, hát akkor nem torrentezni, csak file cserélni, és a lemezeladások zuhanórepülésbe kezdtek, akkor a kiadóknak már nem volt erre kerete, hogy ilyen promóciós célból lemezeket, konkrétan vinilkorongokat, illetve CD maxikat kaptak a DJ-k. Megszűnt ez a keret, viszont az egy fontos dolog volt, hogy a DJ-khez jussanak el a zenék, tehát ők ezt igényelték, és akkor elkezdtünk ilyen hitdiszkeket gyártani, hogy mi megkaptuk a kiadóktól a zenét, és ilyen válogatás, csak erre a célból ilyen promóciós hitdiszkeket csináltunk, amit viszont finanszírozni kellett, tehát a kiadók már erre nem költöttek pénzt, úgyhogy tulajdonképpen ez volt a DJ szövetség megalakulásának az egyik.
0: De ha jól tudom, a mai napig is olyannyira aktívak vagytok, hogy azért nálunk jár DJ Dominik egy hónappal ezelőtt, most például ő kapott életműdíjat.
1: Persze, hát aztán amikor ez a szervezet megalakult, akkor egy csomó egyéb funkciót is, vagy feladatot is magára vállalt, részben a legális DJ-k munkájának a segítését szemben az úgymond kóklerekkel, akiket akik a szakma mind anyagi, mind erkölcsi megbecsülését aláásták, aztán ugye elkezdtünk díjátadókat rendezni, most például éppen egy nagyon átfogó felmérést készítettünk a szakma helyzetéről, ami hamarosan publikálásra kerül, de állami támogatásokban is részesültünk, amiket a DJ-k megkaptak mondjuk a Covid-járvány idején, szóval igyekszünk a szakma képviselőinek az életét egy picivel könnyebbé, jobbá tenni, nem utolsó sorban a MAHASZ jogdíjból számukra kapható igen jelentős éves kedvezmény.
0: Úgy gondolom a Laci is tagja, ha jól fogalmazom.
1: Hát olyannyira, hogy Spiggy az egyik alelnök.
0: Ja, igen.
1: Már. Ő nem volt ott az alapítók között, de nagyon hamar megtaláltuk egymást, és azóta mi ketten nagyon jó barátok vagyunk, és együtt is dolgozunk. Hát szerintem itt most már beszélhet, mert 2003-ban alakult az Egyesület, hát szerintem egy 20 éve már.
0: 23, ha jól számolok.
2: Igen, és előtte is kapcsolatban álltunk a Jesse-vel, úgyhogy tényleg ez szép lassan egy ilyen elkezdem a mondatot is, folytatja a másik.
1: Nagyjából igen.
0: Na, akkor sokszor. Én egy kicsit ebbe belevágok, mert ugyanis Spiggynél még az is egy fontos dolog, hogy ezek a sikerek, amelyek itt a 90-es évek végén jöttek, ezek nem csak országhatáron belül történtek meg, hanem akár a szomszédos országokba is felléptél, igaz?
2: Hát tulajdonképpen azért hozzá kell tenni, hogy azért aki sikeres Magyarországon, az a határon túli magyaroknál is tud fellépni általában, úgyhogy ezek nagyon jól működtek, illetve hát nekünk volt egy szerencsénk egy román kiadóval, és ott egy ilyen dal megjelent, ami elég jól szétment.
0: Én azt látom itt, hogy Szentpéterváron, Horvátországban.
2: Az meg a Hauberes hitprojektes Geton Sexy Top volt, az egy nagyon, nagyon jól sikerült kollab volt a Zsoltival, az több országban bekerült ilyen játszási listákba, rádióknak a játszási listájába, és sőt, még az egyik ilyen, talán Bravissimo, vagy valamelyik ilyen nemzetközi nagy válogatás, dupla válogatás lemezre is rákerült, ami azért nagyon nagy siker volt akkoriban.
0: Na de térjünk vissza egy picikét, mert már megint sokat beszéltünk, és néha muzsikálnunk is kellene egy picikét. Ugye Rhythm of the Night és a Bastille-féle feldolgozását választottam én ennek a dalnak, ez ugye az Of the Night. Hát mit tudsz erről, Laci?
2: Hát ez működik. Én, hogyha ha játszom, akkor inkább az eredetit játszom.
0: Még nagyon sikerült, ez mutathat.
2: Viszont ez egy nagyon jó átirata ennek a dalnak, egyébként abszolút jól működik.
0: És ugye az érdekesség az az, hogy ugye nem csak ugye ezt a dal dolgozta fel, hanem a Snap-nak a Rhythm the Dancer című dala is ugye szerepel ebbe a feldolgozásba. Ezt egyébként majd a jövő héten meghallgatjuk, mert ennek is van egy másik feldolgozása. De ugye itt tulajdonképpen két 90-es évekbeli nagy slágerből próbáltak egyet készíteni.
2: Igen, ezért is lett szerintem a címe az Of the Night, mert hogy a kettő dalból rakták ezt össze, így, és a dalmokat használva. Még egyszer mondom, én inkább mind a kettőből az eredetit játszom.
0: Na, itt viszont most a feldolgozás fog jönni. Nagy-Britanniában a második helyig jutott a hivatalos kislemezlistán, és ez szól most nálunk itt a duplájóban, aztán folytatjuk tovább a beszélgetést a két vendégünkkel, úgyhogy tartsatok továbbra is velünk.

0: Mária, che si fa?
1: Karantina Valenta, Bongó Csacsasa című dalával, vagy dalát hallhattuk az elmúlt percekben itt a Duplájóban. Bármilyen hihetetlen, ez a dal 1959-ben jelent meg, és az 50-es évek Csacsasa divatjához kapcsolódott tulajdonképp. Katarina Valentin Párizsban született, olasz családból származott, és több nyelven énekelt, nemzetközi sztár lett. A Bongó Csacsasa pedig jól mutatta, hogy mekkora siker volt ez a tulajdonképp latinos táncvilág már a 60-as években is. Valójában nagy sláger nem lett a dalból. A dal később egészen váratlan helyzetben is életre kelt. 2019-ben hallható volt a Pókember idegenben című filmben, majd 2021-ben TikTokon is felkapott sláger lett. Szóval ennyit az eredetiről, hamarosan folytatjuk a feldolgozással, de beszéljünk egy picikét akkor, ha már tévé, meg tévés szereplések, akkor ugye Jessi többször is részt vettél ilyen eurovíziós, akár egyszer zsűritagként, ha jól tudom, meg egyszer műsorvezetőként is ilyen dalfesztiválon.
2: Nem, zsűritagként nem, igazából az eurovíziós dalfesztiválon. Szerintem most már így összefolynak az évek, meg az emlékekben
1: túl kell. Volt valami között hozzá.
2: Volt, mert egyébként volt egy másik hasonló rendezvény, amit a Magyar Rádió közvetített, amit tulajdonképpen furcsa módon aztán szerintem Hamvában volt, de az is egy ilyen nagy nemzetközi, gyakorlatilag konkurens dalverseny. De volt olyan eurovíziós is, azt hiszem, aminek a magyarországi közvetítésében részt vettem. De most nagyon őszinte leszek, már nem tudom, hogy melyik, mikor volt, és pontosan.
1: Apropó, ha már hogy eurovízió, ugye, ahogy haladunk előre az időben, ugye, hát ennek a nemzetközi dalversenynek is azért eléggé megváltozott. Hát nem is az, hogy a megítélés, hanem egy picikét talán átalakulóban volt ez a dolog. Mit gondolsz te erről az egészről, hogy milyen irányba halad ez, vagy hogy mi például már miért léptünk ki, miért nem szerepelünk, szerepelünk-e még, vagy egyáltalán merre megy ez az egész, csak így egy ilyen 3-4 mondatba?
2: Hát az a helyzet, hogy gyakorlatilag ez dalversenyként már régeséget elvesztette a funkcióját, még hogyha...
1: Hát ez nem az Abba Waterloo volt.
2: Hát az Abba Waterloo volt az egyetlen olyan dal, ami onnan igazából sláger lett.
1: Igen.
2: Egyébként jegyzett létező előadók léptek fel olyannyira, hogy például Céline Dion is indult az Eurovíziós Dalfesztiválon, vicces módon francia-kanadai létére Svájc színeiben. De sokszor előfordult, hogy egy-egy adott ország egy nagyon jegyzett művészét küldte. Talán volt egy viszonylag, azt hiszem Udo Jürgens, ugye ő egy osztrák, vagy német, most erre sem mennék megesküdni, ő az, aki még jegyzett előadóként talán meg is nyerte, vagy második lett, szóval, de hogy ez nem egy dalverseny, hanem ez, és az utóbbi években pedig aztán végképp egy propaganda show lett. Tehát eleve egy show, egy hatásvadász, szórakoztatóipari termék, amivel alapvetően semmi baj nem lenne. Az utóbbi 10 évben azért ez már egy ilyen LMBTQ propaganda műsor. De hát mondanám azt, hogy silányult, de és biztos nem lesz, akinek nem tetszik ez a megfogalmazásom, de az a helyzet, hogy igen. Tehát bármit is gondolunk az LMBTQ vonalról, vagy erről az egész trendről. Nyilván ez is egy másik beszélgetés tárgya lehetne, de hogyha mondjuk szimpatizálunk vele, akkor is legyenek, ennek megvan és meg lehet a maga helye, de egyébként valamilyen szinten mégiscsak a zenéről, vagy eredendően a zenéről szóló rendezvényt ez alá bedarálni, ezt én nem nagyon tartom helyesnek, mert egyébként lehetne egy ilyen eurovíziós dalfesztiválnak, meg lehetne a maga zenei értéke is. Nyilván nem úgy, mint egy igazi, valódi tehetségkutatónak, ahol felmosoronyszagú öltözőkben, pingpongasztalokon játszó amatőr zenekarok megmutatják, hogy miket tudnak, és akkor kincset lehet találni. Az egy életszagú másik verzió. Az, hogy egy ilyen show műsorban, az tök rendben van, de egy kicsit szólhatna a zenéről is. Hát arról most már nem nagyon szól.
1: Igen. Ha már így LMBTQ, meg mi egymás feljött itt, akkor próbálok egy picit viccesen lenni, és remélem senki nem érti félre. zenére, ugye a Bangó Csacsacsának az előadója Good Boys, és hát akkor Laci, te jössz egy picit, ez egy 2021-es dal, gondolom ezt is játszom.
0: Tulajdonképpen ez a dal, ez nekem ez a tipikus inkább bootleg, mert minthogyha az eredeti lenne benne.
1: Ismerted az eredetit egyébként?
0: Igen. Hát ugye a filmből, én is. Igen. És minthogyha lenne egy hauzalap, amit néha megvágunk, és akkor belejön ez a bongó csacsacsa refrén.
1: Igazodott ehhez a trend.
0: Így van, teljesen. De ez egyébként nagyon jó, mert ugye az emberek sokszor nem is tudják, hogy honnan ismerik, mert ismerik ezt a dalt, és valószínűleg onnan, hogy a filmből. Mert ugye azt a régi verziót nem játsszák, a rádiók nem hallották nagyon, illetve még egy újabb trend is van, hogy nagyon sok dalt úgy dolgoznak fel, hogy a TikTokon fölkapják az eredetit, és akkor elkészülnek a feldolgozásaik, mert hát nézik a DJ-k, hogy mi az, ami a TikTokon beugrott a fiataloknál.
1: És ha már itt a Jesse említett, hogy többféle slágerlista van, én nem is gondoltam volna, hogy ez a dal itt hazánkban ilyen nagy siker lett, hogy tulajdonképp Magyarországon a Single Top 40 listán ugye a 6. helyig jutott, a rádiós listán pedig első helyig jutott el ez a dal, úgyhogy most ezt szólít nálunk a duplájúból, mi pedig hamarosan jövünk vissza.

0: 80-as évek egyik igazi nagy sztárja volt itt az elmúlt percben a Hallható a duplájúban, Chaka Khan és a Rufus, mert hogy ugye ő először ebbe a zenekorba játszott, In Nobody, ez volt a dal címe. Hát mi jut erről eszetekbe?
1: Funky.
0: Ugye a Rufus az ugye onnan jött, ha emlékeim nem csalnak, akkor ő ugye amerikai funk és soul zenekar volt, és Chaka Khan volt az énekes, aki aztán később szóló karrierbe is kezdett, és hát azt lehet mondani, a dal az amerikai Billboard 600 listán a 22. helyig jutott, Amerikában pedig az R&B listán az első helyezett lett, és 1984-ben Grammy díjat kapott. Az előbbit Jesse szólózott egy picikét, úgyhogy most pedig hozzád fordulok, Spigi, ugyanis már itt említetted erős Attilával való kapcsolatotokat. Hogyan is alakult ki ez az egész? Ez egy együttes duó, minek hívnátok hát magatokat itt a 2000-es évek talán elején?
1: Hát ez tulajdonképpen úgy alakult, hogy az Attila az a Carpe Diem tagja volt.
0: Igen.
1: Kezdetektől, ugye a Carpe Diem először három főzenekarként, aztán Bendegergő.
0: Csak hogy mondjuk egy dalt.
1: Igen, Bendegergő kivágja el.
2: Az Állóhajó az már ugye
1: az már akkor már ketten volt, az 97-es. És ugye hozzánk jöttek először fellépni, tehát megjelent a Carpe Diem EMA-nak című szingul, és rögtön jöttek hozzánk fellépni, és akkor meg is beszéltük, hogy mi egy középiskolába jártunk, onnantól kezdve tartottuk a kapcsolatot, mindig én adtam neki zenéket, hogy mik az új diszkos lágerek, és elkezdtünk zenében is együtt dolgozni, először remixeken, egyebeken, aztán utána, amikor neki megállt a Carpe Diem, akkor dolgoztunk tovább remixeken, zenéken, amit ő készített, és akkor dalszerzőként azért neki számtalan szerzeménye van, és a későbbiekben egyszer csak jött az, hogy dolgozzunk együtt, ilyen 2001-2002 környékén, és 2003-ban meg is jelent a dancemix.hu ilyen mixlemez, amin saját dalok is voltak, meg saját remixek, és onnantól kezdve töretlenül megyünk előre.
0: Ugye itt a műsorban mi ezt úgy hívjuk, hogy számtalan feldolgozást készítettek ti is, és ugye Spiginek a itteni vendégszereplése sem érett idegen, ugyanis már ebben a műsorban két dalod is leforgott, vagy hát lement. Az egyik ugye a Rég várok valakire, ugye ami egy hatalmas sláger lett, a másik pedig az Ákos féle dal,
1: a valami
0: véget ért. Na de hát itt most még nem ér véget, csak...
1: Itt is jobbulást Ákosnak.
0: Igen. De itt még nem ér véget, ugye a misor csak az első óra, de mielőtt még az utolsódat lejátszanánk, előtte beszéljünk ennek az Ain't Nobody-nak a feldolgozásáról, ami kiegészült egy Love Me Better című résszel is, és Felix Jame és Jameson nevéhez fűződik. Laci, egy pár szót így a hírek előtt még erről.
1: Egyébként nagyon jó ez a feldolgozás is, de én azt gondolom, hogy ebből a dalból nem ez lett a legjobb feldolgozás. Tehát én...
2: Mondom a Diana King.
1: Igen, ebből a dalból nagyon sok, tehát én egy lemeztáskát meg tudnék tölteni, annyi maxim van feldolgozásokból ebből, de a Diana King szerintem az egy nagyon-nagyon jól sikerült feldolgozás.
0: De az viszont nem 21. századi.
1: Az nem 21. századi.
0: Most a műsor témája...
2: A 90-es években készült.
0: Így van, most a műsor témájához talán, meg a fiatalabbakhoz talán ez áll közelebb, de gondolom ezt is játszod azért bulikon.
1: Igen, hogyha ha olyan a buli, akkor nem azt mondom, hogy feltétlenül lesz, de valamelyiként Nobody-t biztos, hogy játszom.
0: 2015-ös magaddal, én nem is gondoltam volna, csak itt, hogy tekergettem a jegyzeteimet.
2: Azt még azért, bocsánat, de muszáj hozzátennem, hogy Chaka Khan, szerintem erre kevesen emlékeznek, járt Budapesten 1989-ben talán, amikor még azért nem volt ilyen koncertdömping egyáltalán.
0: Igen. Németországban lista vezető lett ez a feldolgozás, és igazából itt Európában volt nagyobb siker. Most ezt fogjuk most meghallgatni, majd ezt követően folytatjuk a második órával, és rögtön az óra elején egy igazi zsákba macskával fogjuk folytatni, azzal a kakukktojással, amely dalpár nem biztos, hogy ebbe a műsorba illik, de amikor válogattam, akkor én azt gondoltam, hogy igen. Na mindegy, majd erről is beszélünk a következő óra elején. Most hírek, egyéb információk, de még előtte a dal, tartsatok velünk továbbra is.

0: Mi nem csak a slágereket duplázzuk, hanem a műsoridőt is. Duplán jó. Azonnal folytatjuk.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Javult Európa levegő minősége. Atka miatt pusztulnak kagylók a Tiszatavon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Javult Európa levegő minősége. Folyamatosan csökken a főbb légszennyező anyagok kibocsátása az évtizedek óta tartó környezetvédelmi politikának, a technológiai fejlődésnek, valamint a tisztább ipari közlekedési rendszereknek köszönhetően, állapította meg a Copernicus légkör megfigyelő szolgálat a tavalyi európai levegő minőségről szóló éves értékelő jelentésében. Az elmúlt évtizedben a kénoxidok és a nitrogénoxidok kibocsátása évente körülbelül 3-5%-kal csökkent az Európai Unióban. A legjelentősebb csökkenést az iparban és a közúti közlekedésben érték el. Tovább növekedhet a visegrádi négyek építőipara, de az egyes országok eltérő kihívásokkal szembesülnek. Az iparák fejlődését Magyarországon továbbra is a megrendelések hiánya, a másik három visegrádi országban már inkább a fizikai kapacitás korlátok határozzák meg, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. A V4 régióban a növekedés kulcsa a 2026-os évtől a változásokhoz való sikeres alkalmazkodás lesz. Több mint 240 a kivitelezéshez köthető hibát tárt fel egy 2025-ös igazságügyi szakértői jelentés a Groupama Arénában. A dokumentum szerint egyes szerkezeti hiányosságok miatt diónyi, sőt ökölnagyságú betondarabok is lehullottak a stadion lelátóinak környezetében. A jelentés szerint a problémák egyik fő oka, hogy a csaknem 15 milliárd forintba került stadionban bizonyos vasbeton szerkezeti elemekből hiányoznak a szükséges vasalások, emiatt repedések keletkeznek, a beton gyorsabban romlik és darabok válhatnak le róla. További hibaként említik a nem megfelelően kialakított dilatációs és mozgási hézagokat, valamint a rozsdásodó szakszerűtlenül rögzített korlátokat. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a stadion összeomlásának nem áll fenn közvetlen veszélye, ugyanakkor több szerkezeti elem nem teljesíti az elvárt tartósági követelményeket, ezért javításuk sürgető. Atka okozza a nem őshonos amuri kagylók tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. Ez a fajta atka a kagylók köpenyét átfúrva bejut az állatok testébe. Ezen a sérülésen keresztül egy olyan bakteriális fertőzés alakulhat ki, amellyel szemben csak az őshonos kagylók többsége immunis, az amuri kagylók viszont védtelenek. A bomlásnak induló kagylótestek ilyenkor a víz felszínre emelkednek, és a harcsák fogyasztják el őket. A mesterséges intelligencia használatának globális szabályozását szorgalmazza az ENSZ főtitkára. António Guterres egy tanácskozáson úgy fogalmazott, az innovációhoz elengedhetetlenek a védőkorlátok, és a mesterséges intelligencia fejlődésével senki, még a saját fejlesztői sem tudnak lépést tartani. Vasárnap is marad a napos idő, a hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután 27 és 32 fok között várható.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
4: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
6: Jaj!
0: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás? Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. duplán jó a feldolgozások műsora.

0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Dupláló második órájába. Ez egy speciális adás, ugyanis a 20. század nagy slágerei csapnak össze a 21. század slágereivel, ami azt jelenti, hogy az eredeti előadó a 20. századból, a feldolgozás pedig a 21. századból szólal meg. Kivéve ezt a dalt, amit most hallottunk, a mikrofonnál egyébként továbbra is Csák Attila, és a vendégeket is megdupláztuk a mai alkalommal, ugyanis Spigi Boy és Jesse Jür itt a stúdióban még, és velük együtt közösen megyünk végig ezeken a dalokon. Szóval egy picit visszatérve itt a Hurts Wonderful Life című dalára, amikor én ezt először meghallottam, akkor azt gondoltam így a stílusából, hogy ez egy tipikus 80-as évekbeli dal, aztán mikor így elkezdtem utána nézni, akkor derült ki, hogy ez valójában 2010-ben jelent meg, de a hangzása miatt hagytam lenni igazából, mert hogyha ezt meghallgatjuk, akkor valójában a 80-as évek köszönnek vissza. És ha már itt tartunk, hogy zenék meg válogatás, akkor amikor ti csináltok bulit, akkor mi dönti el azt, hogy milyen zenéket játszotok? Mondjuk akkor először Spigi, mert ugye ő többet zenélt, ha fogalmazhatok így.
1: Hát egyrészt, hogyha elős és Spigi Boy buli van, akkor ott azért adott a keret.
0: Igen, nyilván az, hogy meghatározta, igen.
1: Hogy ott mit, ott el is várják tőlünk. Ha más rendezvényről van szó, azért én elég széles palettán tudok játszani, pontosan azért, mert ugye tulajdonképpen az első olyan jegyzett bulim, amiért én kvázi fizetést kaptam, tehát nem egy iskola vagy koleszt buli volt, az 89-ben volt, és én onnan datálom ezért a pályafutásom kezdetét. Akkor még ugye egy diszkós elkezdett 8 órakor játszani, és ugye ahogy mondtam, hogy akkor már elég sokáig, tehát 11 óra 10 percig mehetett kb., mert hogy félkor már nem lehetett utcán ember. Ott nekünk mindent kellett. Tehát ott megvolt az, hogy körülbelül várták, mert ugye megérkeznek 8 óra, akkor rögtön tele a hely, mert akkor azért nem az volt, hogy ilyen szép lassan telik meg, hanem szinte zúdultak be az emberek 8 óra.
0: Az emberek előtte alapozni.
1: Így van. És tudtam, hogy olyan fél tíz környékén az első lassú zenét is le kell játszani. Tehát lassút is kellett játszani.
0: Következő megszólalásba, igen.
1: Úgyhogy mindent. És pontosan ezért a mai világban annyira jó. Szóval vannak előnyei és vannak hátrányai a TikTok világnak. Az egyik előnye az, hogy már az idősebb emberek is rövidebb részt szeretnének a zenékből hallani. És ugye vannak nagyon sikeres fiatal, hát nem feltétlenül fiatal DJ-k, mert van olyan, aki velem egy idős külföldi DJ, és csinál ezekből a dalokból olyat, amikor ilyen alapot tesz alá, és ilyen Zindak Remix, Pantelis Remix, vagy bármi néven, vagy bootlegként fut, és ezekből tulajdonképpen ilyen másfél perceket lehet játszani, de szinte minden benne van, tehát ebben lehet egy Depeche Mode, lehet egy régi Black Wonderful Life egy tök jó alappal, tehát mindent tudsz játszani.
0: Én érdekes, hogy ez még egy négyes
1: Még például Jesse meglepődött egyszer, hogy If the Foreigner-t játszol, igen.
2: Pont ezt akartam mesélni, hogy Spigivel időnként ilyen egész más jellegű felnőtt rendezvényeken, hát nem is kevésszer összefutunk, és akkor mindig föl szoktam menni hozzá a színpadra, hogy figyelj, milyen baromi jókat játsz, te ilyeneket játszol.
0: Igen, nem is gondolná az ember, ugye? Na de ha már Jesse átvetted a szót, azért te is csináltál egy-két bulit, gondolom én, és te mit gondolsz el az egészről? Milyen zenéket válogatsz be? Én nem így olvastam, hogy neked azért van egyfajta stílusod, de ezt gondolom.
2: Igen, szóval én abban a szerencsés helyzetben voltam, hála Istennek, hogy én mindig azt játszhattam, amit én nagyon szeretek, mert azért nekem a DJ-zés ilyen szempontból mindig is hobbi volt, annak ellenére, hogy mondjuk a Zöld Pardonban 7 éven keresztül először heti egy, aztán már heti háromszor voltam, mert annyira jól működött ez a rockos...
0: A hobbiból majdnem szakma.
2: Hát majdnem, igen, ez a rockos történet, és aztán is fesztiválokon is nagyon-nagyon jól működött, volt fesztiválon, Szigeten.
0: Na de mi az a stílus, vagy mi az a zene, amit te válogatsz, vagy hogy...
2: Ugye az én a szívem csücske az a 80-as évek dallamos rock zenéje, amiből majd egy pici ízelítőt itt nem a végén, ha jól tudom, fogunk is kapni, meg az italo diszkó a 80-as évekből. Na most ezeket egyáltalán nem lehet játszani, ma már az utóbbit sem igazából, de amit viszont nagyon lehetett, és szintén nagyon szeretek, az így nagyjából a 2000-es évek, 90-es évek legvégétől a nemzetközi rádiós

0: lett elvárás, és nem is lettem volna hajlandó mást játszani, mert ez erről szól, de mondom, azért ez egy kegyelmi állapot, egy nagyon jó DJ, aki kellően verzatilis, ő sok mindent le tud játszani. Neki is legyen stílusa.
1: Tehát van, ez egy nevelés is, ugye?
0: Igen, szóval nem, a DJ nem zenegép, láttam nagyon jó feliratot DJ pultokon. Ez kétségtelen, hogy legyen egy koncepciója arról, hogy ő nagyjából mit játszik, és miről szól az a buli, mert különben egy ilyen eklektikus, értelmetlen dolog lesz belőle. Ma meg már pláne tematikusak a bulik.
1: Tehát ti azt csináljátok a bulikon, amit mondjuk én is próbálok itt a rádióban, hogy minél több oldalról, minél több mindent megmutatni, hogy ne csak mindig egy ilyen egységú legyen ez a történet. De ha már Wonderful Life, ugye itt az előbb a Black is szóba került, de most nem a Black felvételéről beszélünk, hanem a Hertzről, és a Purple Disco Machine-ról. Laci, mit tudsz róluk? Miért érdekes? Hogyan jelent meg ez a te buliaidon, ha egyáltalán megjelent?
2: Hát tulajdonképpen a Purple Disco Machine az olyan nagyon, tehát nagyon jól, nagyon jó ízléssel, de pont annyit tesz hozzá, nem túl sokat, egy ilyen dalhoz, amitől frissebb lesz. Frissebb lesz a dal. Pont ennyit tesz hozzá. Egyébként az érdekes, hogy a Hertzből eredetileg is készültek remixek különböző DJ-ektől. Volt köztük jó is, de ez a Purple Disco Machine ugye azokat a zenéket remixeli, vagy készíti el ilyen frissben, amit igen, egyébként is játszana a bulikban, vagy azokon a helyszíneken, ahol ő játszik, és ez egy ilyen feldolgozása.
1: Ha ilyen erős hasonlatot mondok, akkor például a Purple Disco Machine az mondjuk lehet olyan, mint mondjuk a Spiggy Boy és a Bonanza féle feldolgozás, vagy ez nagy butaság?
2: Hát az azért ott az más volt, mert ugye...
1: Már én csak arra gondolok, hogy az egyik egy lassabb volt, a másik meg egy lendületesebb, most csak így, tehát
2: igen, viszont, de az mert... egy jó volt, tehát ott az nagy tempóváltás volt. Én ezt inkább abba sorolnám be, amit az előbb is mondtam, hogy vannak azok a mostani nagyon sok helyen ilyen nappali bulikon játszó DJ-k, akik megcsinálják a maguk kis verzióját ezekből a zenékből, ami tök kényelmesen, tök jól játszható. Van egy pici táncos alapja, de nem feltétlenül a tánc központúsága legfontosabb. Tehát a Purple Disco Machine az tánczene, de mégsem az, hogy te ott tombolj és óriási buli legyen, hanem ilyen kicsit ilyen lötyögős. Ez, míg a mi az a feldolgozásunk azért az tényleg a pici itt a tombolásról is szól.
1: Persze, értem. Na, hát az előbb itt Laci említetted, hogy az idősebbek is már szeretnek egy picikét kevesebbet hallgatni a dalokból. Hát szerintem itt a sok beszélgetésben nálunk is csak ilyen rövid dalok, részletek fognak majd elhangzani, de amiket mondatok, az pedig fontos. Na, hallgassunk bele egy picikét ebbe a Purple Disco Machine-os feldolgozásba a Hertzzel együtt. Ez már itt a Wonderful Life, és hamarosan innen folytatjuk tovább.

0: Frankie Vale és a Four Seasons dala Begins szólt az elmúlt percekben itt a duplájóban. Azt érdemes igazából róluk tudni, hogy 1967-ből származik ez a dal, Bob Guido és Peggy Farinat írta ezt a dalt. A Four Seasons tagjai, illetve hát a Four Seasons együttes már nem feltétlenül ismeretlen a duplájó hallgatói számára. Számtalan dalt játszottunk le, ugye a múltkor a Beatles Lacinál is lejátszottuk, például a Bye Bye Baby című dalt, vagy a Walk Like a Man, amelyet ugye a 80-as években, mielőtt itt mindjárt megszólalnak az úri emberek, Spiggy valamint Yes, ugye a Divine is feldolgozott, de ugye mi a Bonbon félét választottuk, ugye akkor, amikor ez így felhangzott. Szóval ez az a tipikus együttes, aminek rengeteg dalát feldolgozták, és az volt az egyik érdekessége, hogy mi már számtalan slágert lejátszottunk ezek közül, hogy a nagy többségük, ha lehet így fogalmaznak, ilyen B-oldalas sláger volt, amelyeket később elővettek. Frankie Valley-ről, valamint a Four Seasons-ről nektek egyébként még mi jut eszetekbe?
1: Hát nekem azonnal a December 1963, Oh What a Night.
0: Azért szeretem, hogy ezt itt, mert mindig tud olyat mondani, ami egyébként egy tök jó zene, csak amúgy meg nem annyira ismert, legalábbis így ilyen rádiós.
1: Én erre azért nem mondanám, hogy nem annyira ismert, mert ez még a Fortunában is sláger volt.
0: Hát, igen, csak így rádiók nem annyira játszották, tehát én most ebben a közben.
1: Ami nagy hiba egyébként.
0: Igen, egyébként ez tény is.
1: Az egy zseniális dal.
2: Nekem egyébként a Frankie Valley-ről más jut eszembe, ugye az én életem egyik meghatározó filmje volt a Pomádé, a Grease című jó film, és ott ugye rengeteg betétdalt ő készített, és nekem inkább az jut róla mindig eszembe, és hát ott azért az egy olyan dolog volt, ami a kvázi idézőes vasfüggönyt átvágta az a film, mert azt viszonylag talán hamar bemutatták nálunk is, és nekünk az nagyon nagy élmény volt. Emlékszem, szintén kollégiumista élményem fűződik hozzá, hogy a mi kollégiumunknak két lány kollégiumban volt, és azokkal együtt néztük meg ezt a filmet.
0: Úgyhogy... Az amerikai Billboard 600 listán a 16. helyig jutott a dal, és ami még fontos igazából, hogy itt az előbb beszéltünk már a bulikról, meg itt egy picikét az is előjött, hogy lassú zene mi egymás, szerintetek mennyire alakult tehát a buliknak a világa az elmúlt 30 évben? Spiggy?
2: Hát a bulik világa abszolút átalakult. Ugye most például ugye a klubok állnak és a fesztiválok mennek, de most már azért érezhető ez a nagy fesztivál hype-nak a csökkenése is, és talán akkor megint visszajönnek azok a klubos bulik, de azt is érzem, hogy a klubos buliknál most például elkezdtünk csinálni egy ilyen matiné parti sorozatot, ami ilyen 6-7 órakor elindul és éjfélig tart, és nagyon nagy sikere van, mert ugye akkor nincs elrontva a másnapjuk az embereknek, és simán tudnak menni másnap.
0: Ugye volt régen ez a parti vicca, még a korai időszakból, hogy egy rendes lánynak már este 8-kor ágyba a helye, de ezt ne fejtsük ki tovább, csak így ez még arra az időszak.
2: És utána hazamehettünk.
0: Pont igen, erre gondoltam. Na de, hogy alapjában véve, ami az egyik ilyen érdekesség, vagy amit én tapasztaltam, bár most már is a nagyon járó bulikba, ugye családos emberként, de hát ez nagy hiba a másik oldalról meg, de hogy amit így hallok sok helyről, amit hát hiányolnak, vagy nem tudom mennyire van rá, hogy például a lassú zenék eltűntek, amire korábban még lehetett ismerkedni mi egymás, szóval, hogy egy picit ilyen szempontból is átalakult ez a dolog. Ti ezt hogy látjátok, Jesszi?
1: Én is hiányolom a lassú zenéket, azért ez egy régóta tartó folyamat, már igazából már a 90-es években sem nagyon voltak.
0: Bár még ilyen vidéki diszkókban én emlékszem rá, hogy azért nagyon sok ilyen Redneck, Wish You Were Here, vagy mondjuk a Delusa Jones-nak ugye az MC Hover feldolgozása.
1: Hát effektív a lassúzás.
0: Volt egy, igen, de már igazad, hogy nem annyira volt, tehát nem voltak lassú blokkok, mint mondjuk a 80-as években, ez tény is.
1: Nem, de hogy megint felhozom a Fortunát egy emlékként. Igaz, hogy az nem a műsor közben volt, mert a Fortunában éjfélkor mindig volt szünet. Ami azt jelentette, hogy a funky zenék tömkelege közepette, amikor mindenki táncolt és robta, akkor volt egy 5-10 perc, amikor kicsit lejjebb ment a hangerő, meg a tempó, a baka is elment valamit addig csinálni, és lassú, vagy ott volt a pultban, de lassú zenéket játszott, és például játszotta ő ott a Foreignertől az I Don't Wanna Live Without You-t, amitől besírtam a gyönyörűségtől, hogy hát ilyen zenéket itt hallhatok. Úgyhogy van, akinek ez nagy élmény, de valahogy, minthogyha a bulizó közönség sem. Sokszor már nem igényli a lassú zenét. Bár nem tudom, Spiginek lehet, hogy van tapasztalat, hogy amikor viszont kapnak egyet, akkor megörülnek neki.
2: Van olyan, amikor tipikusan kérnek egy-egy ilyen rendezvényen egy-egy lassú zenét, és akkor örülnek neki, de tényleg tipikusan úgy nem igénylik azt a fajta, lehet, hogy azt a táncot sem igénylik.
1: Igen, szóval ugye az egy lehetőség volt, hogy az ember odament a csajhoz, felkérte lassúzni, vagy legalábbis tehát nem az volt, hogy csak ott egymás mellé sodródnak és táncolnak, hanem mégis volt rögtön egy megszólítós kommunikáció, és akkor elkezdtek lassúzni, hát a bátrabbak után elkezdték simogatni a seggét, és aztán vagy pofon lett belőle, vagy ment tovább a történet.
3: Igen. Hát, tök érdekes, hogy anno ugye a Twisttel indult el ez a történet, hogy ott ugye mindenki megpróbált egyedül táncolni, tehát ez a társas tánc, mint olyan, ezt hát lehet, hogy csak az én rossz meglátásom, de tulajdonképpen ezt a lassúzás tartotta így egy picikét még fent egy darabig.
2: Tulajdonképpen igen, mert a lassúzás az ugye amikor elkezdődtek azok a dolgok, amikor a osztálybuliknál, meg a hogy hívjáknál ilyen fiúcsapatok, meg lánycsapatok együtt táncolgattak, ott is még tényleg arra volt jó ez a lassú, hogy a fiú kiválasztott hölgyhöz oda menjen és felkérje, de ezek szépen lassan így elcsendesültek.
3: Na, ha már a lassúzásról beszélünk, mert megint zenélnünk kéne, olyan jó, hogy két vendégem van, de nagyon jó dolgokról beszélgetünk egyébként. A Metcon féle verzió, ha nem is lassú, de egy picit lassabb történet 2007-ből, Begin. Erről, Laci, mit tudsz, vagy mennyire is?
2: Hát ez volt az a dal, ami ilyen átkötő dal, nagyon sokan erre használták, hogy ilyen lassabb tempójukból átmentek gyorsba, vagy pedig a gyorsabb tempójú zenékből szépen a lassabb tempójukba át tudtak menni. Egyébként mindenki játszotta, mert hát ezt mindenki végén, mindenki tudja énekelgetni, úgyhogy
3: és Európában hatalmas nagy siker lett. Nagy-Britanniában 5. helyen, Németországban 10. helyen szerepelt, Franciaországban, Hollandiában, Norvégiában pedig listavezető lett, és már is szólít nálunk.

0: Egy igazi kuriózum csendült fel itt a duplájóban, méghozzá az Ice House és az Electric Blue című dal, amit már ugye Jesse korábban spoilerezett egy picikét, de most ez a dal csendült fel. Hát Jesse, te jössz akkor.
1: Hát köszönöm a lehetőséget, hogy én is hozhattam egy dalat, ami igazán közel áll hozzám. És nagyon örülök, hogy Spigi itt volt velem, mert azért ezekhez az elektronikus zenei 2000-es évekbeli feldolgozásokhoz ő sokkal jobban hozzá tud szólni, tapasztalatból is, mint én. De amit most hallottuk, és majd a feldolgozása is, amit hallani fogunk, az mind a kettő nagyon-nagyon közel áll hozzám. Tehát a 80-as évek dallamos rockzenéjét...
0: Tehát ez az igazi Jesse fogalma.
1: Abszolút. Tehát a 80-as évek dallamos rockzenéjét ért rajongó énem, és a 2000-es évek rádiós poprock zenéjéért rajongó énem is itt...
0: Még nagyon a hangodon is hallatszik.
1: Kellemesen össze tudnak találkozni. Az Ice House egyébként az ultra kedvenc bandáim egyike. Talán azért, mert ausztrálok, és ez is egy nagyon, nagyon nagy kuriózum.
0: Érdekes a dalnak a szövege is, ahogy így meghallgattam, hogy az Electric Blue.
1: Igen, egyébként ezzel a dallal próbálkoztak betörni az amerikai piacra úgy igazán, és valamennyire sikerült is. A dal az MTV-n elég nagy sláger volt, de a nagy áttörés nem született meg, de Ausztráliában a mai napig. Tehát az In Excess mellett igazából az Ice House legalább annyira kultikus zenekar oda lent. Ugye a világszerte az In Excess sokkal ismertebb, de Ausztráliában pariba vannak, és nagyon nagy szerencsém volt 2016 elején, azt hiszem, amikor Ausztráliában jártam, akkor Tasmánia fővárosában, Hobartban éppen az Ice House lépett fel, úgyhogy hát ha az elejére nem is értem oda, mert a repülőm egy picit késett, úgyhogy a Crazy-t már nem hallottam, a legnagyobb kedvencemet, de az Electric Blue-t pont igen.
0: Na, majd mindjárt beszélünk a feldolgozásról is, de én arra gondoltam, ugyanez egy zenés műsor, de azért egy ilyen 3-4 mondatban beszéljünk már egy picikét lehet így fogalmazni a másik foglalkozásokról, vagy más irányú tevékenységetekről is, akkor ha már Jesse-nél van a szó, de tényleg csak 3-4 mondatban is általánosságban, ugye rólad azért nagyon sokan tudják, hogy egy magyar jobboldali konzervatív újságíró, műsorvezető vagy, és nagyon sok politikai tartalmú, hát műsorokat, írásaidat ismerhet mindenki. Mióta csinálod, hogy érzed magad ebbe, vagy miért nyúltál ehhez a részhez is a zenén túl, csak tényleg így általánosságban 3-4 mondatba?
1: Hát ugye én igazából 2015 környékén kezdtem aktívan foglalkozni politikával, amikor a migrációs válság elindult, és láttam, hogy milyen hamis narratívák futnak ezzel kapcsolatban, és hogy jó emberkednek egyesek, és szidják, degradálják, stigmatizálják azokat, akik feltették azokat a jogos kérdéseket, hogy hát mégiscsak nézzük már meg, hogy pontosan kik ezek, meg honnan jönnek, úgyhogy én ott berágtam ezekre a jó emberkedő Facebook huszárokra, úgyhogy azért...
0: Hát ez abszolút belülről jött.
1: Abszolút belülről jött, annak ellenére, hogy ez a családban azért ez nagyon fut ez a dolog, de én a zeneiparban.
0: Apropó, csak egy fél mondat, ha már itt a család így szóba jött, aki esetleg nem tudná még ebben az országban, de szerintem kevés olyan ember van, ugye apukád, ugye Jeszenszky Géza, aki az Antal kormány külügyminiszter.
1: Van olyan, és most akkor el kell mesélni, de ez tényleg csak fél perc, egy 30 éves csaj, nagyon jó fej, meg egyébként, hogy mondjam, egy intelligens nőről beszélünk abszolút, és úgy alakult, hogy találkozott apám, és nem tudta, hogy ő kicsoda. Szóval, hogy a fiataloknál azért van olyan, aki...
0: Igen, én ezért tartom fontosnak, hogy ha már itt vagytok, akkor beszéljünk erről is egy picikét, hogy minden oldalról egy picikét bemutassunk benneteket.
1: És szóval én ott elkezdtem aktívan politikai műsorokban részt venni, először tényleg hobbiként, politikai hobbista, aztán ezt meg
0: innen is... jött is ez a név,
1: innen jött
0: a műsorod is.
1: Ezt én találtam ki, és aztán így lett a saját műsorom, amikor már nyilván azért nem annyira hobbiként működött, de hát most ugye úgy alakul az élet, hogy most már kevésbé foglalkozom politikával, viszont közben felépült szépen ugye a saját csatornám, a Jeszenszky Kaland, ahol inkább ilyen életmód, egészség, jövőkép.
0: Egyébként a másik oldalról nem izgalmas, hogy picit megkóstolni ugyanezt a dolgot, vagy ez már úgy azért másabb?
1: Már hogy érted, hogy a
0: másik úgy, hogy ugye most, hogy ugye szerepváltás történt, fogalmazzuk meg így fiatalan, hogy ugye, hát most tilesztek a objektív sajtó, vagy nem tudom.
1: Ja, abszolút. Ez izgalmas és érdekes.
0: Objektív
1: abszolút, sajtó, nagyon jól látod.
0: Van erre egy mozaik szó, de ezt most nem használjuk, csak hogy igen. Tehát, hogy
1: igen, az FOS, de hogy független objektív sajtó, de hogy nagyon jól látod, hogy egyfajta felszabadulás az, amikor az ember, tehát ellenzékben mindig könnyebb bármit csinálni, mert hogyha az ember egy kormány oldalon van, akkor önkéntelenül is megkapja azt, hogy propaganda. Hát azért ezt most látjuk is egyébként. Nyilván én ezt nagyon őszintén mondom, hogy nekem soha senki nem mondta meg, hogy mit kell mondani, de nyilván volt egy nem csak egy értékrendem, de hát mégiscsak hozzátartoztam valami fajta politikai közösséghez. Jó. Most is egyébként, de ellenzékből mindig sokkal könnyebb dolga van az embernek. Viszont valóban most már azért ez az utóbbi egy-két évben ez egy organikus, lassú folyamat, ami most itt hirtelen kényszerből felgyorsult, de hogy engem már nem azt mondom, hogy nem érdekel a politika, tehát ez nagy hazugság lenne, és foglalkozom is vele, és ezt a részét is valamennyire viszem tovább.
0: Élvezed is egyébként, vagy most már úgy belefáradtál, ha lehet, vagy ez
1: nem az, hogy belefáradtam, hanem az egyes ember, vagy az emberek közösségének a lelki, szellemi, fizikai egészsége, jóléte, aminek egy lába, vagy egy része csak az, hogy milyen politikai rendszerben működünk, milyen politikai döntéseket hozunk. Ez is nagyon fontos, de sokkal holisztikusabban az, hogy tényleg az szó szerint, hogy mit teszünk, hogyan mozgunk, mennyit alszunk, milyen a kapcsolatunk Istennel, ezek jobban foglalkoztatnak, és sokkal inkább ilyen témájú podcasteket
0: egyébként. Beszéljünk Laciról is egy picit, mert az a baj, hogy közben itt a műsorülés korlátozott. Tehát, hogy Laci pedig ugye 2014-ben polgármester lett Vácrátodon, és ha jól tudom, azóta is.
2: Hát igen, még mindig polgármester vagyok.
0: Hogyan jött ez egyébként, hogy így nagyon
2: hát
0: akartam,
2: vagy csak egyszer megválasztottan én most ilyen demagogó? Tehát ennek nagyon egyszerű profán a megoldása, hogy a lányom akkor 16 éves volt, Fótra járt középiskolában, nagyon sokszor vittem őt reggel középiskolába, és akkor megkérdeztem tőle, hogy és egyébként, hogy de egyetemű volt számomra a válasz, tehát hogy Vácrátóton belül hol akar lakni, de ő hol akar lakni majd, hát biztos, hogy nem Vácrátóton, ez volt a válasz, és akkor úgy de majdnem satúféket nyomtam a kocsiba, és akkor úgy elgondolkodtam, hogy ez mitől lehet, akkor elkezdtem megkérdezni a haverokat, akikkel együtt fociztam, meg egyebek, és akkor kiderült, hogy szomszéd településeken vettek telket itt-ott, és akkor azt láttam, hogy a település 1800 és 1900 fő között van, ami azért volt furcsa, mert tehát kb. 20 perc Budapest, Vácfót 10-15 perc, Gödöllő is, tehát hogy mindenhol el lehet érni onnan, tehát munka lehetőség az nagyon sok van, agglomerációban is nem nő, hanem úgy stagnál a település, úgyhogy azért nagyjából minden szép volt. És ingatlan fejlesztők lefejlesztettek akkor már ilyen 300-400, hát közel 300 telket, amit ugye nem bírtak eladni, vagy nem tudom, mi történt ott. És ezt szerettük volna így megváltoztatni, hogy legalábbis először megtartani azokat a srácokat, lányokat, akik ott születtek, hogy ne elköltözzenek.
0: Csak gyorsan egy fél mondatban végeredmény, mert közben tényleg
2: viszont. És maradtak, és most már 2800-an vagyunk ehhez képest.
0: Ami még érdekesség, hogy te ezt a DJ-zés mellett folytatod, hogy párhuzamosan?
2: Hát nekem az én szakmám, munkám az a DJ-zés, nekem ez a szerencsére mindkét dolog, amit csinálok, az mindkettő ilyen hobbi.
0: Ez a DJ-polgi, ez egy pletyka, vagy valóban?
2: Sokan hívnak így azóta, hogy polgikám, mi van a DJ Polgi, meg hát van, akinek a telefonjában úgy jó benne, hogy a DJ Polgi, úgyhogy ez így rám
0: ragadt. Azon ritka a polgármesterek közé tartozol, ha igaz ez a pletyka, bár több helyen is nyilatkoztad, aki nem veszi fel a fizetését.
2: Hát az az igazság, hogy olyan a költségvetés, amikor felvenném a fizetésem, akkor nem tudom, mit csinálnánk.
0: Pláne most.
2: Fura lenne, hogyha felvenném a fizetésem, és mondjuk az óvodát bezárnánk.
0: Aha, tehát, hogy ennek többféle oka is van.
2: Igen.
0: Itt úgy fogalmazták meg, hogy ugye a közösség szolgálata igazából a szívügyed nektek.
2: De én ebben borzasztóan szerencsés vagyok. Tehát azért hozzáteszem, tehát ez egy nagy feladat. Én nekem az a szerencsém, hogy máshonnan megvannak a bevételeim, és ezért tehettem ezt meg. Ettől függetlenül
0: akkor
2: azt gondolom,
0: hogy... hobbi, nem? Ez a polgármesteri...
2: Igen.
0: Jó, ha mennyire ezt lehet nyilván hobbinak nevezni, mert én nagyon komoly feladatokkal jár, és nem akarom degradálni ezt a dolgot, de hogy a fajta hobbi, tehát nem egy megélhetési, hát nem tudom, politikus vagy...
2: Nem, de ettől függetlenül én hiszem és vallom, hogy a jó polgármester az szinte mindent pénzt megél.
0: Akkor adjuk át Jessinek a szót, mert itt közben nagyon eldumáltuk az időt, de ez nem baj. Ugye itt elektrikú, itt tartottunk még valahol a legelején, és akkor, ha jól tudom, a feldolgozásban is volt egy olyan koncert, ahol ugye az eredeti előadóval együtt is elénekelték ezt a dalt, de hogy kicsodák ők, és akkor konferáld is fel te a dalt, hogyha kérhetlek.
1: Hú, megtaláltad, óriási.
0: Bizony.
1: A Killers készítette ezt a feldolgozást, nem is olyan régen, talán 2020 környékén.
0: Így van.
1: Ugye a Killers,
0: pontosan 2020-ban.
1: Killers egy nagyon-nagyon népszerű zenekar a 2000-es években a Szigeten is.
0: Online koncert sorozatot.
1: Többször is
0: a dalt, ez csak úgy halkan jegyzem meg. Igen, figyelek.
1: Jártak már, és az a fura, hogy ezt mindössze néhány hónappal ezelőtt küldte át nekem Lentúli Krisztián barátom ezt az átdolgozást, tehát nem még eddig nem jött szembe, úgyhogy pont jó, hogy ez a műsor ez most készül, és most kerestél meg, és lehidaltam, hogy egy nagyon régi nagy kedvencemet, így az újabb zenekarok közül az egyik, hát mondjuk egyik kedvencem feldolgozta, és ilyen jól nyúltak hozzá. Tehát ez egyszerre, ez nem is annyira feldolgozás, ez inkább omázs, ezt úgy szokták mondani, amikor gyakorlatilag nincs is benne változtatás, de nem csak az van, hogy egy baromi jó dalt kicsit gyengébb minőségben valaki előad, ahogy mondjuk egy falunapon szokták az egyébként minden tiszteletem az övéké, de az ilyen hakli zenekarok, hanem egyszerűen a hasonló a stílus, tehát ami az Ice House volt 86-ban, az kb. A Killers a 2000-es években, tehát illik is hozzájuk a dal, és de annyira mívesen, annyira jól van előadva, akkora tisztelettel, tehát látszik,
0: akkor mutasd meg a rádiós múltadat, hogyha lehetek egy picit provokatív, és akkor gyorsan konferáljuk fel ezt.
1: És volt most egy ausztrál koncert, nem olyan régen, ahol az Ice House ikonikus frontembere, Iva Davis fölment a színpadra, a Killers-el felhívták, és hát óriási siker volt, de most akkor jöjjön a Killers átdolgozás még Iva Davis nélkül, ez az Electric Blue.
0: Itt a duplájóban is hamarosan jövünk vissza.

0: Ha azt mondom, hogy Dick Dale, vagy azt mondom például, hogy Deltons, akkor ez nem biztos, hogy bárkinek is sokat mond. Sőt, még azt is mondom, hogy Missy Lou, akkor sem biztos, hogy mindenki számára megvan, hogy miről beszélek, de szerencsére egy rádióról van szó, és aki a zenét hallotta itt az elmúlt percekben, az, annak már biztos, hogy rögtön ismerős lehet maga a feldolgozás is. Ez itt továbbra is a Duplájó, ahol hétről hétre a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait hozzuk el a számotokra. Ez a mai adás egy speciális, ahol a 20. század nagy slágerei csapnak össze a 21. század nagy slágereivel. A Missy Lou nem Dick Dale saját szerzeménye, hanem egy régi kelet-mediterrán dallam volt, már 1920-as években is ismerős volt, ez egy görög felvétel volt egyébként, de Dick Dale 1962-ben teljesen új arcot adott ennek a dalnak, és tulajdonképpen ez egy villámgyors, erős, gitáros surfrock számmá alakult. Na és itt jön az, hogy ez a dal akkoriban nem volt igazán nagy siker, de aztán később a Quentin Tarantino féle Ponyvaregény című filmben bukkant fel ez a dal 1994-ben, és akkor onnantól vált igazából újra nagy sláger, és majd itt jön a Black Eyed Peas, aki ugye feldolgozta, és onnantól lett hatalmas nagy a siker. Na, itt már beszéltünk sok mindenről, diszkóról, bulikról, mi egymásról. Forgattam, mint az elmúlt időszakban ugye megjelent Rizskó Gézának ez a Diszkó ABCD című könyve, lehet, hogy számotokra is ismerős ez a dolog. És eszembe jutott, és gondoltam, hogy tőletek is megkérdezem, mert ugye ti már egy következő generáció vagytok, hogy vannak-e példaképeitek, akár külföldről, akár pedig itthonról, és hogy mit gondoltok az elődjeitekről? Kezdjük a Jesse-vel, mert szerintem ő rövidebb lesz, bízom legalábbis benne az előző hosszú monológ után.
1: Hát nekem az igazi nagy, legnagyobb példaképem az Adam Curry, egykori MTV-s műsorvezető, aki azóta ilyen bitcoin és egyéb internetes specialista lett, egy nagyon jó arc, és egyébként mélyen Isten hívő ember. Úgyhogy nekem ő az ABCD mindenkiből, ugye Arató, Bétó, Cintula, Dévényi, mindegyiküket nagy tiszteletben, nagy becsben tartom. Sajnos van köztük, aki már nincs köztünk.
0: Cintula,
1: ők meghatározó figurái voltak egy akkori korszaknak. És akkor, abban az időben, ott nekik megvolt a maguk nagyon fontos helye.
2: Hát abszolút ugyanez, tehát az ABCD ugye nekem is a nagy magyar lemezdolvasók jutnak eszembe, akik letették ennek a itteni szakmának is az
0: alapjait
2: úgymond.
0: Ti ezt megpróbáljátok tovább vinni egyébként?
2: Hát amennyire lehet, megpróbáljuk tovább vinni. Azért mi csináltunk ilyen DJ iskolát is, megpróbáltuk szakmásítani ezt a dolgot, hogy legyen egy bizonyos, ami nem azt jelenti, hogy a művészetet kivéve belőle, mert ugye ilyenkor jön az a vita, hogy ez most művészet vagy szakma. Én azt gondolom, hogy tehát minden művészetnek van egy szakmai alapja is, és ezt kéne először továbbadni, és utána, hogy valaki művészi módon, vagy csak simán szakiparosként viszi, ez már...
0: Akár tartjátok is a kapcsolatot, vagy akár te, Laci, nem kortársaiddal, hanem az elődjeiddel, ha ilyen csúnyán fogalmazok?
2: Hát Bétót Lacival rendszeresen beszélgetünk, így van, meg hát nekem volt szerencsém két darab Retro Talisznyi lemezt készíteni a Lacival, úgyhogy abszolút tartjuk a kapcsolatot, többiekkel kevésbé, mert hát nem nagyon...
0: Külföldi példakép, ha már Jesse mondott, akkor...
2: Hát nekem ezek a nagy remixerek mindig változik, ez nagyon... Hát nekem annó ugye az első, ami miatt én elkezdtem csinálni, hogy ez pont az előbb a Jesse az Inexist említette, és egy Inexist Maxim volt egy Paul Oakenfold remix, és én ott ragadtam úgy, hogy na, valami ilyesmit kell csinálni minden zenéből, hogy játszható legyen.
0: Beszéljünk a Black Eyed Peas-ről gyorsan egy pár szót. Pump It, mit jelent ez a számodra?
2: Hát surf rock, az előbb elmondtad. Ez szintén egy olyan zene volt az én olvasatomban, ahol lehetett lassítani, vagy gyorsítani a tempót. Tehát, hogy nekem inkább ez volt. Szerettem játszani egyébként ezt a zenét, és főleg a Ponyvaregény miatt.
0: Persze, Pump It Amerikában a Billboard 600-on a 16. helyig jutott, Nagy-Britanniában pedig a hivatalos kislemezlistán a 3. helyezett lett. Több országban top 10-es siker volt, például Ausztráliában, a hatodik Új-Zélandon a második helyig jutott, és már is szólít nálunk a duplájúba, és hamarosan jövünk vissza az utolsó előtti megszólalással, úgyhogy mindenféleképp tartsatok velünk.

0: Szerintem egy olyan dal csendült fel itt a duplájóban, amiről szerintem órákat lehetne beszélni. Snow Informer. Hát, Laci, rögtön hozzád fordulok, miért erről a dalról eszedbe?
1: Hát akkoriban ez egy érdekes dolog volt, amikor megjelent a Snow Informer. Szerintem az egyik legszeretettebb, de ugyanakkor legutáltabb dal volt a DJ-k között, mert emlékszem, hogy amikor bejött, akkor hú, először mindenki meg akarta venni azonnal a Bakelit vagy CD Maxit, majd 4 hónap múlva, vagy 2 hónap múlva, mivel mindenki ezt kérte a diszkóba, onnantól kezdve a DJ-knek kötelező volt utálni. Tehát a DJ társadalom egy igen furcsa dolog, hogy a nagy slágereket kötelező utálni, a kevésbé nagy slágereket meg kötelező szeretni.
0: Egyébként 1992-ben jelent meg, majd 1993-ban vált óriási slikerré. Ugye a Snow kanadai előadó eredetileg Dino Bryan néven vált ismerté, a dal producere pedig MC Shane volt, aki rapbetétekkel is szerepelt ebbe a dalba. Az Informer az amerikai Billboard 600-on a 7. helyig jutott, vagy bocsánat, 7 hétig volt az első, nem mindegy azért, az Egyesült Királyságban pedig a hivatalos listán a 2. helyig jutott. A dal történetéhez hozzátartozik, hogy Snow saját korábbi rendőrségi ügyéből is börtönélményeiből készült a dal, és itt az Informer az ilyen egyfajta besúgót jelent. Na nézzük meg a feldolgozását is gyorsan, de még mielőtt rátérnénk, ha már feldolgozás is említettem, akkor még ebben a műsorban nem beszéltünk arról, hogy nektek mi a véleményetek, hogy miért születnek meg ezek a feldolgozások, hogy talán egy újabb bőr lehúzása, talán valakinek van egy jobb ötlete, megjelenik benne a technika, akár generációkat összeköt. Kezdjük gyorsan a Jesse-vel.
2: Hát ez nagyon sokféle motiváció lehet. Például az előbb általam említett omázs, amikor a zenekar egyszerűen kifejezi a tiszteletét egy nagy előd, egy nagy ikon iránt. Olyan is lehet, amit te mondasz bőven, hogy lehúzni egy bőrt, tehát sikeres dalt feldolgozni, és azt mondjuk kiadni, az ha nem is garantálja az adott előadó számára az újabb sikert és a bevételt, de jó eséllyel, tehát oda fognak rá figyelni. Szóval önmagában nyilván nem elég, de ugródeszkának jól használható.
0: Van rá szükség egyébként ezekre a feldolgozásokra, hogy egy nagy sláger tovább éljen akár napjainkban is?
2: Hát ez nagyon szubjektív, ki mit gondol erről. Nyilván az igazi nagy slágereknek nincs erre szüksége, mert azok önálló alanyi jogon élnek és léteznek évtizedekkel később is, rengeteg ilyet tudunk. De néha érdekes, főleg, hogyha mondjuk egy kicsit máshogy nyúlnak hozzá, akár műfajváltással.
0: Akkor mondjuk egy feldolgozás jobb, mint az eredeti, mert hogy ebből is van azért.
2: Van ilyen bőven.
0: Na, Laci, akkor te.
1: Hát én például ennek a dalnak kifejezetten ismerem a hátterét, mert ezt a Daddy Yankee egyszer lenyilatkozta, ugye egy dél-amerikai rapper, és ugye ők sokszor lépnek fel lemezlovasokkal, és egyszer valamilyen rap betétnél bejátszotta az Informert a DJ, és akkor jött az, hogy hú, neki ebbe bele kell rappelnie, illetve az a ragáznia, mert a Daddy Yankee inkább ragázik, és akkor jött a Katy Perry is még a képbe, és a Snow-val együtt megcsinálták így az Informernek ezt az új verzióját, tehát hogy én azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen rappelő adónál ez azért úgy is jön, hogy ők úgynevezett samplingeket vagy részeket használnak régebbi zenékből, mint ahogy a House DJ-knél is van ilyen, és itt konkrétan ez történt, és azt hiszem valamilyen eseményre csinálták meg egyébként ezt a dalt, mert nem emlékszem, mi volt az esemény neve, de így konkrétan úgy Katy Perry.
0: Én se találtam meg, férfiasan bevallom.
1: Katy Perry-vel. De akkoriban olvastam, amikor megjelent, hogy valamilyen eseményen külön ezt így elő is adták.
0: Na de úgy általánosságban a feldolgozásokról tényleg csak egy-két mondatban, hogy neked, ugye aki te készítettél is, most egyszerűsítsük így, hogy feldolgozásokat, ugye te ezen az oldalon is megjelentél, de úgy nagy általánosságban mi a véleményed a feldolgozásokról?
1: Én azt gondolom, hogy általában a feldolgozások elérik a céljaikat, mert aki feldolgozza ezt, azt olyan környezetbe szeretné tenni, amilyenbe ő vagy játszani, vagy felhasználni, vagy filmbetétként tudja használni bármiként, úgyhogy én azt gondolom, hogy a 90%-ban a feldolgozások elérik a céljukat, és én szeretem őket egyébként mindig meghallgatni.
0: Na hát akkor most jön 2019-ből ez a feldolgozásdal, és még tényleg egy utolsó megszólásáig jövünk vissza Jessivel, és Piggy Boy-jal, úgyhogy feltétlenül várjátok.

0: Chris Isaac, Wicked Game, ehhez az duplán jó továbbra is, és az 1980-as évek végének egyik legnagyobb slágere csendült fel itt az elmúlt percekben. Hát, Jessire nézek itt első körbe. Chris Isaac, mi jut róla eszedbe?
1: Egy nagyon extra, különleges hang. Ugye viszonylag ritka a popzenében, hogy ne tenorok, főleg meg rockzenében is, hogy ne tenorok énekelnének. Hogy valaki ilyen, mondjuk a countryban előfordul gyakran, és ugye Chris Isaac azért egy ilyen country, kicsit ilyen alternatív country énekes, de így a mondjuk a nemzetközileg ismert popzenében viszonylag ritka az ilyen ennyire mély hang. Egy nagyon érdekes, nagyon jó dal a maga nemében, a sajátos atmoszférájával. Sose volt nagy kedvencem akkor, de elismerem.
0: És érdekes, hogy eleinte nem is lett ez olyan nagy sláger, de aztán később volt egy David Lynch-féle film, ez a Veszett a világ című film 1990-ben, és akkor kezdtek el igazából felfigyelni erre a dalra. Tehát ezt is, ha mondhatom, hogy egy film tett igazán ismerté. Amerikában a Billboard Hot 100-on a 6. helyig jutott, Nagy-Britanniában pedig a hivatalos kis lemezlistán a 10. helyig jutott. Ugye amerikai énekes dalszerzőről beszélünk, hogyha Chris Isaac-et említjük meg, és ugye a zenében megjelenik a rock and roll, a rockabilly, és a, hát egy picit a melankólia fogalmazhatok így, tehát ez így az egésznek így a keveréke. Na hát ez volt igazából ez a dal, és akkor így a végén pedig arról szeretnék tőletek érdeklődni, akár akkor, ha már Jessinél volt a szó, hogy jelen, mik a tervek, mik azok, amelyeket még továbbra is szeretnétek elérni, mi az, amiket most fontosnak tartotok, tényleg két mondatban?
1: Hát, ahogy az előbb mondtam, én a saját YouTube csatornámat, a saját weboldalamat most jelentősen bővítem, fejlesztem.
0: És zenével kapcsolatosan?
1: A DJ Szövetség az továbbra is.
0: Adott bőven munkát,
1: köszönjük,
0: gondolom.
1: Szépen jól van, van vele munka is, vannak feladatok, vannak lehetőségek, azt csináljuk.
0: Hát fogunk még rólad hallani, vagy legalábbis bízunk benne.
1: Én azt gondolom, hogy igen.
0: Nagyon helyes. Laci?
2: Hát én nekem ugye, a DJ világ az ugyanúgy megy, azért itt folyamatosan vannak a fellépéseink, és mellett a polgármesterség, meg mellette én elkezdtem otthon egyre többet foglalkozni a saját dolgaimmal. Ugye a feleségem az kutyákkal versenyez, és közben az idősebbi kutya az elkezdett terelgetni, ezért megjelentek az életünkben a bárányok, és elkezdtem velük foglalkozni. Minden oldalról, tehát nem csak a terelés oldalról, hanem a fogyasztói oldalról is, tehát ilyen dorper, meg kameruni bárányokkal, meg ilyesmikkel. Érdekel is a téma, meg én megtaláltam egy hobbit most már egy 10-15 éve, ez az ilyen sütögetés, főzögetés, még nagyon csak kóstolgatom, de...
0: Ez mit jelent, a grillezés?
2: Grillezés, igen, barbecuezás, de...
0: Az idő az most megvan hozzá, tehát éjszaka, mert napon nem lehet megmaradni. De, hogy...
2: ezekkel szeretnék egy picit behatóbban majd foglalkozni, de hát a zene az kitölti az életem, tehát mindent én azért majd mindent a zene alá rendelek.
0: Tehát, hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy a zene az mindig az egy olyan menekülő, hogy az bármibe segít, a szerelembe, a bánatba, az örömbe, tehát ott mindig...
2: Az mindenben átvisz. Az én életemben két dolog van, az egyik az, hogy egy hívő ember vagyok, és a zene a másik, ami ez a két dolog, ez mindig tud segíteni, akár bánatban, akár örömben, ez mindig irányba tudja állítani az embert. Parafor, bármi történik.
0: Parafor Kuva, ha jól ejtem a nevét, és Annanak Láb.
2: Igen, ez egyébként, ennek az az érdekessége, hogy ezt egy hitdiszken külföldről kaptuk meg a Bérces Ádámmal, a CLS-es Bérces Ádámmal, és mondta, hogy neki semmi újdonság nincs ebben a dalban, és akkoriban kezdett ez a Deep House így működni így Magyarországon is, és emlékszem, hogy akkor a Nigel-nek átküldtem, és mondta, hogy egész jó, és tudom, hogy be is tette az egyik ilyen mixében a Nigel Stately, és akkor a Bérces Ádámmal, mert akkor még volt ilyen, hogy behoztunk zenéket, és akkor a kiadónknál volt, és ennek azért van egy ilyen hozzánk köthető része is ennek a dolognak, hogy ez azért
0: is... Személyesen nem is gondoltam volna, milyen jó, hogy vendégeink vannak, hogy a Nagy-Britanniában hivatalos Billboard tanzaniai kislemez listán első helyezett lett egyébként a dal, a brit kislemez eladási és letöltés listán pedig a negyedik helyet ért el. Több európai országban is szerepelt a slágerlistákon, például Hollandiában, Belgiumban és Franciaországban is. Hát ura, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és hogy színesítették ezt a műsort. Minden létező időt túléltünk itt a beszélgetéssel, de ennek ellenére azért nagyon örülök, hogy itt voltatok, és remélem legközelebb is jöttek.
2: Köszönjük szépen
1: a kívást.
0: Kedves hallgatóktól pedig azzal búcsúzom, hogy a jövő héten ígérem egyedül jövök, és sokkal többet fogunk majd zenélni, akkor is lesz duplájó. Remélem akkor is velem tartok ugyanitt ugyanebben az időpontban. Most azonban ezzel a Wicked Games, érdekes, hogy itt viszont már többes számba került a címe a dalnak. Ezzel búcsúzom most tőletek az elmúlt két órában Jessét, azaz Jeszenszky Zsoltot, valamint Spiggy Boyt hallhattátok. Csák Attila voltam. Sziasztok!

0: Ez volt a duplájó, ahol a slágerek tovább élnek a jövő héten is.
1: Hobby Rádió!
2: Jóváhagyták Magyarország újjáépítési tervét, 106 milliárd forintos károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Magyarország újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását, ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, az uniós 1000 milliárdok végre arra mennek, amire menniük kell, a magyar emberekhez, az ország közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalatok fejlesztésére. 5 ügyben összesen 106 milliárd forintos károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség a korábbi iratok átvilágítása után. A vizsgálat több olyan kifizetést, megállapodást is feltárt, amelyek megalapozhatják a hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúját. Meghatározták az ajánlott építőipari rezsiúradíjat. Az általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 7830 forint, a közlekedési és beruházási miniszter rendelete pénteken jelent meg a Magyar Közlönyben. Az ajánlott építőipari rezsiúradíj mértékéről szóló rendelet társadalmi egyeztetése során közzétett indoklásban nyomatékosították, hogy az építőipari rezsiúradíj emelésének fő indoka a költségek növekedése. Ítélkezési szünet lesz jövő szerdától a bíróságokon. Augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat, csak soron kívüli eljárásban. A kezelőirodák az ítélkezési szünet ideje alatt is nyitva tartanak, az ügyfelek benyújthatják beadványaikat és betekinthetnek az iratokba. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A NAV csütörtökig több mint 11 milliárd forint átalányvámot szedett be. Az adóhivatal megjegyezte, hogy az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. A 3 eurós átalányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. A Tények információi szerint emberölés történhetett a Szent János kórházban, az ügyben egy 32 éves orvost gyanúsítanak. A bíróság elrendelte a nő letartóztatását. A kórház azt közölte, az orvos már nem áll munkaviszonyban velük. Belgiumban fizetőssé válnak az utak és autópályák jövőre. 2027 májusától minden autósnak digitális matricát kell vásárolnia, amelynek ára a jármű környezetvédelmi besorolásától és az úthasználat választott időtartamától függően változik. Németországban szigorúbb szabályokat vezetett be az elektromos rollereket kölcsönző cégekre a parlament. A cél, hogy a balesetek áldozatai könnyebben jussanak kártérítéshez. Napos idő valószínű vasárnap, többnyire kevés felhővel, csapadék nélkül. A szél élénk lesz. A hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután 27 és 32 fok között alakulhat.
3: Hobby Rádió.
1: Reklám.
4: Yngwie Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
5: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confession

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogom van.hu.
2: Jogom van.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogom van.hu.
1: Jogom van.hu.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Reklámot hallottak. Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
5: The legends of 3 decades from the 80s to today. Day. Real evergreens and the greatest hits from the UK. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts. This is UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
7: 3 évtized legendája az angol slágerlisták éléről. No hát kérem szépen, hölgyeim és uraim, ezzel a motóval újra belevágunk egy újabb UK Fever Show-ba. A mikrofonnál Sommer Gábort hallják, és már is megmutatom önöknek, hogy a mai napon a következő 60 percben melyik legendás év ugyancsak legendás dalait fogjuk felidézni.
5: UK Fever Show. Time Travel. The selected year? 1993.
7: 1993-ból tombolnak tehát a fantasztikus dalok, amelyek legalábbis Nagy-Britanniában. Ebben az évben a number one pozíciót érték el, úgyhogy én amondó vagyok, hogy már is vágjunk bele még hozzá egy 1991-ben alakult Eurodance formációval. A csapat megalakításának az ötlete még két belga producer, Jean-Paul de Koster, illetve Phil Wilde ötlete volt, a csapatot pedig két holland illetőségű emberke, méghozzá nevezetesen a rapper Ray Slingard, illetve az énekes Anita Dot alkotta, ő pedig nem más, mint a Two Unlimited. Fennállásuk 5 éve alatt 16 slágerlistás daluk volt, ilyen például a Get Ready For This, a Twilight Zone, a No Limit, vagy éppen a Triple Dance. És én az egyik dalt említettem is, ami 1993-ban az érre jutott, ez pedig nem más, mint a No Limit, aztán pedig egy nem kisebb csapattal megyünk tovább egy ugyancsak német Eurodance formációval, még 1989-ben Thorsten Fenslow alapította a Culture Beat-et. Hatalmas sikereket értek el a kezdeti időszakban az énekes Tania Evans-el, illetve a rapper Jay Supreme-mel. 1993-as legnagyobb daluk a Mr. Vain volt az első olyan dal, ami több mint 9 európai országban vezette a slágerlistákat, így akár Nagy-Britanniában is. Jelenleg énekesük már egyébként a 4. a sorban Jackie Sangster személyében. Mi azonban az 1993-as legendás Mr. Vain-t is pörgetjük nem sokára itt a UK Fever Show-ban.

0: Hobby Rádió. Rádió. UK. UK. UK Fever Show. UK Fever Show. A legendák órája.
1: 1993 legnagyobb és legsikeresebb dalai pörögnek ebben a 60 percben, itt a mai legendák órájában, hiszen már is folytatódik a UK Fever Show, méghozzá egy svéd pop csapattal Göteborgban alapította meg, az Ace of Base-t, méghozzá Ulf Ekberg, Jonas Berggren, illetve Jenny Berggren. 1993-ban jelent meg debütáló albumunk, ami több mint 30 millió példányban kelt el világszerte, olyan toplistás slágerekkel, mint például az All That She Wants, vagy éppen a The Sign. 2007-ben csatlakozott hozzájuk egy újabb tag, méghozzá Marilyn Berggren személyében, 2009-ben pedig a csapat európai, illetve ázsiai turnéra fog indulni, illetve ugyanebben az évben szeretnék megjelentetni 5. stúdióalbumukat. 1993-as legendás dalokat, az All That She Wants-ot természetesen mi is pörgetjük itt a UK Fever Show-ban, aztán pedig folytatjuk kalandozásunkat Orville Richard Barrell-lel, mert így nem biztos, hogy sokan ismerik azt a jamaikai kingstoni születésű énekest, aki 1968-ban született ezen a fantasztikus szigeten, de ráadásul még Grammy-díjakra is jelölték, és hát azt a nevét, amin mi ismerjük, azt bizony a Scooby-Doo rajzfilm sorozatból kaptam. No hát innen most már azért lehet, hogy egy kicsit ismerősebb lesz, hogyha azt mondom, hogy Shaggy. Bizony, az O Carolina-t is nem sokára pörgetem 1993 slágerlista vezető dalai közül, itt a legendák órájában.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Zenei időutazás a 80-as évektől napjainkig az angolisták királyaival. Ez a UK Fever Show.
5: Ha már az előbb Segi kapcsán kicsit Jamaicánál jártunk, természetesen akkor a reggae nem hiányozhat, ennek pedig igaz nem tőzsgyökeres jamaicai képviselői, hanem egy kicsit angol zenei világra áthelyezve a legnagyobb képviselője, az 1978-ban alapított UB40, méghozzá Birminghamben alapította meg a bandát, több mint 50 slágerista vezető daluk volt az Egyesült Királyságban, legyen ez akár mondjuk a Red Red Wine, a Can't Help Falling in Love, ugye egy jól ismert Elvis dal feldolgozás, vagy éppen az I Got You Babe, ez is Angliában, illetve Hollandiában is a number one pozíciót érte el. Szóval jön a legendás Elvis nóta a UB40 újragondolásában 1993 lista vezetői közül, az I Can't Help Falling in Love with You, aztán pedig egy fantasztikus hármas igazi legendákról van itt szó, George Michael, a Queen és Lisa Stansfield alkalmi triója, a Five Live nem sokára felcsendül, itt a UK Fever Show-ban.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban.
2: UK Fever Show. Zenei időutazás. A választott év 1993.
3: Már is folytatódik a legendák órája minden idők talán egyik legnagyobb énekesével, méghozzá Faruk Bulzerával. 1946-ban látta ő meg a napvilágot párszi indiai származású brit énekes és zenész. Freddie Mercuryről beszélek én természetesen, a Queen Rock együttes egykori énekeséről és dalszerzőjéről. Fő dalszerzőként jelentősen meghatározta az együttes stílusát. A legtöbb sikeres dalukat ugyanis ő írta. Az 1980-as évek közepén jelentős sikerű szóló karrierbe kezdett, és Montserrat Caballé operaénekesnővel közösen operai hatású könnyű zenei albumot is készített még Barcelona címen. Gyakran azonosítják egyébként magával az együttessel. Népszerűségem igaz többször is háttérbe szorította a Queen többi tagját. Általános vélekedések szerint az egyik legtehetségesebb hangú könnyű zenei énekes volt Freddie Mercury, és kivételes tehetségű frontember, na meg nem utolsó sorban koncertzenész is. Halála után született már ez a dal, illetve akkor jelent meg. 1993-ban pedig ez a dal a legjobbnak számított Angliában. Már is hallgatjuk a Living in My Own-t, aztán pedig egy igazi kis álmodozós dal Gabriel tolmácsolásában a Dreams is nem sokára felcsendül itt a mai UK Fever Show-ban.
2: This is UK Fever Show. UK Fever Show with so

0: a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
1: 9,5 millió fő alá esett Magyarország népessége, halálos mellkárosodást okozhat egy gyulladás csökkentő. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A koronavírus járvány hatása miatt 2020-ban és 2021-ben bekövetkezett csökkenés után az Európai Unió népessége immár az ötödik egymást követő évben nőtt, de ez főként a bevándorlásnak tudható be, derült ki az Unió Statisztikai Hivatal jelentéséből. A közlemény szerint az Európai Unió lakosságának száma januárban majdnem 452 millió volt, ami mintegy 706 ezer fővel több, mint az előző évben. Az Eurostat adataiból az is kiderül, hogy Magyarország népessége csökkent. Januárban 9 millió 500 ezer fő alá esett a magyar népességszám, míg egy évvel korábban kicsivel e fölött alakult. Csak nem 10 milliárd forintot adott határon túli focikluboknak az előző kormány a választás előtti 10 hónapban, írta a 444. A legnagyobb kedvezményezett a KFC Komárnó volt, több mint 3,3 milliárd forinttal. A pénzeket a klubok javarészt működési költségekre, köztük üzleti ebédekre, irodaszerekre és üzemanyagra fordították. Beruházásra mindössze 3 esetben kértek pénzt. A magyar állam finanszírozta a szlovén Lendvai, a szerb Topolyai és az erdélyi Sepsiszentgyörgyi stadiont is. Visszahívják a Tavneos gyulladás csökkentő kapszula 10 mg-os kiszereléseit, mert a gyógyszer akár halálos mellkárosodást is okozhat. A vásárlók visszakaphatják az árát. A készítményt abban a patikában kell leadni, ahol kiváltották, a visszahívás és a kártalanítás költségeit pedig a forgalomba hozatali engedély jogosultja viseli. Veszélybe került a tatai öreg tó a hosszantartó aszály és csapadék hiány miatt. A Kemma azt írta, a tó vízszintje kritikusan alacsonyra csökkent, most 170 cm, ilyen alacsony legutóbb 2003-ban volt. A környéken csak minimális mennyiségű eső esett a múlt hónapban. A közelben található cseketó állapota még rosszabb, ugyanis ezt az öreg tóvizéből szokták feltölteni, ami azonban a jelenlegi helyzetben elsőbséget élvez. A balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja idén. Az elismerést Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség kék hullámzászló díjkiosztó rendezvényén. Vizsgálták a parkolási viszonyokat, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, a strandok akadálymentesítésének szintjét, de pontozták a játszóterek minőségét és a strandok vendéglátóhelyeinek kínálatát is. Az önkormányzatokat tömörítő szövetség által 23. alkalommal meghirdetett megmérettetésen 42 strandüzemeltető indult. Az Egyesült Államok új szankciókat hozott iráni pénzügyi intézmények és vagyonkezelők ellen. Büntetőintézkedés alá került egy Dubajban élő vagyonkezelő, aki a többi között Irán legfőbb vezetőjének külföldi gazdasági érdekeltségeiért felel, valamint több olyan devizaváltó pénzügyi szervezet, amely már szankcióval sújtott iráni bankoknak nyújt szolgáltatást és csatornáz pénzeket. Vasárnap is marad a napos idő, a hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután 27 és 32 fok között várható.
0: Hobby Rádió. Reklám.
2: Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Műsorajánló.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
4: Hungary Live.
5: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió.
6: Anyám! Vigasztaljon!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 11-én a Lili valamint Nóra nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Lili az angol Lilian, Caroline, Elizabeth becézéséből való átvétel. Jelentése legény, fiú, valamint Lilion. A Lili név olyan kellemes hatással lehet viselőjére, amely támogatja a jó zenei hatást és a jó üzleti érzék kialakulását, valamint a mások és maga jólétért való felelősségtudat létrejöttét. Betézése Lilike, Lia, Lilia, Lilánka és Lilka. Jeles viselői Berki Lili, Darvas Lili, Monori Lili, valamint Muráti Lili színésznők és ön kedves Lili. Ugyanezen a napon köszöntjük Nóra nevű kedves hallgatóinkat. A Nóra név az arab eredetű Eleonóra rövidüléséből önállósult, olyan személyiség kialakulását támogatja, aki akkor igazán boldog, amikor alkotókészségét kibontakoztathatja. Becézése Nórácska, Nóri, Nórika, Norcsi, jeles viselői Görbe Nóra, Kovács Nóra színésznők, Nagy Nóra modell, Ördög Nóra, valamint Szili Nóra műsorvezetők és ön kedves Nóra. Ugyanezen a napon köszöntjük Amábel, Bence, Benedek, Csende, Csendike, Druzsiána, Félix, Helga, Eleonóra, Helka, Holda, Lilia, Lilla, Nelli, Norina, Olga, Olivier, Pius, Placid, Placida, Ráhel, Szederke, Szendike, valamint Ulrik nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió!
3: Oh yeah!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 11-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, mi is történt ezen a napon. 1533. július 11-ével kezdünk. Ekkor 8. Henrik elvált feleségével.

0: Folytassuk a 19. századdal. 1819. július 11-én született Reguli Antal néprajzkutató. A nagy magyar tudós a magyar nyelv és a finnugor nyelvek rokonságát kutatta. Folytassuk a 20. századdal. 1934. július 11-én született Giorgio Armani divattervező. Három évet lépünk előre, 1937. július 11-ére. Ekkor meghalt George Gershwin, zeneszerző és zongoraművész, a szimfonikus jazz megteremtője. Ma George zenéjét az általános iskolákban is tanítják, tehetségét még mindig tisztelik az emberek, emléke rajongóin és csodálóin keresztül él világszerte. Lépjünk át a 20. század második felére, 1959. július 11-én megszületett Susan Vega, angol énekesnő, dalszerző. Ismét csak egy évet lépünk előre, 1960. július 11-én született még egy zenész, Richie Sambora, a Bon Jovi együttes tagja. Maradjunk még a 20. században, 1981. július 11-én halt meg Bilicsi Tivadar színész. És végül, de nem utolsó sorban, 1989. július 11-én halt meg Sir Laurence Olivier, világhírű Shakespeare színész és rendező. Ismertebb filmjei a Bounty, a Hazárdőr, a Dracula, a Názáreti Jézus, valamint a Maraton Életre-Halálra. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbyradio.hu

0: Üzenet a Timóteushoz írt második levél második részéből.
1: Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: 2026. július 11-e szombat, Szent Benedek apát, Európa fővédő szentjének ünnepe. Evangélium Szent Máté könyvéből 19. fejezet 27-től 29. vers. Egy alkalommal Péter megkérdezte, nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged, mi lesz a jutalmunk? Jézus így válaszolt, bizony mondom nektek, ti, akik követtetek engem a világ megújulásakor, amikor az emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele 12 trónon, hogy ítélkezzetek Izrael 12 törzse felett. Sőt, mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyát, anyját, gyermekeit vagy földjét, 100 annyit kap, és elnyeri majd az örök életet. Elmélkedés. Szent Benedek ünnepén egy olyan evangéliumi részletet olvasunk, amely a tanítványi élet lényegére mutat, az elhagyásra és a nyerességre. Péter kérdezi Jézust, mi mindenünket elhagytuk és követtünk téged, mi lesz a jutalmunk? A kérdés őszinte. Az ember, aki lemond valamiről, Istenért, szeretné tudni, hogy ez nem hiába való. Nem haszonelvűség ez, hanem a szív vágya arra, hogy élete értelmes legyen, hogy az áldozat ne vesszen el. Jézus nem tagadja, hogy a tanítványság áldozatokkal jár. Elhagyni valamit, amiben biztonság volt, kilépni a megszokott életből, nemet mondani a világ kényelmére, ez komoly dolog. De Isten nem hagyja válasz nélkül az önátadást. Szent Benedek élete világító példája ennek. Fiatalon hátat fordított a római társadalom romlottságának, a város képmutató világának. Elvonult a hegyek közé, hogy Istent keresse. Amit ott talált, az a benső csend, az imádság, az Istenben gyökerező élet, és ez másokat is vonzott. Így jöttek létre a bencés közösségek, amelyek évszázadokon át Európa szellemi és lelki arculatát formálták. Szent Benedek nem a sikert kereste, csak hűséges akart maradni Istenhez. Regulája, a szerzetesek számára írt szabályzata nem csak szabálykönyv, hanem lelki út. Az Istenre figyelő, imádságban és munkában kiegyensúlyozott élet mintája. Ora et labora, imádkozzál és dolgozzál, ez nem egy jelszó, hanem az életvezetés lényege. Jézus mindannyiunkat hív, hogy elhagyjunk valamit, miközben egy nagyobb jót nyerünk. Uram Jézus Krisztus, te meghívtad Szent Benedeket, hogy mindent elhagyva téged kövessen, és életével utat mutasson sokaknak. Köszönöm, hogy engem is szólítasz, hogy ne kapaszkodjak a múló dolgokba, hanem merjek elindulni feléd. Néha félek, mit vesztek el, ha követlek, de te azt ígéred, hogy sokszoros jutalmat kapok. Add, hogy ne számolgatással, hanem bizalommal kövesselek. Szeretném, ha egész életem imádsággá és szolgálattá válna, ahogy Szent Benedeké. Vezess engem is azon az úton, amely az örök életre visz. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy India egyes részein a folyó medrében vörös iszap található? A környéken élő elefántok így rózsaszínben pompáznak, mivel rendszeresen hemperegnek az iszapban, így védekező az élősködők ellen.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

Imre, a robot műsorvezető mellett Pille is köszönti a hallgatókat, kellemes estét kívánok mindenkinek. Egy holnapi élő adásra szeretném fölhívni a hallgatók figyelmét, ugyanis reméljük, hogy nem fogja elmosni az eső, hiszen néhány órával ezelőtt elég nagy eső volt itt a kerületben, illetve hát a fővárosban, ahogy hallottuk a hírekben is. Reméljük, hogy holnap, azaz 31-én vasárnap, 10 és 16 óra között nem fog esni az eső, legalábbis annyira, ugyanis a 13. kerületi utcabáról fogunk bejelentkezni itt a Hobby Rádióban. Ruzsa Viktor kollégám már készül, itt van mellettem, úgyhogy holnap, azaz vasárnap 10 és 16 óra között itt a Hobby Rádióban rendszeresen fogunk bejelentkezni a 13. kerületi utcabáról, ahol civil szervezetek is részt vesznek a rendezvényen. Őket fogjuk bemutatni, illetve hát természetesen árusok is lesznek, úgyhogy érdemes lesz kijönni, színpadi programokat megnézni. Például tavaly dodzsemeztünk is, meg azt hiszem, hogy tavaly előtt is, illetve körhintáztunk is, úgyhogy érdemes lesz gyermekekkel, családokkal együtt kijönni, és részt venni ezen a rendezvényen. Aki esetleg nem tud eljönni, az a Hobby Rádióban hallgathatja a műsort. Igyekszünk mindenkit megszólaltatni. Egy nagyon nagy fergeteges buli lesz, reméljük, hogy nem fogja elmosni az eső. Úgyhogy holnap 10 és 16 óra között várunk mindenkit szeretettel a Hobby Rádió sátrában. Érdekesség egyébként, hogy nem csak a rádiózással lehet majd megismerkedni, Ruzsa Viktor kollégám már készül különböző feladatokkal, hanem Niki masszőrünk, illetve Ádám masszőrünk is jelen lesz, úgyhogy érdemes lesz kilátogatni egy kis frissítő masszázsra, reméljük, hogy nem frissítő esőben lesz részünk. Tehát holnap mi már 9 óra környékén igyekszünk bejelentkezni Zsuffa Péter Jazz Club műsora előtt, illetve közben is. Majd 11 óra után a Szevasztok című műsor helyett mi már élőben fogunk bejelentkezni, a Szevasztok című műsor pedig 23 órától lesz hallható. 16 óráig lesz holnap ez a műsorunk. Élőben igyekszünk bejelentkezni, reméljük, hogy nem fogja elmosni az eső. Várunk mindenkit sok szeretettel 13. kerületben, személyesen is a Dagály utcában, az utcabálon.

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. No. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül, szerdán 16 órától. A

0: meg már.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Lassult a lakásárak emelkedése Magyarországon. USB töltőket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Lassult a lakásárak emelkedése Magyarországon. Éves összevetésben még 14%-os a drágulás, de ez jóval alacsonyabb az évelei 20%-os ütemnél. Negyedéves alapon gyakorlatilag megállt az áremelkedés, mindössze 3,1%-os növekedést mértek. Budapesten továbbra is az 5., az 1., a 12. és a 2. kerület a legdrágább, az 5. kerületben az átlagos négyzetméterár már meghaladja a 2,2 millió forintot. A fővárosban már minden kerületben legalább 1 millió forintos négyzetméterárral hirdetik a lakásokat. Vidéken Szolnok és Miskolc mutatta a legnagyobb drágulást, míg a Balaton környékén már érezhető a kereslet visszaesése. A szakértők szerint a választások és az Otthonstart program kifutása is hozzájárult a piac lassulásához. Meglepően alacsony inflációs adatok érkeztek az elmúlt néhány hónapban, most pedig az előző havi 1,8% után még tovább lassult az áremelkedés üteme. A statisztikai hivatal most tette közzé a júniusi adatát, eszerint a fogyasztói árak átlagosan 1,7%-kal voltak magasabbak, mint egy éve ilyenkor. Egy hónap alatt pedig májushoz viszonyítva nem változott az átlagos árszint. Az infláció februártól áprilisig a 2-4%-os jegybanki célsáv alsó határa alatt járt. Az élelmiszerek ára átlagosan 2%-kal magasabb, mint tavaly ilyenkor, a szolgáltatásoknál 4%-os volt az áremelkedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is fokozottan ellenőrzi az USB töltőket. Az ellenőrzések első ütemének eredményei szerint a termékek több mint 80%-a megbukott a teszteken. A hatóság közleménye szerint a korábbi évek kiemelkedően magas kifogásolási aránya miatt a vizsgálatot két ütemben emelt mintaszámmal folytatják le. Az NKFH felidézte, 2023-ban a termékek 85, 2024-ben 92%-a bukott meg a termékbiztonsági vizsgálatokon, tavaly pedig ez az arány 87% volt, a legnagyobb problémát az áramütés veszély jelenti. A Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint az ellenőrzési tapasztalatok alapján a töltőket érdemes elsősorban szaküzletekben, műszaki áruházban vásárolni. Bár a magyarok egyre többet költenek nyaralásra, egy friss felmérés szerint az utazók csaknem fele még mindig utasbiztosítás nélkül indul útnak. Bár az utazók többségét még nem érte komolyabb probléma az útja során, a járatkésések, a betegségek, a balesetek és a poggyászvesztések gyakori kellemetlenségnek számítanak. A légi utasoknak díjmentes kézi poggyászszállítást, a gyermekek kísérő melletti ingyenes ültetését és egyszerűbb kártérítési eljárást is biztosítanak azok az új szabályok, amelyeket az Európai Parlament fogadott el. Az utasok egy személyes tárgyat, például kisebb táskát vagy hátizsákot külön díj felszámítása nélkül vihetnek fel a fedélzetre. Napos idő valószínű vasárnap, többnyire kevés felhővel, csapadék nélkül. A szél élénk lesz. A hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután 27 és 32 fok között alakulhat.
3: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
4: Yngwie Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
5: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: József Attila, tedd a kezed. Tedd a kezed homlokomra, mintha kezed kezem volna. Úgy őrizz, mint ki gyilkolna, mintha éltem, élted volna. Úgy szeress, mintha jó volna, mintha szívem, szíved volna.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránkattanhass.
2: My friend laughed at me.

0: Kedves gyerekek, Csúlya Imre mond mesét.
1: A Hunyadi János fűzfa temploma című mese következik. Több száz évvel ezelőtt az apáinkat rettegésben tartotta a török. Az apáink közül legtöbben bátor emberek voltak, akik az ördögtől sem féltek, a töröktől még annyira sem. A bátor apáink vezére Hunyadi János volt. Hunyadi János, ahogy nőtt, úgy nőtt a kis csapata, és egyre nagyobb károkat tudott okozni a töröknek is. Amikor Hunyadi János nagy lett, a gyerek csapatából erős hadsereg lett, és az a török, aki az útjába került, többet soha nem látott napfényt. A hadserege nem ismert határokat, és ezért nem csak bátor emberek csatlakoztak hozzá, hanem bátor népek is. A hadsereg olyan erős lett, hogy messzire elüldözte a törököt, amíg az vissza nem tért hazájába, Alla országába, és hagyta, hogy az Istenünk népei békében éljenek. Hunyadi minden ütközete nagyobb volt az előzőnél, és mindig győzedelmeskedett. Amikor a legnagyobb csatában elveszítette a gyerekkori barátját, akkor is győzelmet aratott, de a szomorúság annyira elöntötte a szívét, hogy visszatért a hazájába, mert a szülőföldjén szerette volna eltemetni a barátját. Az elesett katonái emlékére összehívta az ország három legnagyobb építőmesterét, és így szólt hozzájuk. Menjetek el arra a csatatérre, ahol a legnagyobb győzelmet arattuk a pogányok ellen, és népünk legbátrabb fiai áldozták fel az életüket. A bátor fiaink tiszteletére mindhárman építsetek egy templomot. A három templom közül azt választom ki, hogy a fiaink emlékét őrizze örökre, amelyik a legjobban lesz megépítve. Az első építőmester a templom építéséhez Hunyadi Jánostól 1000 lovas katonát, 100 ökrös szekeret és 1000 ezüstöt kért. A második építőmesternek 10 üveges mesterre, 10 kőfaragóra, 10 fafaragóra, 100 lovas szekérre és 500 lovas katonára volt szüksége. A harmadik építőmester megkérte Hunyadi Jánost, adjon parancsot, hogy az ország minden templomában húzzák meg a harangokat, és engedje, hogy vele menjen a templomépítésre az első három ember, aki a templomhoz érkezik. Hunyadi János azt tette, amit az építőmester kért. Akkoriban sok templom volt az országban, így annyian összejöttek, hogy 10 templom építésére is elegendően voltak. Mindenki, aki megérkezett, hozott magával valamit, amiről azt gondolta, hogy kellhet a templom építéshez. Szekeret, ökröt, lovat és mindenféle szerszámot. A három építőmester azonnal belefogott a munkába. Legkorábban a második építőmester érkezett meg, neki csak lovai voltak, gyorsabban tudott haladni az úton. Egy esztendő alatt a kőfaragók, a fafaragók és az üveges mesterek olyan szép templomot építettek, amilyen még nem volt a földön. Az első építőmester, mivel 100 ökrös szekere volt, később érkezett. Az ökrökkel hatalmas köveket tudott szállítani, így egy esztendő alatt a világ legnagyobb templomát építette. Olyan magasak voltak a tornyai, amilyen magasat az ember még nem épített odáig. A harmadik építőmester az úton találkozott egy lángba borított várossal. Mielőtt Hunyadi János felszabadította volna a várost, a törökök felgyújtották az összes házat. A város férfiai háborúba mentek a török ellen, és nem jöttek vissza. Az egyedül maradt asszonyok és a gyerekek az utcán aludtak, mert féltek, hogy ami megmaradt a felgyújtott házakból, rájuk dől. Az építőmester, ahogy meglátta a várost, így szólt az embereinek. Először építsük fel a várost fél év alatt, és a maradék fél év alatt Isten segíteni fog rajtunk, hogy felépítsük a templomot is. Fél év után az építőmester tovább ment. Az úton találkozott egy újabb várossal, ahol a törökök miatt olyan nagy lett a kosz meg a szegénység, hogy a patkányok elszaporodtak, és kitört a fekete himlő járvány. Ennek a városnak is a férfiai a háborúba vesztek. Az utcán ezrek haldokoltak. Az építőmester, ahogy meglátta a haldokló várost, így szólt az embereinek. Takarítsuk ki a várost, füstöljük ki a csatornákból az egereket, patkányokat, ápoljuk a betegeket, és aztán Isten segítségével hamar felépítjük a templomot is. Bármennyire igyekeztek az építőmester emberei, a város megmentése fél évbe telt. Mivel ragályos volt a betegség, az építőmester embereinek nagy része is odaveszett. Miután sikerült megmenteni a várost a kihalástól, az építőmester az életben maradt pár emberével igyekezett eljutni arra a csatatérre, ahova Hunyadi János parancsára templomot kellett építenie. Hunyadi János egy év után elment, hogy megnézze a három építőmester templomát. Magával vitte Szent Péter utódját is, a pápát, hogy a kiválasztott templomot felszentelje az ősök emlékére. Útközben találkozott a felépített és a kihalástól megmentett városokkal. Amikor megkérdezte a város lakóit, hogy ki segített rajtuk, a lakosság ezt válaszolta. Az Isten katonái lehettek, mert sokat segítettek, és cserébe semmit sem vittek el tőlünk. A csatatér helyszínéhez közeledve messziről meglátták az első építőmester által felépített hatalmas templomot. A pápa elcsodálkozott, mert ilyen nagy templomot még soha nem látott. Ahogy megpillantott a második építőmester templomát, nagyon meghatódott. Aztán továbbment, hogy megnézze a harmadik építőmester templomát is, de azt sehol se találta. A katonák tovább keresték a templomot. A végén megtalálták a harmadik építőmestert, aki az életben maradt pár emberével egy magas szikla előtt térdelve Hunyadi János büntetését várta. A szikla előtt volt egy tavacska, partján nagy fűzfák nőttek. Hunyadi János, ahogy meglátta a harmadik építőmestert, odament, hogy megbüntesse a kardjával, mert a parancsát nem teljesítette. Ahogy felemelte Hunyadi János a kardját, nagy rezgés rázta meg a földet. A szikla ketté hasadt, és a gyomrában egy hatalmas lyuk tátongott. Ezután erős szél kezdett el fújni. A magas fűzfák megölelték egymást, és sűrűn összefonták az ágaikat a hegy hasadéka fölött, és tetőt formáltak. A sziklákból virágok nőttek, a mennyekből harangok csilingeltek. A pápa és Hunyadi János látva az Isten csodáját, megértette, hogy az Isten katonái, akik az elesett katonák családjain segítettek, az építőmester emberei voltak. És ezért építette meg helyettük a templomot a jó Isten.

0: Hunyadi János végül nem tudott választani a két felépített templomból, mert az Isten minden elesett katona sírja fölött kápolnát épített, hol virágokból, hol összefonódó faágakból.
1: A Csángó mesét Ádám Valérián gyűjtésében Csulya Imre mondta el. A hangfelvétel 2011-ben készült.

Fanyas vagy. 28-as? Mi fél szavakból megértjük egymást. Ugyanazt a nótát fújjuk, nem igaz? Emlékszel? Nekünk mindig az első világháborúról meséltek gyerekkorunkban. És első világháborús dalokat énekeltek a fülünkbe. Anyánk vasalt, vagy a varrógépet taposta, mi lekoborodtunk a sparhelt mellé, és hallgattuk, ahogy énekel. Ott, ahol a Nyeszter vize zúg, estére indul az ezred, ágyúcsőre tábortűz világít. Dalul a nyomor, mondta nagypapa, aztán ő is rázendített. Ne sírjatok, budapesti lányok, visszajövünk még hozzátok, valaha, valaha, vagy soha. Emlékszel, mit kiabált a nagypapa álmában? Hauptangriff von rechts, Batterieführer schieß ab, meg azt, hogy Gewehr aus.

0: Nagymama meg mindig azt énekelte, megállj, megállj, te kutya Szerbia. Hanyas vagy, 28-as? Mi fél szavakból megértjük egymást. Azt mondod kis Antant, azt mondom nagy Antant. Azt mondod Shrapnel, azt mondom Machingevel. Nekünk a béke 18. esztendejében folyton az elvesztett háborúról meséltek. Mi 8 éves korunkban már kívülről fújtuk a tábornokok nevét. Hötzendorfi Konrád, Ermolli, Pilsudski, Ludendorff, Kadorna. Különösen ezt a Hötzendorfi Konrádot kedveltük. Jól lehetett ropogtatni. Hötzendorfi Konrád. Aztán megtanultuk a csataterek nevét, Ravaruska, Doberdo, Verdön, Limanova, Przemysl, Gorlice. Nagyon tanulékony gyerekek voltunk. Minden érdekelt bennünket. Milyen pipája van a bácsinak? Frick Wetson, fiacskám. Milyen pisztolya van a bácsinak? Smith Wesson, fiacskám. Frick Wetson, Smith Wesson. Mi fél szavakból megértjük egymást. Emlékszel, nagymama mindig a császárt emlegette. Ferenc Jóska alatt más világ volt, jobb világ volt. És Károly királyt, Zitát, meg azt a zabálnivaló kis trónörököst, az aranyfürtő Ottót, aki lokniban hordta a haját, a kis Ottó, Ottóka. Mennyit húzták a fülünkbe, meg is tanultuk a nevét. Könnyen tanultunk, hiszen csak 8 évesek voltunk. Emlékszel? Nagypapa mindig a forradalmat emlegette. De Károlyi nevén túl nem merészkedett senki. A kommünről mindenki hallgatott. Kun Béla nevét nem merték kiejteni előttünk. Vilmos császárét igen, Samuelliét soha. A magyar huszárokról igen, a Lenin fiúkról soha. Monarchiáról igen, proletár diktatúráról soha. A nem-nem soháról igen, a minden a miénkről soha. Komédiáztak előttünk, öregem, komédiáztak. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, mert minden csak komédia. Hanyas vagy, 28-as? Mi fél szavakból megértjük egymást. Viribus unitis, kis ezüst, nagy ezüst, signum laudis, aranyvitézségi érem, hallgatni arany. Ebben az országban mindenki félt. Féltek a tegnaptól, a mától, féltek a jövőtől. Minket is félelemre neveltek. Tesz, hogy szám nem fáj fejem. Mindig volt szegény, mindig volt gazdag, imádkozzál és dolgozzál, ez a világrendje, jártál Leventére. Én is. Jobbrát, balrát, hátra adsz 10 lépés. Úristen! Bennünket gyerekkorunktól kezdve egre círoztak. Mi az egész ifjúságunkat végig meneteltük. Minket elvitt a rendőr, ha hiányoztunk a Leventéről. Minket megvertek az őrszobán, és többé nem hiányoztunk a Leventéről. Nekünk a tornaóráink menetgyakorlatok voltak. Mi a 4. elemében fegyverforgatást tanultunk. Mi minden nap elmondtuk fennhangon a hiszek egyet. Mi a német órán németül mondtuk a hiszek egyet. Ich glaube an einen Gott, ich glaube an ein Vaterland. Emlékszel? Nekünk kötelező volt templomba járni, és tilos volt nyilvános házakat látogatni. Mi bocskai kabátot hordtunk, és fehér toll volt a sapkánkba szúrva. Minket az új háborúra neveltek. A bolsevizmus elleni harcra neveltek. A vörös veszedelem ellen neveltek. Hanyas vagy? 28-as. Mi fél szavakból megértjük egymást. Azt mondod Somogyi Bacsó, azt mondom Szakko Vanzetti. Azt mondod Matuska, azt mondom Biatorbágy. Azt mondod Francia Kis, azt mondom Héjas, azt mondod Ostenburg, azt mondom Brónai. Úristen, mi mindent tanultunk meg. Mi mindent láttunk. Láttuk a frontharcosokat. Tölgyfaleveles sisakban menetelni a legfelsőbb hadúr színe elé. Kadétokat, ludovikás tiszteket, utcán felpofozott bakákat, csendőröket, apácákat. Láttuk a kubikus bőrzét a Teleki téren és a cselédkorzót a Keleti előtt. Láttuk az első világháború rokkantjait, a Brusilov offenzíva élve maradt halottjait. Hallottuk a gégék helyen csillogó fémcsövek sipolását. Mi lóhúst ettünk, és szamárzsírt kentünk a kenyérre. Mi részesei voltunk a nyomorenyhítő akciónak, bennünket felöltöztetett a főméltóságú asszony. Nekünk használt ruhákat adott a háziúr felesége, mi kezet csókoltunk a háziúr feleségének. Mi karácsonyi csomagot kaptunk jószívű asztaltársaságoktól, és láttuk Budapest felett a Gráf Zeppelint, meg azt a kétfedelű repülőgépet, amely éjszakánként a smolpasztát hirdette a szárnyain. Láttunk munkanélkülieket, havatlapátoló ügyvédeket és taxisofőrré átképzett orvosokat. Hallottuk a kintornások szívettépő zenéjét. Hallottuk a rádióban beszélni Hitlert és Mussolinit. Mi tudtuk, mit ebédelt Hitler a bécsi bevonulás után. Azt mondod Hitler, azt mondom Horst Wessel, azt mondod Mussolini, azt mondom Marcia su Roma. Minket leszedtek a rendőrök a villamos ütközőjéről. Mi csikket szedtünk, szenet loptunk a vagonokból, és kiszaggattuk a kerítések léceit tüzelőnek. Mi úgy nőttünk fel, hogy nem ismertük a villanyt. Mi úgy nőttünk fel, mint a gaz. Nekünk petróleumlámpa nyomorított a szemünket. Mi sohasem voltunk jó tanulók, minket eltanácsoltak a középiskolából, mi korán kezdtünk dolgozni és dohányozni. Mi öröki éhesek voltunk, és ahhoz húztunk, aki enni ad. Mi ma is gyorsan eszünk, ma is zabálunk, mint ha attól félnénk, hogy valaki elveszi előlünk a tányért. Mi cipőt pucoltunk, triciklit hajtottunk, csomagot cipeltünk, és együtt bőgtünk anyánkkal, amikor a végrehajtó lefoglalta maradék bútorainkat. Mi láttunk kilakoltatást, utcára kirakott vaságyakat és szalmazsákokat, és szalutáltunk a hősök emlékműve előtt, ha arra mentünk villamossal. Láttuk az áldást osztó Pacelli bíborost, a későbbi pápát az eucharisztikus kongresszuson, és láttuk a levest osztó Róbert bácsit. Mi kokárdát viseltünk, sastollat viseltünk, sárga csillagot viseltünk. Hanyos vagy? 28-as. Mi fél szavakból megértjük egymást. Azt mondod Luftgefahr, azt mondom Flieger Alarm. Nekünk légósisakat nyomtak a fejünkre. Mi égőházakat oltottunk és kiástuk a fel nem robbant bombákat. Azt mondod Danzig, azt mondom koridor. Azt mondod Leningrád, azt mondom blokád. Mi megtanultuk az iskolában, hogy húzzunk egy merőleges vonalat, Mannerheim vonal, Siegfried vonal, Maginot vonal. Nekünk a háború volt a ifjúságunk. Azt mondott Tobruk, azt mondom Bizerta, azt mondott Bengázi, azt mondom El Alamein. Mi a hétköznapi fasizmus idején voltunk szerelmesek. Mi nyilvános házakba jártunk, és személyesen ismertük a prostituáltakat. És ma találkozunk velük az utcán, akikből már öregasszonyok lettek, a szemükbe nézünk, és nem tudunk mit kezdeni magunkkal. Mi megtanultuk a fasiszta indulókat. Napkeleti vizeken hömpölyög az ár, nézd a kéklő Fuzsimát, mennyi napsugár. Hanyas vagy 28-as, mi fél szavakból megértjük egymást. Azt mondod Berlin, azt mondom Reichstag, azt mondod Giovinezza, azt mondom Facetta Nera. És újra megtanultuk a tábornokok nevét. Azt mondod Afrika Korps, azt mondom Rommel, azt mondod Guderian, azt mondom Rundstedt. Mi megnéztük a mozikban a fasiszta filmeket. Lützow Sasok, Stukag, GPU, Jutsus, Alcazar. Mi ismerjük a repülőgép típusokat, mi láttuk a bevetése induló Messerschmitteket, Focke-Wulfokat és Tukákat, és láttuk a bevetése érkező Mustangokat, Spitfire-eket, Moszkitókat és Liberátorokat. Láttuk a raták szárnyán a vörös csillagokat, amint a vérző Buda fölé röpültek. Azt mondod Wildebruck? Azt mondom Buda. Azt mondod Brest? Azt mondom Pearl Harbor. Azt mondod Cherbourg? Azt mondom Taganrog, azt mondod IG Farben, Azt mondom, ciklon B. Mi fél szavakból megértjük egymást. Apád mi volt? Kommunista? Apád mi volt? Szocialista? Apád mi volt? Ébredő magyar? Itt a legtöbb családnak volt egy ügyeletes szégyenfoltja, akinek a nevét nem volt szabad kiejteni, akit letagadtak, agyonhallgattak. Ez egy kis ország. Itt valakit mindig el kellett bújtatni. Hogy ne találják meg a fehérek. Hogy ne találják meg a vörösök. Itt a legtöbb családban volt hívő és hitetlen, baloldali és jobboldali, katolikus és zsidó. Ez egy kis ország. Itt mindenki érdekelve volt valamilyen politikai mozgalomban. Pro és kontra. Itt egyszer az életben mindenkinek kihúzták a politikai nyerőszámát. Itt egyszer az életben mindenki leszámolhatott az ellenségeivel. Itt a leszámolóval is leszámoltak. Ez egy kis ország. Olyan, mint egy nagy család. Ebben a városban több feljelentés futott be a Gestapóhoz, mint a többi európai nagyvárosban együttvéve. Miközben a kávéházakban azt énekelték, hogy szeressük egymást, gyereket. Hanyos vagy? 28-as. Mi fél szavakból megértjük egymást. Nekünk cigarettát dobáltak a németek a vagonokból. Nekünk cigarettát dobáltak az oroszok a vagonokból. Mi megtanultuk az Erikát. Mi megtanultuk a Katyusát. Mi üzeneteket vittünk, és röpcédulákat szórtunk. Mi nem tudtuk, hogy mit csinálunk. Mi mindig tudtuk, hogy mit csinálunk. Ránk dőlt a pince, felrobbant fejünk felett a ház, az osztálytársunkat szép tépte az akna. Nekünk ellopták az ifjúságunkat. Mi hölgyeim és uraim, kedves elvtársak, csoda, hogy még az eszünknél vagyunk. Mi még az utcai vizeldék falán is azt olvastuk, hogy nem, nem, soha. Velünk szállóigéket magoltattak be. Belénk égették a Justice for Hungary, Turulmadár, Hadakútja, Csaba királyfi, Édes Erdély, ott, ahol zúg az a négy folyó, szép vagy gyönyörű vagy Magyarország. Velünk megtanították Rotermerd Lord nevét, Zadravec nevét és Papvári Elemérné nevét. Itt a hentes üzlete kirakatában kolbászból rakták ki Csonka Magyarország térképét, és disznózsírból mintázták meg Horthy Miklós mellszobrát. Itt a vasútállomások virágágyaiban betű alakúra nyírták a füvet, és a betűk azt hirdették, hogy Csonka Magyarország nem ország, egész Magyarország mennyország. Mi a sztrecsnyói piros virágokon nevelődtünk. Mi Leventének, ágyútölteléknek deportáltunk, jók voltunk. Éhen halni, megfagyni, jók voltunk. Minket lőttek le, amikor vízért mentünk. Belénk vágott az aknaszilánk, amikor visszamerészkedtünk a lakásba, hogy lehozzuk anyánk ott felejtett kendőjét. Minket öleltek magukhoz a férfi nélkül maradt kiéhezett hadiözvegyek. A mi szeretőink fáradt ölő asszonyok voltak, pedig csak 16 évesek voltunk. Pedig csak 16 évesek voltunk. Egykorúak, de nem egy szívűek. Egykorúak, de nem egy akaratúak. Tiszták és mocskosok, igazak és becstelenek. Nincs még egy nemzedék, amelynek tagjai ilyen messzire kerültek egymástól. De az igazak nem vesztették szem elől egymást. Mint ahogy a gazemberek is egymásra találtak. Valamennyien 28-asok. Kivégzők és kivégzettek, bűnösök és ártatlanok. Hanyos vagy 28-as, mi fél szavakból megértjük egymást. Azt mondod Eisenhower, azt mondom Zsukov, azt mondod Patton, Azt mondom Malinowski, Bradley, Timoshenko, Borosilov, Montgomery. Azt mondod Monte Cassino? Azt mondom Stalingrad? Azt mondod Enola Gay? Azt mondom Hiroshima? Azt mondod Coventry? Azt mondom Nagasaki? Mi fél szavakból megértjük egymást. Mi átéltük Budapest ostromát. Nem azt az ostromot, amit a híradóban mutatnak be egyszer egy évben. Azt a néhány diszkrét filmkockát az égő Kossuth-Lajos utcában imbolygó lóval. Hanem sok ezer ágyú és löveg pergő tüzét. Nem azt a légitámadást, amit a híradóban mutatnak egyszer egy évben, azzal a telibe talált szárnyaszegetten lehulló árva repülőgéppel. Hölgyeim és uraim, kedves elvtársak! Budapestet 1944 nyarától kezdve hónapokon át több ezer repülőgép támadta. Tönkre bombáztak bennünket, ha még nem méltóztattak elfelejteni. Ugyanúgy tönkre bombáztak, mint Ludwigshafent, Essent vagy Düsseldorfot. A Városliget fáin úgy lógtak a széttépet emberi testrészek, mint karácsonyfán a szaloncukor. Mi nem csak azt a maroknyi nyilas pártszolgálatost láttuk, akik lassan már visszaköszönnek nekünk a diszkrét filmhíradó kockáiról, azt a 8-10 beszkárt kalauzt, aki Kumpáter vigyázó tekintete előtt éppen kiszaladtak egy földszintes ház kapuján. Mi láttuk a Dunát, ahogy élettelen, legyilkolt emberek százait vitte a víz. Bennünket nem hívtak be katonának, mi akkor még csak 16 évesek voltunk. De a mi korosztályunkból kerültek ki a Szent László hadosztály páncélfausztos sihederei, a nyilas keresztes süvölvények és az SS magyar ajkú alakulatainak véreskedő kamaszai. És közülünk kerültek ki az üzenetvivők, hírvivők, röpcédulázók és a hullaszállítók is. Mert ez a korosztály, mint a klinikai ló, magán viselte korának minden tünetét. Hanyas vagy? 28-as. Mi fél szavakból megértjük egymást. Sose hátra, csak előre, ez legyen a jelszavunk, minden ellent összetörve, igazságért harcolunk. Mi érkeztünk a fényes szelek hátán. Megforgattuk a világot, és a világ forgott velünk. Éheztünk, fáztunk, és új indulókat tanultunk. Megtanultuk mi már ezt a harcot. Hófúvásban utaztunk a vagonok tetején zabálni valóért. Minket sodort le a vonat tetejéről az alagút, a mi fejünket vágta le a villanyvezeték kifeszített huzalja, a mi kezünk fagyott oda a vastraverzekhez, de kinyílt előttünk a világ. Mi láttuk és hallottuk beszélni Torres-t, Toliattit, Duclos-t, Dolores Ibarurit, Tim Buckot, Harry Politot, Kalinyint és Vorosilovot. Mi láttuk és hallottuk Dimitrovot, Titót, Wilhelm Pikett, Károlyi Mihályt és Rajk Lászlót. Mi találkoztunk a Komintern egész gárdájával. Mi láttuk és hallottuk beszélni Csúte Marsalt. Azt a Csúte Marsalt, aki 30 évvel később részvédtáviratot küldött Franco halálakor a spanyol kormánynak. Azt az ember hodzsát, akinek utasítására 10 évvel később a szovjet hadihajóknak el kellett hagyniuk Durazzo kikötőjét. Azt a Chuen Light, aki 30 évvel később elsők között ismerte el Pinochet fasiszta diktatúráját. Mi állami szolgálatba álltunk, külügyi szolgálatba álltunk, belügyi szolgálatba álltunk. Mi úgy ismerjük ezt a várost, mint a tenyerünket. Mi ismerjük egymást. Mi mindenkit ismerünk. Mi tudunk konspirálni, hallgatni, nem fecsegni, titkot őrizni. Mi vakon hittünk, és látva csalódtunk. összetörtünk és kiegyenesedtünk. Mi magasra tartottuk a zászlót, amit később kivertek a kezünkből. A mi korosztályunkból kerültek ki a nagy koponyák és a hugyagyúak. Minket elfogtak és megvertek, és mi elfogtuk azokat, akik elfogtak bennünket. Mi minden nap azzal ébredünk, hogy máma meghalunk. Nekünk 40 és 50 között már őszül a hajunk. Nekünk 40 és 50 között már fehér a hajunk. Mi bírjuk az italt, vihart, éhséget és fagyot. Ránk lehet számítani. Ránk kell számítani. Ránk nem lehet nem számítani. Velünk akkor is számolni kell, ha nem számolnak velünk. Nekünk megölték a legjobb barátainkat. Minket megöltek a legjobb barátaink. Mi voltunk a barikád két oldalán, a bal oldalán és a jobb oldalán. Mi látogattuk a börtönöket, bennünket látogattak a börtönökben. Mi cinikusak vagyunk. Mi a szívinfarktust szívtrombitának nevezzük. De a szívünk, ahogy Dzerzsinszki mondta, forró, és az agyunk hideg. Bennünket már nem érett semmi meglepetés. Minket lelőttek, nekünk kivágták a szívünket, és beletették a pártkönyvünket. Ránk sortüzet adtak, bennünk nem ért véget a háború. Bennünk soha nem ér véget a háború. Mi békében élünk, gyermekeink homlokát simogatjuk, sétálgatunk a vasárnapi csendben, iszogatunk, diskurálunk, de agyunkban repülőgépmotorok dübörögnek, sortüzek görögnek, és harckocsik lánctalpai csikorognak. Mi felkapjuk a fejünket minden fékcsikorgásra. Nekünk felgyorsul a szívverésünk, ha meghalljuk a mentőautó szirénáját, és énekelünk, folyton csak énekelünk. Megtanultuk mi már ezt a harcot. Hanyas vagy 28-as? Mi fél szavakból megértjük egymást. Mi ott voltunk minden április 4-én, és láttuk a karhatalmi századok szurony erdejét, és láttuk Sztálint a mauzóleumban bebalzsamozva. Mellőlünk sokan kidőltek, akik meghaltak, akikkel tele vannak az ideggyógyintézetek, akik megőrültek, alkoholisták, vagy bűnözők lettek. Akik nem bírták tovább cipelni a nehéz csomagot. Teremtő Isten, mi minden van abban a csomagban? Ekkora csomagon nem lehet sehová elutazni. Pedig mi mindenhová kapunk útlevelet. Minket bárhová simán kiengednek. Rólunk tudják, hogy a világ végéről is visszajövünk. Mi nem tudunk, és nem akarunk máshol élni, csak itt. Nekünk itt még feladataink vannak. Mi látogatjuk az elfekvőket, temetjük apáinkat, a 88-kat, a 88-asokat, 89-eseket, 900-asokat. Látogatjuk a 19-eseket, a spanyolosokat, akik sárgára szolódott testtel hörögnek, vizelettől szétmart matracukon. Fénytelen szemükben lovas rohamok, torkolattüzek villognak. Látogatjuk őket, akik 15-ben Montessolarónál, 17-ben Caricinnél, 19-ben a Tisza partján, 36-ban Madrid határán hasaltak a géppuska mellett. A kommün katonáit, Cserny Samuelli katonáit, egykori Lenin fiúkat, a Battyányi palota bőrkabátosait, akiket agyonvertek a bukás után. Vasra vertek a bukás után, akik börtönökben rohadtak a bukás után. Akiket kiküldtek, hazaküldtek, visszaküldtek. Akik lebuktak, kiszabadultak és újra lebuktak. Akik megjárták Európa börtöneit, a lágerek poklait. Akiknek nem volt soha egy nyugodt pillanatuk. Akiket örökké kerestek, akik egymásban sem bíztak. Akik most levegő után kapkodva belénk kapaszkodnak, és miközben görcsösen szorítják kezünket, oszmás szívvel, ziháló tüdővel elhaló hangon énekelgetik, megtanultuk mi már ezt a harcot. Nézzük őket, összetört testüket, hallgatjuk sipoló tüdejüket, és nem merjük elsírni magunkat. Pedig üvölteni szeretnénk kínunkban. Melléjük ülünk, mosolyogva föléjük hajolunk, és velük együtt énekeljük. Megtanultuk mi már ezt a harcot. Hanyas vagy 28-as? Mi fél szavakból megértjük egymást? Nekünk a hallgatásunk is beszédes. Nem mindegy, kivel hallgat az ember. Mi egymás társaságában szeretünk hallgatni. Mi tele vagyunk kitüntetésekkel. Mi ezeket a kitüntetéseket megérdemeltük. Csak az a furcsa, hogy túlságosan fiatalok vagyunk a kitüntetéseinkhez. Hiszen még 50 évesek sem vagyunk. Ennyi kitüntetést 70 éves korára szokott összegyűjteni az ember, de mi sohasem leszünk 70 évesek. Ezek a kitüntetések leendő özvegyeink kitüntetései. Ők majd berakják egy dobozba, mert külön-külön sok helyet foglalnának, és egyszer egy évben előveszik majd a dobozból, letörölgetik róla a port, szépen kifényesítik, és újra visszateszik a dobozba. Amíg be nem kopogtat hozzájuk egy úttörő. Aki a mókus őrs nevében átveszi szocialista megőrzésre X elvtárs kitüntetéseit. És a kitüntetések átmennek a mókus őrs tulajdonába. Üveg alatt őrzik majd, egyszer egy évben ők is letörölgetik, kifényesítik szépen, és az őrsvezető beszél majd nekik X elvtársról, méltatja érdemeit, elmondja, milyen nagyszerű ember volt, aki ezeket a kitüntetéseket valaha viselte. A forradalmi mozgalom nagyszerű katonája, és a zászlót, amit ő kiejtett a kezéből, most mi emeljük magasra, és visszük tovább. De még élünk. Még élünk. Pedig már leéltük az életünket. Mi többet éltünk, mint három nemzedék együttvéve. Sokat láttunk, sokat hallottunk, sokat tudunk. Mégse tudunk semmit. De még itt vagyunk. Sok felé, lent és fent, mindenütt. Az őrtornyokban és az intenzív osztályokon. Mi, 28-asok. De már tarkunkon érezzük az utánunk nyomuló nemzedék forró lehelletét. Már a nyomunkban vannak. A fiaink. Drága fiaink. Ők fognak egyszer eltemetni minket. Utolsó perceinkben ők ülnek majd az ágyunk szélén, és velünk éneklik, hogy megtanultuk mi már ezt a harcot. Velünk éneklik.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
3: Jóváhagyták Magyarország újjáépítési tervét. 106 milliárd forintos károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Magyarország újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását. Ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, az uniós 1000 milliárdok végre arra mennek, amire menniük kell, a magyar emberekhez, az ország közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalatok fejlesztésére. 5 ügyben összesen 106 milliárd forintos károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség a korábbi iratok átvilágítása után. A vizsgálat több olyan kifizetést, megállapodást is feltárt, amelyek megalapozhatják a hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúját. Meghatározták az ajánlott építőipari rezsi óradíjat. Az általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 7830 forint. A közlekedési és beruházási miniszter rendelete pénteken jelent meg a magyar közlönyben. Az ajánlott építőipari rezsi óradíj mértékéről szóló rendelet társadalmi egyeztetése során közzétett indoklásban nyomatékosították, hogy az építőipari rezsi óradíj emelésének fő indoka a költségek növekedése. Ítélkezési szünet lesz jövő szerdától a bíróságokon. Augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat, csak soron kívüli eljárásban. A kezelőirodák az ítélkezési szünet ideje alatt is nyitva tartanak, az ügyfelek benyújthatják beadványaikat és betekinthetnek az iratokba. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A NAV csütörtökig több mint 11 milliárd forint átalányvámot szedett be. Az adóhivatal megjegyezte, hogy az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. A 3 eurós átalányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. A tények információi szerint emberölés történhetett a Szent János kórházban, az ügyben egy 32 éves orvost gyanúsítanak. A bíróság elrendelte a nő letartóztatását. A kórház azt közölte, az orvos már nem áll munkaviszonyban velük. Belgiumban fizetőssé válnak az utak és autópályák jövőre. 2027 májusától minden autósnak digitális matricát kell vásárolnia, amelynek ára a jármű környezetvédelmi besorolásától és az úthasználat választott időtartamától függően változik. Németországban szigorúbb szabályokat vezetett be az elektromos rollereket kölcsönző cégekre a parlament. A cél, hogy a balesetek áldozatai könnyebben jussanak kártérítéshez. Vasárnap is marad a napos idő, a hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután 27 és 32 fok között várható.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Reklám.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallotta. Hobby Rádió! Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. Ez a konyhafőnök ajánlata.
6: Mesdames et messieurs, bonjour, ennyit tudunk önöknek mondani, ismételten csak eltelt egy hét, és az a harci helyzet, hogy mi már konyhai felszerelésbe öltöztünk, kiterítettük ide magunk elé az összes szakácskönyvet, úgyhogy nincs más hátra, mint előre, főzni fogunk, és aki úgy döntött, hogy a mai nap folyamán konyhatündér lesz itt mellettem, kiskötényben és nagysapkában, az nem más, mint Szommer Gábor László Vazul.
7: Szép napot kívánok mindenkinek, egyelőre még angyali szárnyukat nem növesztettem, de hát talán majd ez még a jövő zenéje lesz. Egy biztos, itt van a mai konyha főnökünk is, aki változatlanul Nacsa Móni lenne, és hát a mai napra is van egy jó kis ajánlata az önök számára.
6: Kedvencünk a fánk, a szallagos fánk illatos és lágy, a csőrege pedig roppanós, de mindegyik mennyei fahéjas cukorral és baracklekvárral. Szomi már tudja is, hiszen behozta itt nekünk a nagy adagban lévő fahéjat, a baracklekvárt pedig nagymamájától hozta.
7: A farzsankhoz kapcsolódó szokások, így például a busójárás, a jelmezbálok és a nagy lakomák többsége általában februárra tevődik. A bálokon, mulatságokon nem csak díszes ruhakölteményekkel, hanem a magyar konyha hagyományos receptjeivel is találkozhatunk. A legtöbb helyen ilyenkor a zsíros ételeket és a bőséges lakomákat kedvelik, hogy jó legyen a tervés és kövére hízzanak a házi állatok is. Az északi középhegység falvaiban húst, pogácsát, friss töpörtyűt, kolbászt és káposztát kínálnak a farsang idején.
6: A bőséges kínálatban persze országszerte megjelennek az édességek is, és sehol sem hiányozhat a farsangi időszak jellegzetes finomsága, a fánk, amelynek sok helyen mágikus erőt tulajdonítottak, ezért az első süteményt kiszárították, porrá törték, és később gyógyszerként a beteg állatok ételébe keverték.
7: Sokan megőrülnek érte, mégsem sütnek fánkot, mert úgy gondolják, hogy túlságosan időigényes és bonyolult, pedig, ha megismerik a fánksütés csinyát, pinnyát, rájövünk, hogy nem is akkora ördöngőség az egész.
6: Szomi fogja egyébként a tésztát csinálni, én pedig kielvezem a lekvárral és a fahéjjal minden örömét. A farsangi fánk és a csőrege hazai süteményeink, figyelem, de a fánkok természetesen megtalálhatóak más nemzeteknél is. Szilveszterkor a berlini cukrászdák kínálatából nem hiányozhat a kifejezetten német édesség, amit lekvárral töltve és cukorral bevonva kínálnak. Rómában Szent József napján ünneplik frittellával, ugyebár ezt az ünnepet ott a leves után eszik, üresen, ha már krémmel is megtöltik, minnye a neve.
7: No, hát ennyit előjáróban arról, hogy mit is érdemes tudni a mai ínyenségünkről, tehát a fánkról. No, de hát, hogy ezen kívül még mivel várjuk Önöket a mai konyhafőnök ajánlatában?
6: Újházi tyúkús levessel,
7: sajtos magdalt hússal,
6: hajdina risottóval
7: készítünk szalagos fánkot,
6: és megnézzük azt is, hogy Amerikában a donutot hogyan csinálják.
7: Szóval kuktáskodásra, nömeket főzős-kézésre fel, mindjárt visszatérünk, és akkor bele is vágunk az újházi tyúkusleves elkészítésébe. Szóval tartsanak velünk!
2: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.

0: Egy jó gurmé konyhából nem hiányozhat sohasem egy igazán jó leves receptje. Mi azért itt a stúdióban egyelőre még nem építettünk ki professzionális konyhát, de az 5 éves tervünkben ez szerepel. Minden esetre nézzük azt, hogy mit érdemes tudni az újházi tyúkhúslevesről. E híres magyar étek nevét újházi Edéről, a híres századelei színészről kapta, aki az érett tyúkdarabokkal, aprólékokkal, jóféle fehér húsdarabkákkal, tésztával és megfelelő zöldséggel párolt leves nagy kedvelője volt. A figyelmes főszakás ezért a mai húsleves első változatával kedveskedett neki, amely újházi a mester későbbi utasításai alapján nyert el végül mai tökéletes formáját és ízét. Sőt, ha a precizitásra törekszünk, be kell ismernünk, hogy eredetileg nem tyúk, hanem kakaslevesről lehetett szó, hiszen újházi Debrecenig is elment, hogy az alapanyagául szolgáló vén kakasokat beszerezze. Mivel azonban a tyúk jóval könnyebben beszerezhető és gyorsabban puhul, mint a kakas, mára ez vált a leves alapjává.
1: Gondolom útközben azt a dalt dúdolgathatta, hogy Debrecenbe kéne menni. Folytatás megismert.
0: Így van, na, miután Szomi beskálázott, elmondom önöknek, hogy 110 percünkbe kerül az, hogy megfőzzük a levest. Nézzük, mi kell hozzá 8 személyre.
1: Kell egy szép hízott tyúk, egy jó 2 kilós meg fogja tenni. Mindenképp szükségünk van még 25 dek a sárgarépára, 10 dek a petrezselyem gyökérre, 8 dek a zellerre, 6 dek a karalábéra, 8 dek a csiperke gombára, egy közepes vörös hagymára, 10 dek a kelkáposztára, 10 dek a friss zöld borsóra, hogyha éppen így szerintem jó lesz azért a mélyhűtött, egy darab zöld paprika szükséges, még kell egy csokor petrezselyem zöldje, 10-15 szem egész bors, gyömbér, illetve só.
0: Miután ezeket kitettük magunk elé, vágjunk is bele a főzésbe. A megtisztított tyúkot kívül belül alaposan átmossuk, majd 2 liter hideg vízben fedő nélkül feltesszük főni. A tetején keletkező habot szűrőkanállal leszedjük, majd ha felforrt, kisebbre állítjuk a hőfokot, és gyöngyöző vízben főzzük tovább.
1: Fél órai főzés után beletesszük a megtisztított, de egészben hagyott sárgarépát, a petrezselyem gyökeret, a zellert, a karalábét, illetve a kelkáposztát.
0: De a tojásban beletesszük a fokhagymát, a gyömbért, a sáfrányt és a fokhagymát, majd a levesbe lógatjuk és lassú tűzön félig lefedve tovább főzzük, de természetesen de a tojás nélkül is jó ez, a lényeg, hogy az íze meglegyen.
1: A maradék zöldséget, a paprikát felkockázva, valamint a gombát kisebbeket egyben hagyva, a nagyobbakat pedig cikkekre vágva, külön lábosban egy kevés sós vízben, vagy éppen csontlében mindeközben megfőzzük.
0: Ha a zöldség és a tyúk is megfőtt, kiemeljük a levesből és hűlni hagyjuk. A tyúkot kicsontozzuk, bőrét eltávolítjuk, és a húst vékony csíkokra vágjuk. A levesben főtt zöldséget vágódeszkára rakjuk, és szintén vékony metéltre vágjuk.
1: A levest mindeközben a tűzről lehúzva 15 percig pihentetjük, majd nagyon finom szitán vagy ruhán átszűrjük, és akkor hogyan is kell ezt a szép újházi tyúkos levest szépen tálalni? Tálaláskor a leveses csészébe rakjuk a metéltre vágott tyúkhúst, a zöldséget és külön a sós vízben kifőzött házi cérna metéltet, ezután az egészet felöntjük a forró levessel, a tetejét pedig finomra vágott friss petrezselyemmel szórjuk meg.
0: Jó étvágyat! És akkor nézzük tovább, húsban utazunk, sajtos vagdalt húst fogunk készíteni, nézzük a hozzávalókat, kell 1/2 kiló darált sertéshús, egy nagy fejvörös hagyma, egy darab zsemle, egy tojás, sóbors, majoránna, oregano, és 10 dek a kemény sajt, vagy kockára vágott feta sajt.
1: És akkor ezekből hogyan is készül el a mai sajtos vagdalt húsunk? Hát nézzük! Egy tálban keverjük össze a darált húst az apróra vágott vöröshagymával, az úzott fokhagymával, és adjuk hozzá a tojást, a majorannát, a sót, a borsot, és a vízbe áztatott, majd kinyomkodott zsemlét, magyarul, mintha fasírozottat szeretnénk készíteni, eddig az eljárás teljesen ugyanaz. Az így kapott masszát terítsük szét egy zsemlemorzsával mekintett zsírpapíron, formázzuk téglalap alakúra, és fektessük rá a vastagra szeletelt sajtot, tekerjük fel szorosan a sütőpapír segítségével, tegyük át egy tepsiben és előmelegített sütőben körülbelül 50-60 perc alatt süssük készre.
0: Hát nézzük, hogy a húsunk után mit ajánlunk köretnek. Egy pár évvel ezelőtt készült magyar étkezési szokásokat vizsgáló felmérés szerint a burgonya az egyik legkedveltebb és leggyakrabban fogyasztott élelmiszerünk. Nincs sokkal elmaradva mögötte a rizs sem. Mindkettő önmagában is kellemes és más zöldséggel, például spárgával, spenóttal viszonylag jól kombinálható, könnyen elkészíthető növény, ezért többnyire megelégszünk ezek készítésével, de van, aki ennél többre vágyik, ilyen általában Szomi is mindig kíváncsiskodik, és kipróbálna a sült hús mellé más ízeket is. Már nem csak a Reform élelmiszerboltokban, hanem a nagyobb szupermarketek polcain is találunk olyan gabonaféléket, zöldségeket, amelyekből kiváló alternatív köretet lehet készíteni, és még napjaink egészségkímélő, kiegyensúlyozott, korszerű táplálkozás tudományi elvárásainak is megfelelnek. Ennek egyik ékes példája nem más, mint
1: a hajdina risotto. A hajdinát egyébként sokan árpa gyöngynek ismerik, mind a két elnevezés helytálló, szóval a hajdina risotto. Ami mindenképp kell hozzá, az egy bögre hajdina, egy maroknyi zöld borsó, egy fej vöröshagyma, egy szál sárgarépa, petrezselyem, só, bors, illetve olaj.
0: Mindenkután a Szomi ekkora magszakértő, nézzük azt, hogy ő hogyan készíteni. A vöröshagymát Szomi fölvágta apróra, dinsztelte egy kevés olajon, majd hozzáadta a hajdinát és megpirította. Ehhez aztán hozzákeverte a karikára vágott sárgarépát, a zöld borsót, néhány percig ezt is pirulni hagyta, majd háromszor annyi vízzel jól felöntötte és fedő alatt, néha meg-meg kevergetve és belegondolva abba, hogy milyen csodásat fog enni, puhára párolta. A tetejét aztán jól megszórta petrezselyemmel, az újházi tyúkhúsleves meg a vagdalt mellé pedig ezt tálalta föl.
2: A konyha főnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
4: a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánló.
5: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
5: Ez a UK Fever Show.
8: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
9: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
10: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
11: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
12: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
10: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
13: Próza jelenet, előadás, hangjáték.
14: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
15: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
16: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
16: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Live.
16: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
16: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Gombóc Artúr ajánlásával a konyha főnök desszert tipje.
1: Nézzük azt, hogy Gombóc Artúr kedvenc haverunk mit ajánlott erre a hétre. Szalagos fánkot fogunk készíteni, illetve Szomi úgy döntött, hogy az amerikai rendőrök nyomdokaival lép, és
2: megnézzük majd, hogy mi a különbség az itthoni szalagos fánk, illetve az otthoni donut, vagyis az amerikai fánk között. No de hát maradjunk még itthon, kezdjük a szalagos fánkkal, aminek elkészítéséhez mindenképp szükségünk van 5 deka puha vajra, 3 tojásra, 15 deka kristálycukorra, 2 deci tejre, egy csomag vaníliás cukorra, szükség van még egy csipet sóra, körülbelül 65 deka lisztre, egy csomag sütőporra, illetve 1,5 liter olajra, méghozzá a kisütés gyanánt.
1: Fogjunk is hozzá az elkészítéséhez. Krémesre kell keverni a vajat, a tojásokat és a cukrot, majd ehhez hozzáadom a tejet és a sót. Közben a lisztet a sütőporral összekeverem, majd robotgéppel összedolgozom a 2 tál tartalmát. A tésztát kinyújtom kb. 1,5 centi vastagra, majd egy nagyobb pohárral kiszúrok egy kört, egy kisebbel meg a kapott kör közepét. Forró olajban kell mindezt kisütni, olyan lesz, mint az amerikai fánk, mégis magyar lesz. A kisült fánkot porcukorba kell forgatni, és miért is szalagos? Hát azért, mert az így kapott fánkot egy szép szalagra lehet felfűzni, és aztán ízlés szerint a szalag mentén elfogyasztani.
2: Vagy egy nyakláncot készíteni belőle, ezt oda ajándékozni valakinek, mondjuk azzal, hogy jaj, milyen ennivaló vagy. Na, Amerikába utazunk, még mindig fánkozunk, és akkor nézzük, hogy mi is itt a különbség a magyar, meg az ottani amerikai fánk között, amit ott donutnak hívnak, ami kell hozzá 50 deka liszt, fél teáskanál só, egy kocka élesztő, 6 deka cukor, 4 deci langyos tej, 7 deka vaj, vagy margarin, 3 tojás sárgája, zsíradék a sütéshez, illetve porcukor a szóráshoz.
1: Tehát már most tudjuk azt, hogy az amerikai fánk alapjáraton abban különbözik a magyartól, hogy ebben van élesztő. A lisztet a sóval, az élesztővel, 3 evőkanál tejjel és egy teáskanál cukorral tálba tesszük, jól összedolgozzuk, liszttel megszorjuk, lefedjük és 15 percig kelni hagyjuk. Természetesen nem várjuk azt meg, míg így kijönt a tálból, ugyebár ez az anyag, mert utána mosogatásnál hát az uraknak meg a hölgyeknek is kellemetlen élményük lesz. Ha megkelt, a maradék tejet, cukrot, vajat és tojás sárgáját hozzáadjuk, majd dagasztó spirállal síma tésztává összedolgozzuk. Ezután meleg helyen a kétszeresére keresztjük, ekkor már akkora, mint egy gömböc, majd átgyúrjuk. 1-2 cm-es vastagságúra nyújtjuk, majd 2 különböző nagyságú pohár segítségével, amellett 3 és 7 centis karikákat szúrunk ki belőle. Lisztes felületen még egy kicsit hagyjuk őket kelni, majd forró zsíradékban kisütjük őket, a végén porcukorral szórjuk meg őket, és megemlékezünk az amerikai rendőrség kedvenc ételéről.
2: Tanulságként levonhatjuk, hogyha időnk hiány vagyunk, akkor jobban járunk, hogyha a magyar változatot készítjük el, mert az élesztő miatt ugye hát az amerikai fánk elkészítése jóval időigényesebb.

0: innen fogjuk folytatni, és Szomi lassan, de biztosan leeszi a kutyára fölaggatott fánkokat. Borban az igazság, ez jön hamarosan.
1: Fülcsiklandozó étkek a konyhafűnök ajánlatából.

0: Borban az igazság.
1: Én úgy gondolom, hogy egy jó kis bor szakértőnek is azért feladná a leckét, hogyha azt mondanánk, hogy egy fánkhoz ajánljon valami bort, bár mondjuk szerintem itt a töltelék, illetve a rávaló ízétől függne azt, hogy mit is ajánlana mi borászunk, no de hát mindegy, mi még ilyen rangban nem állunk. Minden esetre azért mi minden héten elkalauzoljuk önöket Magyarország borvidékeire, és hát ezen a héten a nem annyira ismert, és még mihez képest fiatalnak is mondható Ászár-Neszmélyi borvidékre látogatunk el. A Duna jobb partján az Észak-Dunántúli tájhoz tartozik ez a borvidék, amelyet csak 1977-ben hoztak létre, tehát csupán 31 éves, illetve ekkor kapta vissza az egykor eltörölt borvidéki rangját. Középkori hagyományokkal rendelkező nagymúltú borvidék az Ászár-Neszmélyi, melynek a 19. század második felében az Eszterházi Csákvári uradalom híres ászári mintaszőrészete és pincészete szerzett messze földön hírnevet. Ez a hírnév későbbiekben olyannyira leromlott, hogy a borvidékek sorából is törölni kellett ezt a vidéket. A szőlőtermesztés korszerűsítésével a borminőség jelentősen javult, és ma már újból régi rangjában díszeleg a táj. Általában lankás dombvidék földjekkel tagolva, ez az Ászár-Neszmélyi borvidék. Némely domboldal igen meredeken néz a Duna felé, úgyhogy itt járkálva azért vigyázni kell. Kiegyenlített kontinentális klíma mellett a hőmérséklet közepes ingadozása a jellemzőit, mely viszonylag alacsony napsbesugárzással társul éves szinten. Ez a nedves, hűvös, gyenge és elég ritkán előforduló késő tavasz és kora őszi fagyokkal tarkított klíma az illatokban és aromákban gazdag úgynevezett karcsú borok előállítását teszi lehetővé. Jellemzően csak fehér bor szőlőfajtákat termesztenek itt az Ászár-Neszmélyi borvidéken. Ajánlott fajták a fehér bort adó szőlők esetén a Chardonnay, az Ezerjó, a Riesling Szilváni, a Tramini, az Olasz Riesling, a Rajnai Riesling, a Zöld Veltelini, melyek kiegészítő fajtái többek között a Cserszegi Fűszeres, illetve a Király Leányka. Tipikusan északi borokkal találkozunk egyébként ezen a borvidéken, melyeket általában reduktív körülmények között állítanak elő, így igen intenzív gyümölcsillatot és finom savak gazdag palettáját nyerve kóstolgathatjuk az Ászár-Neszmélyi borvidék kiváló medűit.
2: Köszönöm szépen, én úgy gondoltam, hogy akkor most a fehér borok oltárán fogunk áldozni, hamarosan jövünk vissza, megnézzük azt, hogy a kevésbé konyha tündéreknek, akik természetesen szárnyat növesztettek Szomival ellentétben, milyen sütési technikákra kell felkészülni, ha egyszer véletlenül úgy döntenek, hogy valami csoda folytán bejutnak a konyhába.
0: A konyhafőnök ajánlata ízekre hangolva.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Fülcsiklandozó étkek a konyhafűnök ajánlatából.

0: A mai műsor elején Mónival már megbeszéltük, hogy még nekem dolgoznom kell azon a dolgon, hogy szárnyakat nevezhessek a konyhatündérranghoz. Egy biztos, valaki már most is azért büszkélkedhet ezzel a dologgal, hogy mindent tud a konyhában. No de hát, aki nem, azok számára viszont vannak nagyon jó tippjeink.
1: Mégpedig megnézzük a héten azt, hogy mit értünk sütés alatt, hogyha egyszer valakinek azt mondják, hogy na süsd meg, akkor az mit jelent? Az ételek magas hőmérsékleten legalább 180 fokon vagy e fölött történő hőkezelése, zsíradékok felhasználásával na ez a sütés. A sütési eljárásokat alapvetően a felhasznált zsíradék mennyisége, a sütés hőmérséklete, illetve a hőközlő berendezés fajtája szerint csoportosíthatjuk.
0: Így például beszélhetünk mikrohullámú sütésről, ekkor ugyanis elektromágneses erőtérbe helyezett anyagok a bennük lévő szabad víz részecskék nagysebességű rezgése során keletkezett súrlódás által melegszenek fel és főnek meg.
1: Ilyen sütést általában fizikusoknak szoktunk ajánlani. Van az infrasütés, a sütés őse, a parázson sütés, amit a modern technika az úgynevezett grill készülékekben elektromos fűtőszálakkal helyettesít. A sütőanyag felületét éri az egyenletes magas sugárzás, így jönnek létre az élvezeti értéket növelő pirult kéregrészek.
0: Miről is van szó, hogyha azt mondjuk, hogy zárt légterű sütés? A hagyományosan sütőnek nevezett készülékben zárt térben történő hőkezelés ez, melynek során a nyersanyag a levegő közvetítésében éri meg a szükséges hőmérsékletet.
1: Aztán van a kevés zsíradékban történő sütés, ez magas hőmérsékleten csak a minimális zsíradék hozzáadásával történik, nyílt tűzhelyen például ilyen a natúrszelet, de a sült zöldség is.
0: És hát ennek ellentéte a bőzsíradékban történő sütés, bundázott ételek, burgonyafélék, egyes tészták készülnek ezzel az eljárással. A sütéshez bőzsíradékot használnak, vagyis a zsíradék bőven ellepi a sütendő anyagokat, a hőmérséklet a sütendő anyag jellegétől függ, de a kevés zsíradékban történő sütéshez képest alacsonyabb a hőmérséklet.
1: És végül, de nem utolsó sorban piríthatunk is, nagyon magas hőmérsékleten kevés zsíradékban történik lényege, hogy a gyors kéregképződéssel akadályozzuk a víztartalom eltávozását.
0: Hát reméljük, hogy tudtunk segíteni azoknak is, akik még nem lennének annyira otthon a konyhában, és hogyha hasonló, hasznos tippekre kíváncsiak, akkor tartsanak velünk a következő alkalommal is, hiszen a mi bejáratott konyha tündérünk mindig valami hasznos tippekkel tudja ellátni önöket.
1: Addig is mi más tudunk önöknek mondani, mint minden jó szakács és konyha tündér a vendégeinek.
0: Azt, hogy jöjjenek vissza máskor is, és hogy egyenek minél többet itt nálunk, még hogyha egy az éteren keresztül is, de fogyasszák egészséggel minden héten a konyhafőnök ajánlatát.
1: Itt volt az elmúlt egy órában Szommer Gábor László Vazul,
0: illetve itt volt a mi konyhánk örökös főnöke, az, aki mindig megmondja azt, hogy mi jó, illetve mi nem, ő volt Nacsa Móni.
1: Viszont hallásra!
0: Bon appetit!
1: Bon appetit!
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: Teljesen visszatöltötték a biztonsági kőolajkészletet, feloldották az összes letiltott felhasználót a kormány Facebookján. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A márciusi mélypont után mostanra teljesen visszatöltötték a biztonsági kőolajkészletet, erről írt a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István közölte, a folyamatos visszatöltésnek köszönhetően július második hetére már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik az ország. A Telex megjegyzi, a miniszter kormányváltás utáni első rendelete az volt, hogy részben felszabadította a stratégiai készletet, hogy megőrizhessék a védett üzemanyagárakat. A visszapótlást már áprilisban elkezdték. Feloldották az összes letiltott felhasználót a kormány Facebookján. Ezt közölték közösségi oldalukon. Arról írtak, 10 000 fiók az, amit az előző kormány letiltott erről a Facebook oldalról. A posztban az is áll, hogy olyan országot építenek, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét. Sátrakban kell várakozniuk a betegeknek a Bajcsi Zsilinszky kórháznál, mivel éppen munkálatok zajlanak az épületben, közölte az RTL híradó. A honvédség biztosította a sátrakat, amelyekben klíma is van. A körülmények ideiglenesek, addig tartanak, amíg építik az új CT-készülék hőközpontját. Módosítani kellett az idei kékszalagvitorlás verseny útvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt. A rendezők közleménye szerint 1,6 km-rel keletebbre helyezik a Keszthelyi bóját. A biztonsági okokból meghozott döntés garantálja, hogy a mélyebb merülésű, hagyományos klasszikus vitorlások is teljesítessék Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő versenyét. A mezőny július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. Be kell zárni a védett műemléknek számító Máré várát, ahol júniusban ismeretlen bulizók a várfalából kibontott kövekből építettek maguknak tűzrakóhelyet, majd rengeteg szemetet hagytak maguk után. A hatósági helyszíni szemlék után a megrongált támfalazatról statikai szakvélemény készült, ennek alapján zárták be a várat az ideiglenes megtámasztás elkészültéig. A megrongált falszakasz balesetveszélyes, így sem a látogatók, sem a személyzet nem tartózkodhat a helyszínen. Szerbiában a Szabadkai Bíróság augusztus 10-ig meghosszabbította két feltételezett orosz ügynök előzetes letartóztatását. A német sajtó szerint a férfiak egy Ukrajnát támogató német hadipari létesítmény ellen terveztek szabotázs akciót. Német és más európai hatóságok hónapok óta figyelmeztetnek a szabotázs akciókkal kapcsolatos veszélyekre, különösen az Ukrajnát támogató infrastruktúra és hadipari létesítmények közelében. Ezek az akciók a hibrid hadviselés részét képezik, amelyek célja a pánikkeltés és az ukrán támogatás gyengítése. Napos idő valószínű vasárnap, többnyire kevés felhővel, csapadék nélkül. A szél élénk lesz. A hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután 27 és 32 fok között alakulhat.
2: Hobby Rádió. Rádió.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
7: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
3: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
2: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
4: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
5: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
4: Vasárnap léptől.
6: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Neked 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
4: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: egy szép mosoly legyen.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
2: 9,5 millió fő alá esett Magyarország népessége, halálos mellkárosodást okozhat egy gyulladás csökkentő. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A koronavírus járvány hatása miatt 2020-ban és 2021-ben bekövetkezett csökkenés után az Európai Unió népessége immár az ötödik egymást követő évben nőtt, de ez főként a bevándorlásnak tudható be, derült ki az Unió statisztikai hivatali jelentéséből. A közlemény szerint az Európai Unió lakosságának száma januárban majdnem 452 millió volt, ami mintegy 706 ezer fővel több, mint az előző évben. Az Eurostat adataiból az is kiderül, hogy Magyarország népessége csökkent. Januárban 9 millió 500 ezer fő alá esett a magyar népesség szám, míg egy évvel korábban kicsivel e fölött alakult. Csak nem 10 milliárd forintot adott határon túli focikluboknak az előző kormány a választás előtti 10 hónapban, írta a 444. A legnagyobb kedvezményezett a KFC Komárnó volt, több mint 3,3 milliárd forinttal. A pénzeket a klubok javarészt működési költségekre, köztük üzleti ebédekre, irodaszerekre és üzemanyagra fordították. Beruházásra mindössze 3 esetben kértek pénzt. A magyar állam finanszírozta a szlovén Lendvai, a szerb Topolyai és az erdélyi Sepsiszentgyörgyi stadiont is. Visszahívják a Tavneos gyulladás csökkentő kapszula 10 mg-os kiszereléseit, mert a gyógyszer akár halálos mellkárosodást is okozhat. A vásárlók visszakaphatják az árát. A készítményt abban a patikában kell leadni, ahol kiváltották, a visszahívás és a kártalanítás költségeit pedig a forgalomba hozatali engedély jogosultja viseli. Veszélybe került a tatai öreg tó a hosszantartó aszály és csapadék hiány miatt. A Kemma azt írta, a tó vízszintje kritikusan alacsonyra csökkent, most 170 cm, ilyen alacsony legutóbb 2003-ban volt. A környéken csak minimális mennyiségű eső esett a múlt hónapban. A közelben található Cseketó állapota még rosszabb, ugyanis ezt az öreg tóvízéből szokták feltölteni, ami azonban a jelenlegi helyzetben elsőbséget élvez. A balatonfüredi Kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja idén. Az elismerést Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség kék hullámzászló díjkiosztó rendezvényén. Vizsgálták a parkolási viszonyokat, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, a strandok akadálymentesítésének szintjét, de pontozták a játszóterek minőségét és a strandok vendéglátóhelyeinek kínálatát is. Az önkormányzatokat tömörítő szövetség által 23. alkalommal meghirdetett megmérettetésen 42 strandüzemeltető indult. Az Egyesült Államok új szankciókat hozott iráni pénzügyi intézmények és vagyonkezelők ellen. Büntetőintézkedés alá került egy Dubajban élő vagyonkezelő, aki a többi között Irán legfőbb vezetőjének külföldi gazdasági érdekeltségeiért felel, valamint több olyan devizaváltó pénzügyi szervezet, amely már szankcióval sújtott iráni bankoknak nyújt szolgáltatást és csatornáz pénzeket. Vasárnap is marad a napos idő, a hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután 27 és 32 fok között várható.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Műsorajánló.
4: Ma éjjel táncolunk, mert ez a tánc a szép. A hőgyeret és a táncra fel.
5: Egy műsor.
6: I could have spread my wings and done a thousand things.
5: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Szombaton.
7: Ma meg a szombat délután.
5: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfél.

0: Kettőtől lesz duplán jó. Csák Attilával.
1: Gyere velem, táncolj mi!
2: Kunyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
4: Hungary Live.
5: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallotta. Hobby Rádió.
6: A következő órában kéréseteknek megfelelően a Duplán Jó műsorának egy korábbi adását hallhatjátok újra, melyhez jó szórakozást kívánunk.
7: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
8: Jaj!
7: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás. Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán Jó, a feldolgozások műsora.

Sok szeretettel köszöntök mindenkit, én már egy kerekszámú, azaz a 40. adás keretén belül a Duplájó mikrofonjánál az elkövetkezendő két órában is Csák Attila fog majd mindenkit kalauzolni a megduplázott slágerek között, ugyanis továbbra is ez az a műsor, ahol hétről hétre 12 dalpárt hozunk nektek, melyekből a dalpár első fele egy korábbi, vagy épp az eredeti sláger, a másik fele pedig egy feldolgozás, vagy épp egy újra gondolt sláger. Az előző adásban egy hallgatóval, Renivel utazgattunk a zenei párok különböző világában, ugyanis ő egy komplett adásnyi anyagot küldött be, ezért meg is hívtam, így együtt vezethettük a műsort. Már ott is elmondtam, és most is megteszem, hogy sokkal több dalpárt küldött be annál, mint ami belefért az adott műsorban, így majd még a következő adásokban is fel fog csendülni egy-két dalpár a küldeményeiből. Másrésztről pedig Reni szereplése megindította a hallgatókat is, és érkezett mindenféle visszajelzés. Összefoglalva, azért nem olyan könnyű dolog szerepelni és megszólalni egy mikrofon előtt, és azért többek véleménye is szerintem is Reni igen jól teljesített. Persze az elején izgult egy kicsit, de a végére elég jól belejött. Rengetegen kezdtek el dalpárokat is küldeni, amelyek közül nagyon sok már szerepelt az elmúlt adásaink valamelyikében. Ahhoz, hogy valaki bekerüljön Renihez hasonlóan, minimum 12 olyan dalpárt kell küldeni, ami még eddig nem szerepelt a műsorban. Ha teljesül, akkor neki is ígérem, hogy teret fogok adni a szereplésre és dalpárjai bemutatására. Tudom, nem könnyű a feladat, és nyilván feltétel az is, hogy nyomon kövesse adásainkat ahhoz, hogy minden feltételnek meg tudjon felelni, de hát nem adják könnyen a rádióban való szereplést sem. Ennek ellenére azért továbbra is várom a visszajelzéseket és a daljavaslataitokat, hát ha ezzel is tudjuk bővíteni és színesíteni az adásainkat, illetve hát ha lesz még valaki, aki egy újabb adást is össze tud rakni. Na, ennyi bevezető után most már tényleg vágjunk bele a mostani adásba is. A mostani adást egy kevésbé ismert, de annál érdekesebb változattal nyitottuk. Ez volt Betty David Ice Jackie DeShannon előadásában, amely 1974-ben jelent meg. Jackie DeShannon az amerikai könnyű zene egyik sokoldalú alakja, énekesnőként és dalszerzőként is jelentős pályát futott be. A 60-as években olyan dalokkal aratott sikert, mint a When the World Need Now Love, és többek között a Beatles amerikai turnéján is fellépett előzenekarként. Emellett dalszerzőként is maradandót alkotott, például ő jegyezte a When You Walk in the Room című dalt is, ami később számos előadó feldolgozásai között is megjelent. A Betty David Ice című számot is ő írta Dana Wise társaságában. Az eredeti 1974-es verzió azonban még egészen más hangulatú volt, inkább egy könnyedebb, zongorás, kissé jazzes, retro stílusú dal, ami a korszak klub hangulatát idézte. A dalszövege egy különleges, titokzatos nő karakterét írja le, aki ellenállhatatlan kisugárzással bír, a címben szereplő Betty Davis pedig egy legendás hollywoodi színésznő volt, akinek jellegzetes erőteljes tekintete inspirálta a hasonlatot. Fontos, hogy ez a verzió nem lett igazán nagy sláger, bár szakmai körökben értékelték, a szélesebb közönséget nem ért el, és a slágerlistákon sem ért el kiemelkedő helyezkedést, így sokáig egyfajta rejtett kincsnek számított. És itt jön a Duplájó egyik klasszikus története, egy dal, ami elsőre nem robban nagyot, de évekkel később teljesen új életet kapott. 1981-ben egy amerikai énekesnő, Kim Carnes gondolta újra ezt a dalt, és gyakorlatilag mindent megváltoztatott rajta. A hangszerelés modernebb, minimalista, szintetizátoros lett, a tempó egy kicsikét másabb, a hangulat pedig jóval karakteresebb lett. És persze ott van Kim Carnes jellegzetes, rekettes hangja, ami teljesen új dimenziót adott a dalnak. A feldolgozás óriási siker lett, az Egyesült Államokban 9 hétig vezette a Billboard 600 listát, ami abban az évben az egyik legnagyobb slágerré tette. Emellett Grammy-díjat is nyert többek között az év felvétele kategóriában. Világszerte lista vezető lett, és gyakorlatilag ez a verzió tette halhatatlanná a dalt. Érdekesség látni a két változat közötti különbséget, míg az eredeti egy könnyedebb, szinte játékos portré egy különleges nőről, addig a feldolgozás sokkal hűvösebb, titokzatosabb és modernebb hangulatot ad neki. Ugyanaz a történet, de teljesen más korszakban és zenei nyelven megszólaltatva.
Jöjjön akkor már is a sok beszéd után ismét egy kis zene, mégpedig nem is akárkitől. Ez itt már az igazi világhírű sláger, Kim Carnes és a Betty David Eyes, már is itt nálunk a duplájóban.

Az imént az LGT egy klasszikus nagy sláger, ahol mindenki másként csinálja, csendült fel itt nálunk a duplájóban. A felvétel az 1977-es zene mindenki másképp csinálja című albumon jelent meg, és ez volt annak a korszaknak az egyik fontos lemeze, amikor a zenekar már a későbbi klasszikusnak nevezett felállásban dolgozott, Solti Jánossal a doboknál. A dalszerzője Presser Gábor, a szöveget pedig Sztevanovics Dusán írta. Nem tudom, hogy azt tudtátok-e, hogy Presser Gábor életének és indulásának fontos helyszíne volt a budapesti Dob utca 46/B, amelyhez több forrás is kapcsolja a családját és a korai zenei éveket. Ezek szerint az ottani pince és a házvilága is hozzátartozott ahhoz a közeghez, amelyből az LGT kinőtt. Maga a Lokomotív GT hivatalosan 1971. április 6-án alakult meg Budapesten, az alakítók pedig Presser Gábor, Ferenc Károly, Laux József és Barta Tamás voltak. A Mindenki másként csinálja azért is különösen erős dal, mert nem egy szerelmes láger vagy egyszerű történetdal, hanem egy társadalmi látlelet. Dusán szövege sorra veszi, hogy az emberek mennyire eltérően élnek, gondolkodnak és viselkednek, miközben ugyanabban a világban mozognak. Ez ad a dalnak egyfajta ironikus, mégis nagyon pontos társadalmi üzenetet. Nem mindenki ugyanazt akarja, nem mindenki ugyanúgy boldogul, és nem mindenki ugyanazokat a szabályokat követi. Ezt a gondolatot a zene is jól alátámasztja. A szám ritmikája, hangszerelése és lüktetése miatt sokan a féle magyar regis különlegességnek is emlegetik, és a Presser életművéről szóló válogatásokban is kiemelt darabként szerepel. A dalnak nem a klasszikus listás siker a legfőbb ereje, hanem az, hogy hosszú távon beépült a magyar könnyű zene emlékezetébe. Maga az album is fontos állomás volt az LGT pályáján, és a címadó szám az együttes egyik legismertebb, legtöbbet idézett felvétele lett. A dal több mint 20 évvel később egy teljesen más zenei közegben is megszólalt. A feldolgozás Subbass Master, azaz Máté Szabolcs készítette el, aki 1977-ben született Gyulafirátóton, és a 90-es évek végén tűnt fel a magyar hip-hop színterén. A pályája elején kapcsolatba került az Animal Cannibals formációval, akik segítették az indulását többek között fellépési lehetőségekkel és szakmai háttérrel. Korai életére jellemző volt a szerényebb anyagi háttér, ami több interjúban is visszaköszönt, és amely hatással volt a szövegeire is. A szélesebb ismertséget a Félre az útból című bemutatkozó albuma hozta meg, amely platina lemez lett, majd ezt követte a 2001-es Tovább is van mondjam még album, amelyen a Mindenki másképp csinálja feldolgozás is szerepelt. Pályája során több területen is megjelent, Szinetár Miklós rendezővel is dolgozott együtt, valamint filmes és színpadi produkciókban is részt vett. Később kapcsolatba került a Magna Cum Laude zenekarral is, amely újabb zenei irányokat és együttműködéseket hozott a számára. Munkásságát helyben is elismerték, szülőhelyén Gyulafirátóton díszpolgári címmel tüntették ki. A feldolgozás érdekessége, hogy nem egyszerűen újra énekelte az LGT-dalt, hanem a saját műfajára fordította le. A rockos élő hangszerelési alap helyett itt a rap nyelve, a beszédritmus, a hangsúlyosabb, közvetlenebb hangzás és a 2000-es évek elejének magyar hip-hop hangzása került előtérbe. A cím is jelzi, hogy az eredeti gondolat megmaradt, de az előadásmód már más korszakhoz szól. Ráadásul egy későbbi interjúban Subbass Master maga is utalt rá, hogy az LGT dal feldolgozásához engedélyt kért, tehát ez egy tudatosan vállalt és hivatalos újragondolás volt. A két verzió összevetése különösen érdekes, az LGT féle változatban a társadalmi megfigyelés ironikusabb zenekari hangzásba csomagolt, szinte játékos formában jelenik meg, Subbass Masternél ugyanez a gondolat direktebb, keményebb, a rephez jobban illő hangzással érkezik meg. Vagyis az alapüzenet ugyanaz maradt, az emberek különböznek egymástól, mindenki a maga módján próbál boldogulni, csak míg 1977-ben ezt egy karakteres magyar rock zenekar mondta ki, addig bő 20 évvel később egy rapper fogalmazta át a saját generációja nyelvére. Most pedig jöjjön az a változat, amely ezt a jól ismert LGT gondolatot már a magyar rap felől közelítette meg. Szóljon már is a Subbass Master újra gondolása, ez már itt újra Mindenki másképp csinálja a

Az előbb egy olyan világsláger szólt, amelynek dallamát szinte mindenki ismeri még akkor is, ha a történetét már kevesebben tudják pontosan, ez volt a Kauma és a Lambada itt a Duplájóban. A dal 1989-ben jelent meg, és nagyon gyorsan bejárta Európát, majd a világ számos országát is. Az Egyesült Királyságban a hivatalos kislemezlistán a 4. helyig jutott, és 19 hétig maradt a mezőnybe, az Egyesült Államokban pedig a Billboard Hot 100 listán az 50. helyig jutott el. A korszak egyik legnagyobb nemzetközi popslágere lett, és több forrás szerint milliós példány számba fogyott világszerte. A Kauma egy francia-brazil kötődésű formáció volt, amelyet főként francia producerek állítottak össze, és a hangzás egyik legfontosabb eleme Leoa Braz éneke lett. A Lambada portugál nyelven hangzik el, és nem egyszerűen egy új dal volt, hanem egy korábbi dél-amerikai szerzemény táncosabb, nemzetközi piacra formált változata. A videó is sokat segített a sikerben, mert a zene mellé egy könnyen felismerhető, látványos tánckép is társult, és ez tovább erősítette a dal körüli divat hullámot. A történet gyökere azonban Bolíviába vezet. Az alapdal az alattam is hallható Los Harcas együttestől származik, a címe pedig Llorando se fue, és 1981-ben rögzítették, majd 1982-ben jelent meg kis lemezen is. A szerzők Gonzalo és Ulises Hermosa voltak, vagyis az Hermosa testvérek neve az eredeti változathoz kapcsolódik. A Los Harcas 1971-ben alakult Cochabambában, és a bolíviai népzene egyik legismertebb együttese lett. Az eredeti dal lassabb, fájdalmasabb hangulatú, és az andoki, illetve afro-bolíviai zenei hagyományokból táplálkozott. A Lambada útja azért is különleges, mert a Kauma-féle változat körül komoly szerzőjogi vita alakult ki. A Los Harcas szerint az új feldolgozás eleinte nem megfelelően tüntette fel az eredeti alkotókat, és ebből per lett. A későbbi döntések értelmében hivatalosan is rendezték, hogy a dal alapja az Hermosa testvérek szerzeménye, és ma már a kapcsolódó szerzői jóváírások ezt is tükrözik. Ez azért fontos, mert a Lambada nem a semmiből érkezett, hanem egy már létező ismert latin-amerikai dal új táncos irányba vitt változataként született meg. A szövegvilág is sokat változott az eredetihez képest. A Los Harcas dala egy veszteséghez és elválláshoz kötődik, vagyis érzelmileg inkább szomorkás, befelé forduló darab. A Kauma változatában ugyanaz a dallam már elsősorban táncdalként

működik, és a hangsúly nem a bánaton, hanem a mozgásos, lendületes és nyári hangulaton van. Ugyanaz zenei mag maradt meg, de a körítés teljesen más lett. És ezt a dallamot vette elő újra 2011-ben Jennifer Lopez is, amikor megjelent az On The Floor című sláger Pitbull közreműködésével. A felvétel 2011. február 8-án jelent meg Jennifer Lopez Love című albumának felvezető dalaként. A szerzők között már ott szerepel Gonzalo és Ulises Hermosa neve is, vagyis itt már hivatalosan is elismerték az eredeti bolíviai kapcsolatot is. Az új változat produceri munkáját Red One irányította, a rap részt pedig Pitbull adta elő, aki a 2010-es évek elejének egyik legkeresettebb sláger előadója volt. Jennifer Lopez számára ez a dal különösen fontos állomás lett, mert hosszabb idő után ezzel tért vissza igazán erősen a nemzetközi popmezőnybe. Az On The Floor az Egyesült Királyságban az első helyig jutott, 2 hétig vezette a listát, az Egyesült Államokban pedig a Billboard Hot 100 lista 3. helyig emelkedett. A dal több országban listavezető lett, és az évtized egyik meghatározó klubslágereként maradt meg. A sikerhez az is hozzátartozott, hogy Jennifer Lopez táncos, látványos előadásmódja és Pitbull buli hangulata nagyon jól illett ehhez az újraformált dallamhoz. Az On The Floor már nem bánatos népzenei dal, és nem is egyszerű nyári úgynevezett lambada pop, hanem egy modern klubsláger lett. A mondani való középpontjában itt már az ünneplés, az együttburizás és a tánc felszabadító ereje áll. A zenei alap gyorsabb, keményebb és elektronikusabb lett, a szerkezet is a 2010-es évek nemzetközi pop hangzásához igazodik, miközben a fő dallam továbbra is egyértelműen felismerhető marad. Ez azt hiszem, hogy egy igazán érdekes történet volt arról, hogy hogyan jutott el ugyanaz a motívum a bolíviai népzenei gyökerektől a világslágeren át egészen a modern dance pop világáig. És most akkor jöjjön az a változat, amely új nemzedékkel is megismertette ezt a híres dallamot. Jöjjön már is Jennifer Lopez és Pitbull közös dala, az On The Floor már is itt nálunk a duplájóban.

Az imént a változatosság egyében a Knight Rider című televíziós sorozat főcímzenéje szólt itt a duplájóban. A Knight Rider amerikai akciósorozat volt, amelyet Glenn Larson hozott létre, és az NBC sugározta 1982. szeptember 26-a és 1986. április 4-e között. Összesen 4 évad és 90 epizód készült belőle. A sorozat főszereplője David Hasselhoff volt, aki Michael Knightot alakította, azt a bűnözőt, aki egy különleges mesterséges intelligenciával felszerelt autóval Kittel harcolt a bűnözők ellen. Kit hangját William Daniels adta, és éppen ez a beszélő, önálló személyiséggel rendelkező autó tette a sorozatot igazán emlékezetessé. A történet lényege az volt, hogy Michael Knight a Jogért és Igazságért Alapítvány megbízásából segített olyan ügyekben, ahol a hagyományos rendőri eszközök már nem bizonyultak elégségesnek. A sorozat az akció, a bűnügy és a technikai fantasztikum keveréke volt, és a 80-as években különösen erősen hatott a közönségre, mert a futurisztikus autó akkoriban szinte sci-finek számított. Az amerikai nézettségi versenyben a sorozat az indulásának az évadában bekerült a szezon 20 legnézettebb műsora közé, később pedig a nemzetközi forgalmazásnak és az ismétléseknek köszönhetően világszerte kultsorozattá vált. David Hasselhoff pályájának is ez hozta meg az igazi áttörését. Magyarországon is rendkívül népszerű volt az ismétléseknek köszönhetően, és a mai napig kultikus sorozatként tartják számon. A magyar változat sikeréhez a szinkron is nagyban hozzájárult, Michael Knight magyar hangja ugyanis Forgás Péter volt, aki több más szerepben is David Hasselhoff állandó hangjaként volt ismert. Kit hangját pedig Versényi László adta, aki a hazai szinkron egyik meghatározó alakja volt, és több ikonikus karakter megszólaltatójaként is ismerté vált. A főcímzene legalább annyira híres lett, mint maga a sorozat. A Knight Rider team szerzői Sue Phillips és Glenn A. Larson voltak. A dallam szintetizátoros hangzása tökéletesen illett a korszak technikai jövőképéhez, ezért maga a dal is önálló életre kelt, és később több pop és hip-hop felvételben is visszaköszönt. A legismertebb újrahasználása kétségtelenül a következő dalban hallható. Ebből a témából építkezett ugyanis Punjabi MC polgári nevén Rajinder Singh Rai, aki Angliában Coventry-be született, de családja punjabi származású. A punjabiak az India és Pakisztán határán fekvő Punjab régióhoz kötődnek, saját nyelvük van és erős zenei hagyományokkal rendelkeznek, ezek közül a legismertebb a Bhangra, amely Punjabi MC zenéjének is az alapja. Ő lett az egyik legismertebb előadó, aki a Bhangra világát nyugati klub hangzással és a hip-hoppal kapcsolta össze. A Mundián Tubácski először az ő 1998-as Legalized című albumán jelent meg, majd kislemezként 2002 végén, illetve Nagy-Britanniában 2003 elején futott be igazán. A dalénekes a Lab Janjua, a szöveg pedig bandzsami nyelvű. A cím jelentése nagyjából annyi, óvakodj a fiúktól, vagy vigyázz a srácokra. A felvétel különlegessége az volt, hogy az andalító vagy romantikus hangulat helyett egy nagyon erős, azonnal felismerhető motívumra épített a Knight Rider főzenéjére. Ez a zenei alap már korábban is felbukkant más popkulturális környezetben, de Punjabi MC változata vitte be igazán a világsláger kategóriába. A dal Európában nagyot szólt, az Egyesült Királyságban az 5. helyig jutott a hivatalos kislemezlistán, és ezzel az első Bhangra felvételek egyikeként érte lekkora áttörést a brit nagyslágerek között. Olaszországban és Belgium francia nyelvű régiójában listavezető lett, a Jay-Z közreműködésével készült későbbi változat pedig az amerikai Billboard Hot 100-on a 33. helyig jutott. A dalszövegében egy lány figyelmeztetnek arra, hogy legyen óvatos a fiúkkal, különösen azokkal, akik külsőségekkel próbálnak hatni rá. Vagyis itt is van egy egyszerű, de jól érthető társadalmi üzenet. Mégpedig az, hogy ne a látszat, a pénz vagy a menő fellépés alapján döntsünk az emberekről. Ez a mondani való azonban a nem punjabi jól értő közönségnél háttérbe szorult, mert a dal nemzetközi sikerét elsősorban a hangzás, a táncolhatóság és a nagyon erős zenei alap hozta meg. A két felvétel kapcsolata azért különösen izgalmas, mert az egyik oldalon ott van egy 80-as évekbeli amerikai tévésorozat ikonikus főcíme, amely a technikai jövőt és az akciófilmes világot idézi,
a másikon pedig egy brit-indiai producer világslágere, amely ezt a jól ismert motívumot teljesen új közegbe, a bangra és a klubzene világába emelte át. Az eredeti filmzeneit már nem üldözésekhez és szintetizátoros tévés akciókhoz kapcsolódik, hanem táncparkettre kerül és új nemzedékekhez jut el. Most pedig jöjjön az a dal, amely egy legendás sorozat fő témáját új környezetbe, új ritmusba vitte végig a világsláger listáin. Ő már Punjabi MC és a Mundian Tubacske itt nálunk a duplájóban.

az előbb Sinist egyik legnagyobb slágere a Morning Train, vagy ahogyan az Egyesült Királyságban megismerték, 9 to 5 szólt itt a duplájóban. Sina Easton skót énekesnő, akinek pályáját a BBC The Big Time című műsora indított el 1980-ban. A dal először Nagy-Britanniában jelent meg 9 to 5 címmel, és ott a hivatalos slágerlistán a harmadik helyig jutott. Amikor viszont Amerikába is kiadták, már Morning Train 9 to 5 lett a címe, hogy ne keveredjen össze Dolly Parton akkoriban futó 9 to 5 című sikerével. A dal az Egyesült Államokban aztán még nagyobbat szólt, a Billboard Hot 100 első helyig jutott, és ez lett Sina Easton legnagyobb nemzetközi slágere. A dalt Flori Palmer írta, a producer pedig Christopher Neal volt. A története egyszerű, mégis nagyon hatásos, egy nő szemszögéből íródott, aki egész nap várja, hogy a férje hazaérjen a munkából. Ezért lett ilyen könnyen szerethető ez a dal, mert egy hétköznapi helyzetből indult, de nagyon fülbe mászó rádióbarát popdal kerekedett belőle. A 80-as évek elejének könnyű, tiszta hangzását hozta, és éppen ettől vált időtállóvá. A következő változat 20 évvel később már magyarul született meg. Auchilla feldolgozása 8-tól fél 6-ig címmel jelent meg, és 2000 augusztusában került ki maxi kislemezen a Sony Music gondozásában. A dala Minden rendben korszakához kapcsolódik, vagyis ahhoz az időszakhoz, amikor Auchilla már önálló stabil név volt a hazai popzenében. Auchilla 1972-ben Budapesten született, és Emerton díjas előadó. A 90-es évek végétől a magyar rádiók rendszeresen játszották a dalait, és nem csak énekesként, hanem média szereplőként is jelen volt. Pályájában az is érdekes, hogy vokalistából lett önálló előadó, és többféle zenei közegben is otthonosan mozgott. A popdalok, a feldolgozások és a műzikelek világa egyaránt közel állt hozzá. A 8-tól fél 6-ig jól mutatja, hogyan lehet egy 80-as évekbeli angol nyelvű slágert a 2000-es évek elejének magyar pop hangzására átültetni. Az eredeti dal szerkezete felismerhető marad, de a hangzás már a hazai rádiók közegére szabott. A magyar szöveget Szabó Ágnes jegyzi, miközben az eredeti szerző neve is feltüntetésre került a kiadványon. A két változat közötti különbség jól hallható. Sina Easton felvétele a 80-as évek elejének nemzetközi popslágere, amely a maga idejében listákat vezetett, Auchilla változata pedig már a magyar rádiós pophangzás felől közelít ugyanahhoz az alaphoz. Az egyik egy nemzetközi áttörés története, a másik pedig annak a példája, hogyan kap új nyelvet és új közeget egy ismert dallam. Most pedig jöjjön ennek a slágernek a magyar változata, szól már is Auchilla és a 8-tól fél 6-ig itt nálunk a duplájó.

Az előbb az Apache első felvett változata szólt Burt Wilden előadásában itt a duplájóban. Azért fontos így fogalmazni, mert a dal történetében ez lényeges különbség. Jerry Lordan szerzeményét valóban Burt Wilden rögzítette először 1960 elején, de a kiadás körül csúszás volt, így végül nem az ő változata lett a nagy áttörés. A Beat hivatalos listán Burt Wilden kislemeze később a 24. helyig jutott. Burt Wilden a brit gitárzene fontos alakja volt, nem csak előadóként, hanem tanárként is dolgozott. Az 50-es, 60-as évek fordulóján sok fiatal gitárosra hatott, és a neve a korszak hangszeres könnyű zenéjében különösen ismert volt. Az Apache felvételével tehát nem egy ismeretlen zenész próbálkozott, hanem egy akkor már jegyzett gitáros. Mégis érdekes fordulat, hogy a dal igazi karrierje nem nála, hanem egy másik előadónál indult be. Maga a szerzemény Jerry Lordan műve. A cím és a hangulat a western világot idézi. Lordan később arról beszélt, hogy a dallam megszületésére hatott az Apache című 1954-es film, és olyan zenét akart írni, amely egyszerre legyen drámai és méltóság teljes. Mivel ez egy hangszeres darab, itt nincs klasszikus értelembe vett dalszöveg, vagyis a történetet nem a szavak, hanem a gitárhangzás meséli el. A fordulat akkor jött, amikor Jerry Lordan turné közben megmutatta a dalt a Shadows tagjainak. A zenekarnak megtetszett a szerzemény, fel is vették 1960 júliusában, majd nagyon gyorsan kiadták. Ez lett az a verzió, amely végül valóban történelmet írt, a brit hivatalos lágerlistán az első helyig jutott, és 5 héten átmaradt ott. A dal összesen 21 hétig szerepelt a brit listán, vagyis messze túlmutatott egy egyszeri slágeren. A Shadows ekkor még szorosan összekapcsolódott Cliff Richarddal, mint kísérő zenekar, de az Apache megmutatta, hogy önálló hangszeres együttesként is óriási erejük van. A felvétel hangzását főleg Hank Marvin jellegzetes szóló gitárja tette emlékezetessé, az E-Ho, a vibrátó és a tiszta, mégis erőteljes dallamvezetés később rengeteg gitárosra hatott. Több későbbi összefoglaló és zenei visszatekintés is az egyik legfontosabb korai brit rock instrumentális felvételként említi ezt a dalt, és éppen ezt teszi különösen érdekessé ezt a dalpárt. Burt Wilden változata azért fontos, mert ő készítette el elsőként a felvételt, tehát nála indult a történet. A Shadows verziója viszont már nem egyszerűen egy újabb változat volt, hanem az a hangzás, amelyből valódi klasszikus lett. Az egyik kiinduló pont, a másik a nagy áttörés. Ugyanaz a dallam, mégis két egészen más hely a pop történelemben. Mi most hamarosan elmegyünk egy kis szünetre, majd a hírek után folytatjuk a második órával, szóval ne menjetek messzire, mert érdemes lesz velünk tartani a következő órában is. De mindenek előtt jön az a változat, amely világhírűvé tette ezt a Jerry Lordan szerzeményt, és a Shadows egyik legnagyobb slágerévé vált. Ez már itt újból az Apache A duplájóban.

0: Mi nem csak a slágereket duplázzuk, hanem a műsoridőt is. Duplán jó. Azonnal folytatjuk.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
2: Lassult a lakásárak emelkedése Magyarországon. USB töltőket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Lassult a lakásárak emelkedése Magyarországon. Éves összevetésben még 14%-os a drágulás, de ez jóval alacsonyabb az évelei 20%-os ütemnél. Negyedéves alapon gyakorlatilag megállt az áremelkedés, mindössze 3,1%-os növekedést mértek. Budapesten továbbra is az 5., az 1., a 12. és a 2. kerület a legdrágább. Az 5. kerületben az átlagos négyzetméterár már meghaladja a 2,2 millió forintot. A fővárosban már minden kerületben legalább 1 millió forintos négyzetméterárral hirdetik a lakásokat. Vidéken Szolnok és Miskolc mutatta a legnagyobb drágulást, míg a Balaton környékén már érezhető a kereslet visszaesése. A szakértők szerint a választások és az Otthonstart program kifutása is hozzájárult a piac lassulásához. Meglepően alacsony inflációs adatok érkeztek az elmúlt néhány hónapban, most pedig az előző havi 1,8% után még tovább lassult az áremelkedés üteme. A statisztikai hivatal most tette közzé a júniusi adatát, eszerint a fogyasztói árak átlagosan 1,7%-kal voltak magasabbak, mint egy éve ilyenkor. Egy hónap alatt pedig májushoz viszonyítva nem változott az átlagos árszint. Az infláció februártól áprilisig a 2-4%-os jegybanki célsáv alsó határa alatt járt. Az élelmiszerek ára átlagosan 2%-kal magasabb, mint tavaly ilyenkor, a szolgáltatásoknál 4%-os volt az áremelkedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is fokozottan ellenőrzi az USB töltőket. Az ellenőrzések első ütemének eredményei szerint a termékek több mint 80%-a megbukott a teszteken. A hatóság közleménye szerint a korábbi évek kiemelkedően magas kifogásolási aránya miatt a vizsgálatot két ütemben emelt mintaszámmal folytatják le. Az NKFH felidézte, 2023-ban a termékek 85, 2024-ben 92%-a bukott meg a termékbiztonsági vizsgálatokon, tavaly pedig ez az arány 87% volt, a legnagyobb problémát az áramütés veszély jelenti. A Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint az ellenőrzési tapasztalatok alapján a töltőket érdemes elsősorban szaküzletekben, műszaki áruházban vásárolni. Bár a magyarok egyre többet költenek nyaralásra, egy friss felmérés szerint az utazók csak nem fele még mindig utasbiztosítás nélkül indul útnak. Bár az utazók többségét még nem érte komolyabb probléma az útja során, a járatkésések, a betegségek, a balesetek és a poggyászvesztések gyakori kellemetlenségnek számítanak. A légi utasoknak díjmentes kézi poggyászszállítást, a gyermekek kísérő melletti ingyenes ültetését és egyszerűbb kártérítési eljárást is biztosítanak azok az új szabályok, amelyeket az Európai Parlament fogadott el. Az utasok egy személyes tárgyat, például kisebb táskát vagy hátizsákot külön díj felszámítása nélkül vihetnek fel a fedélzetre. Napos idő valószínű vasárnap, többnyire kevés felhővel, csapadék nélkül. A szél élénk lesz. A hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután 27 és 32 fok között alakulhat.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
8: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
4: Világjáró.
6: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már jártott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
9: A következő órában kéréseteknek megfelelően a Duplájó műsorának egy korábbi adását hallhatjátok újra, melyhez jó szórakozást kívánunk.
0: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
10: Jaj!
0: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás. Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplájó, a feldolgozások műsora.

Plastic Sphinx egyik legismertebb felvételével köszöntök mindenkit sok szeretettel a duplájú műsorának második órájában, ahol most is a legnagyobb slágereket hoztuk el csak is párossával. Én továbbra is Csák Attila vagyok, és ez volt a She's Like the Wind. A dal Patrick Swayze és Stacey Wydell-t írta még a 80-as évek közepén, végül a szám az 1985-es Dirty Dancing filmzenéjén kapott helyet, és Patrick Swayze mellett Wendy Fraser énekhangja is hallható benne. A felvétel produceri munkáját Michael Lloyd végezte. A dal nem egyszerűen egy filmsláger lett a sok közül, az Egyesült Államokban a Billboard 600 harmadik helyéig jutott, az Adult Contemporary listát pedig vezette, vagyis önálló popslágerként is nagyon erős karriert futott be. A szám története a filmhez is szorosan kapcsolódik. A Dirty Dancing 1987-ben került a mozikba, és hatalmas nemzetközi siker lett, a filmzene pedig külön életre kelt. A She's Like the Wind jól illeszkedett ez a világhoz, visszafogott, mégis nagyon emlékezetes dal, amelyben a főhős szemszögéből jelenik meg a vágy és a bizonytalanság. A szöveg arról szól, hogy a férfi szinte elérhetetlennek érzi azt a nőt, akit szeret, tehát a középpontban a távolság, a vágyakozás és az önbizalom hiány áll. Patrick Swayze esetében az is külön érdekesség, hogy őt a közönség elsősorban színészként ismerte, mégis egy olyan dalt adott elő, amely a zenei pályáján is maradandó nyomot hagyott. Nagy-Britanniában is sikeres volt a kislemez, Németországban és Franciaországban szintén listára került, vagyis ez nem csak az amerikai filmközönségénél működött, hanem nemzetközi slágerré vált. A következő változat közel 20 évvel később érkezett. A Vikings Feet Malik feldolgozása 2006-ban jelent meg, és a német nyelvterületen komoly siker lett. A projekt mögött a német producer DJ STATIC állt, az énekes pedig Malik volt. A feldolgozás címe rövidebben Like the Wind lett, és Németországban egészen a második helyig jutott, összesen 18 hétig szerepelt a listán. Ezzel a változatlista szempontból Németországban még magasabbra jutott, mint Patrick Swayze eredetie. Ez a feldolgozás már teljesen más korszak hangzását hozza. Az eredeti 80-as évekbeli lágyrokkos poppos világ helyett itt a 2000-es évekbeli R&B-s poppos elektronikus hangszerelést hallunk. A dallam és az alapérzés megmaradt, de a hangzás simább, modernebb és rádiósabb lett. A lényeg tehát nem a történet átírása, hanem a korszakváltás. Ugyanaz a dal új zenei környezetbe került. A két változat közötti különbség ezért nagyon jól hallható. Patrick Swayze felvétele szorosan összenőtt a Dirty Dancing világával, és a 80-as évek egyik emlékezetes filmslágere lett. A Vikings Feet Malik változata viszont már a 2000-es évek poppiacára szabja ugyanezt a dalt, kevésbé filmes, sokkal inkább modern rádiós feldolgozás. Az egyik egy korszak romantikus filmjének, a másik ugyanennek a dallamnak egy újabb klubos rádióbarát újraértelmezése. Most pedig jöjjön ennek a jól ismert filmslágernek a 2000-es évekbeli újra gondolt változata, szóljon már is Vikings és Malik közös sláger a She's Like the Wind.

Az előbb a 90-es évek egyik meghatározó hazai slágere, a Hip Hop Boys is az Ott várok rád szólt itt nálunk a Duplájóban. A Hip Hop Boys 1992-ben alakult Budapesten, és rövid idő alatt a korszak egyik legsikeresebb magyar pop-rap formációjává vált. A zenekar legismertebb felállását Levity, OG Duck, Relaxion és a később csatlakozó Gidu alkották. Az Ott várok rád az 1996-os negyedik albumukon jelent meg, és jól mutatja azt a hangzást, ami akkoriban a hazai rádiókat és klubokat is meghatározta, könnyen énekelhető refrén, repbetétek és egy erősen bulizós nyári hangulat. A csapat pályája a 90-es évek második felében volt a csúcson, majd 1998-ban feloszlott, bár később több alkalommal is visszatértek retro fellépésekre. A tagok közül Relaxion, vagyis Szűcs Zoltán a feloszlás után a tánc és a koreográfia irányába fordult, és később az Attraction produkciókori munkáival is ismerté vált. 1995-ben felléptek az első Total Dance Fesztiválon a budapesti sportcsarnokban, ahol a korszak legnagyobb Eurodance előadóival szerepeltek egy színpadon. Emellett pályájuk során több nemzetközi sztárkoncertjén is felléptek elő zenekarként, például olyan előadók előtt, mint a Dr. Albán vagy az East 17, ami jól mutatja, hogy a hazai sikerek mellett nemzetközi produkciók környezetében is jelen voltak. A dal több mint 20 évvel később új formában tért vissza. Dr. Béres, polgári nevén Béres Attila, magyar DJ és producer, aki az utóbbi években azzal vált ismerté, hogy a 90-es és 2000-es évek ismert magyar slágereit modern elektronikus hangzással dolgozza fel. A 2020-as években több sikeres együttműködése is volt, amelyek széles rádiós és online közösséget értek el, ezek közül az egyik ismert példa a Radics Gigivel készült Dilemma. Dalai rendszeresen szerepelnek rádiós játszási listákon, és stabil szereplője lett a mai magyar könnyű zenei kínálatnak. Az Éjjel ott várok rád című dal feldolgozása számára személyesen is fontos projekt volt. Több interjúban is elmondta, hogy már a 90-es években hallgatta és szerette a Hip Hop Boys dalait, így ez a feldolgozás egy régi zenei élmény újraértelmezéseként is felfogható. A dal már a mai hangzásvilághoz igazodik, elektronikus alapokra épül és rövidebb, direktebb hangzásmóddal szólítja meg a mai közönséget. A feldolgozás partner előadója a Mango Rise, egy magyar zenekar, amely a pop és az alternatív, illetve az underground hatások között mozog, és ezzel a projekttel szélesebb közönséghez is eljutottak. A dala megjelenése után a YouTube-on a felkapott videók közé is bekerült, ami jól mutatja, hogy az új verzió a mai közönségnél is működik. A két változat közötti különbség így elsősorban a korszakváltásban érhető tetten. A Hip Hop Boys felvétel a 90-es évek hazai pop-rap világát képviseli, míg a Dr. BRS féle feldolgozás már a mai digitális és rádiós közösséghez igazodik. Ugyanaz a dal, ugyanaz az alaphelyzet, de teljesen más zenei környezetben szólal meg. Most pedig jöjjön ennek a slágernek a mai újra gondolt változata, már is szól itt nálunk Dr. BRS és Mango Rice közöse, ez már itt az Éjjel ott várok rád, most itt nálunk a Dupla.

Az elmúlt percekben egy igazán ismert dal eredeti változata a Holland You Are In The Army Now című dala szólt itt a duplájóban. A dalt a holland testvérpár Rob és Freddy Bolland, vagyis a Bolland and Bolland írta és vette lemezre. A felvétel 1981-ben jelent meg, és már az eredeti változat is komoly sikert aratott. Norvégiában 6 egymást követő héten átvezette a slágerlistát, Finnországban pedig szintén az élre került. Ez azért fontos, mert sokan ma már automatikusan a status quo-hoz kötik ezt a dalt, pedig a történet valójában itt kezdődött. A Bolland testvérek a dalt a hidegháború idején írták, amikor Európában sok fiatal került közel a katonai szolgálathoz, akár besorolás, akár önkéntes jelentkezés révén. És bár első hallásra akár egy katonai indulóra is emlékeztethet, valójában ennek éppen az ellenkezőjéről szól. A dal fő üzenete nagyon egyértelmű, a háború nem az, aminek a fiatalok gondolják. A valóság kemény, kiszámíthatatlan és félelmetes, és az a kép, amit sokszor mutatnak róla, nem egyezik azzal, amit a katonák a saját bőrükön tapasztalnak meg. A történet egy fiatal szemszögéből bontakozik ki, aki bekerül a hadseregbe. Eleinte még lehet benne valamiféle lelkesedés vagy kíváncsiság, de nagyon gyorsan jön a felismerés. You are in the army now, vagyis most már nincs visszaút, és egészen más valóság vár rá, mint amit korábban elképzelt. A dal végig azt mutatja meg, hogyan omlanak össze ezek az illúziók. Nincs hősiesség, nincs dicsőség a hétköznapokban, helyette parancsok, kiszolgáltatottság és folyamatos veszély jelenik meg. A legismertebb sorok közül is több erre utal, hiába mondják, hogy hős leszel, a valóságban a golyók mindenkire ugyanúgy hatnak, és nagyon gyorsan eltűnik az a kép, amit kívülről sugalnak a katonai életről. És itt jelenik meg a dal egyik legerősebb mondani valója, ami ma is aktuális. Kritikát fogalmaz meg azzal kapcsolatosan, ahogyan a háborút sokszor bemutatják. A szöveg mellett ott van a gondolat, hogy a politika és a propaganda gyakran szép szavakat használ, bátorságot és hősiességet ígér, miközben a valóságban a fiatalok sokszor kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek, és eszközzé válnak egy náluk nagyobb rendszerben. A következő nagy fejezet 1986-ban jött el, amikor a Brit Status Quo elkészítette a saját változatát, immár In The Army Now címmel. Ez került fel az azonos című albumukra is, és ez lett az a verzió, amely világszerte igazán ismerté tette a dalt. A brit hivatalos slágerlistának is lemez a második helyig jutott, és 14 hétig szerepelt a listán. A Status Quo esetében az is érdekes, hogy a zenekart addig elsősorban a lendületes gitárközpontú rock hangzásáról ismerték, itt viszont egy feszesebb, komorabb hangulatú dalt vittek sikerre. A szerzők azonban ugyanazok maradtak, Rob és Freddy Bolland, vagyis a dal mondani valója nem változott, csak egy szélesebb közönséghez jutott el. A két változat közötti különbség így inkább a hangzásban van, nem a tartalomban. Az eredeti verzió erősebben kötődik a korabeli európai hangulathoz, míg a Status Quo feldolgozása egy nagy nemzetközi rockslágerré emelte ugyanezt az üzenetet. És talán éppen ez az oka annak, hogy a dal ennyire időtálló maradt, nem csak egy korszakról szól, hanem egy olyan helyzetről, amely újra és újra előkerül, és amelynek a valósága sokszor egészen más, mint amit kívülről látni lehet. Most pedig akkor jöjjön az a változat, amely világszerte igazán ismertté tette ezt a dalt. Szól már is itt nálunk a Status Quo felvétele, ez az ismert változat, amit már mindenki ismer, ez az In The Army Now most itt nálunk a duplájában.

Az előbb egy venezuelai klasszikus Simon Díaz Caballo Viejo című dala szólt itt a duplájóban. Venezuela, a Venezuela öké. Na mindegy, ezt a szót nem fogom tudni ebbe a megszólalásba kimondani, úgyhogy ezért előre is elnézést kérek mindenkitől, na de folytassuk tovább. Simon Díaz a venezuelai népzene egyik legnagyobb alakja volt. Nem véletlenül hívták sokan egyszerűen csak Tío Simonnak. Énekesként, zeneszerzőként és műsorvezetőként is ismert volt, de talán a legfontosabb az, hogy egész életében a venezuelai síkságok zenéjét a Janeira hagyományt képviselte. A dal 1980-ban jelent meg, és mára nem csak az ő egyik legismertebb slágere lett, hanem a venezuelai zene egyik alapdarabja is. A dal címe magyarul nagyjából azt jelenti öreg ló. A szöveg azonban nem állatokról szól, hanem egy költői hasonlatra épül. Arról beszél, hogy a szerelem és a szenvedély nem csak a fiatalság kiváltsága. A fő gondolat az, hogy amikor a szerelem igazán megérkezik, akkor az embert olyan erővel ragadja magával, hogy az életkor szinte elveszíti a jelentőségét. Ezért lett a dal ennyire időtálló, egyszerre népies, egyszerre bölcs, és közben nagyon könnyen átélhető. Zeneileg is nagyon erős alapanyag. A Caballo Viejo a venezuelai népzene világából érkezik, mégis olyan dallama van, amelyet a latin zene számos műfaja könnyedén tovább tudott vinni. Nem véletlen, hogy az évek során rengetegen feldolgozták, és a dal messze túlnőtt Venezuela határain. Simon Díaz pályáját később Grammy-díjjal is elismerték, a Caballo Viejo pedig a legismertebb szerzeményei között maradt fenn. A következő nagy lépést a Gypsy Kings tette meg. A dél-franciaországi gyökerű együttes Nicolas Reyes és Tomino Baliardo köré épült, és a 80-as évek végén ők vitték be a flamenco rumbát a nemzetközi popzene slágerei közé. A Bambolio 1987-ben jelent meg, és az ő egyik legismertebb felvételük lett. Ennél a dalnál az a különösen érdekes, hogy nem egyszerű szó szerinti feldolgozásról van szó. A Bambolio hivatalosan is egy olyan átdolgozás, amelynek egyik legfontosabb alapja a Caballo Viejo. A Gypsy Kings megtartotta a venezuelai dal több motivumát és dallamformátumát, de közben saját stílusára formálta az egészet és egy másik régebbi forráshoz, az André Filiu féle Bambolióhoz is hozzányúlt. Ez a zenei világ sokak számára a Carmen Miranda előadásain keresztül vált ismerté világszerte, aki a 30-as 40-es években a brazil zenét vitte el a nemzetközi közönséghez. Az alattam hallható motivum hangulata is ehhez a korszakhoz és stílushoz áll közel. Így született meg egy olyan világsláger, amelyben egyszerre van jelen a latin-amerikai népzene, a flamenco rumba és a 80-as évek nemzetközi pop hangzása. A Gypsy Kings változata hatalmasat ment világszerte. Maga a dal az együttes védjegyévé vált, a hozzátartozó album pedig nemzetközi áttörést hozott nekik. Az Egyesült Államokban hosszú ideig szerepelt a Billboard 200-on, az album több országban arany vagy platina nemez lett, a Bambolio pedig a latin pop egyik legismertebb dala lett a világon. A két felvétel közötti különbség nagyon szépen hallható. Simon Díaz előadásában a dal földközelibb, népiesebb és történetmesélőbb, a Gypsy Kingsnél ugyanebből egy sokkal lendületesebb, táncosabb mediterrán hangulatú sláger lett. Az alapérzés azonban nem tűnt el, mindkét változatban ott van az az elementáris érzelem, csak más zenei nyelven szólal meg. Az egyik egy venezuelai népzenei klasszikus, a másik egy nemzetközi világsláger, és pontosan ez az a pillanat, amikor egy erős dallam kilép a saját közegéből és új életet kezd. Most pedig jöjjön az a változat, amely ezt a dallamvilágot az egész világ számára ismertté tette. Szól már is itt nálunk a Gypsy Kings egyik legnagyobb sláger, ez már itt a Bambolio. Venezuela, venezuelai, aki. Na megyek gyakorolni, addig is szóljon a dal.

Az előbb Tom Jones egyik legnagyobb és máig legtöbbet emlegetett slágere a Delilah szólt itt a duplájóban, közben pedig számtalan üzenetet kaptam azzal kapcsolatosan, hogy miket is kellene kimondanom, mint például a mit sütsz kis szücs, tánsós húst sütsz kis szücs, vagy a jamaikai amaikai, aki, vagy az ipafai papnak fapipája van, mert az ipafai fapipa, papi fapipa, szóval ezek mind-mind mennek, de a venezuelai, aki, az nem feltétlenül, na de hát úgy látszik, hogy ezt is soha nem fogom tudni kimondani. Na rátérjünk is vissza arra, amiről ez a műsor szól. Ugyanis ezt a dalt, amit az imént hallottunk, Barry Manzon és Les Reed írta, Tom Jones pedig 1968. februárjában jelentette meg. A felvétel nagyon gyorsan nemzetközi siker lett, a brit listán a második helyig jutott, több európai országban az élre került. A dalszerzői ugyanebben az évben Ivor Novello díjat is kaptak érte. A Delilah azért is különleges, mert első hallásra könnyen tűnhet egyszerű nagyívű popslágernek, valójában viszont egy komoly történetet mesél el. A szöveg féltékenységről, csalódásról és erőszakról szól, vagyis nem egy romantikus szerelmes dal, hanem egy klasszikus, tragikus történet popzenei formában. Talán éppen ez adta a különös erejét is, egyszerre volt fülbemászó és drámai. Később a dal annyira összeforrt Tom Jones nevével, hogy még a walesi sportkultúrába is külön életet kapott, ugyanis a walesi rugby meccsek egyik gyakran énekelt szurkolói dala lett, bár a szövege miatt később viták is kísérték. A magyar közönséghez is ugyanebben az évben jutott el a dal Kós János előadásában. Az ő Delilah felvétele az 1968-as magyar kislemezen jelent meg, az eredeti szerzők neve mellett pedig a magyar szövegíróként Tardos Péter nevét is szerepeltették, vagyis itt is valódi hivatalos magyar átvételről beszélünk. Kós János életútja önmagában is érdekes és nagyon sokoldalú. 1937-ben Bukarestben született, eredeti neve Kupsa János volt. Zenei tanulmányait a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, majd a Zeneművészeti Főiskola oboa szakán végezte, és pályáját hangszeresként kezdte. 1957 és 1960 között az Országos Pénzügyőrzenekar tagja volt. A szélesebb országos ismertséget azonban a Tázdal Fesztivál hozta meg számára, és a 60-as évektől a magyar könnyű zene egyik állandó szereplője lett. Később nem csak énekesként, hanem színészként és humoristaként is ismert lett, többek között a Mikroszkóp színpadon. Pályáját pedig Artisius díjjal is elismerték. A Delilah az ő előadásában azért érdekes, mert Kós János nem egyszerűen elénekelte a Tom Jones féle világslágert, hanem a korszak magyar tázdalos nyelvére ültette át. A dallam és a drámai felépítés megmaradt, de a dal már közelebb került ahhoz a hazai könnyű zenei világhoz, amelyben Kós János igazán otthon volt. Ez a változat így nem csak fordítás, hanem egyben jó lenyomata annak is, hogyan kerültek be a nagy nemzetközi slágerek a magyar popzene világába a 60-as évek végén. A két felvétel közötti különbség tehát nem a történetben, hanem inkább a közegben van. Tom Jones verziója egy nemzetközi nagyívű popdráma, Kós Jánosé pedig ennek a magyar táncdalos korszakba illesztett változata. Ugyanaz a dal, ugyanaz a feszültség, csak más előadói világgal és más nyelven. Most pedig jöjjön a magyar változat a 60-as évek hazai könnyű zenéjének egyik sokoldalú előadójától, már is szólít nálunk Kós János és a Delilah, csak is itt adunk.

Az előbb a dal eredeti változata Christine Milton felvétele szólt, ez volt a Superstar itt a duplájóban. Ez azért fontos, mert sokan automatikusan Jomiliához kötik ezt a dalt, pedig a történet valójában Dániából kezdődött. A Superstar szerzői Mick Hansen, vagyis Godfather, Joe Belmati és Rimi voltak, az első ismert előadó pedig a dán énekesnő Christine Milton. Az ő változata 2003. januárjában jelent meg, és nagyon komoly hazai siker lett, 7 héten át vezette a dán slágerlistát. Vagyis itt egy olyan dalról van szó, amely már az eredeti verzióban is nagyot szólt, csak nem nemzetközi, hanem elsősorban dán környezetben. Christine Milton a 2000-es évek elején tűnt fel a dán pop zenében, és a Superstar lett az a felvétel, amely igazán ismertté tette. A dal később a Friday című albumán is helyet kapott, és ez a siker nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az albuma is az érdekelő jön Dániában. Az eredeti változat hangzása már magában hordozta azt a könnyed, modern R&B pop világot, amely aztán később nemzetközi szinten is működni tudott. A dalszöveg egy idealizált férfi képet rajzol meg, valakit, akire egy nő felnéz, akiért rajong, és akit szinte filmszerűen tökéletesnek lát. Nincs benne társadalmi üzenet a szószoros értelmében, inkább a rajongás, a vonzalom és a túlzásig emelt csodálat adja a lényegét. És talán éppen ezért működött ennyire jól, hiszen egyszerre könnyed, fülbemászó és azonnal megjegyezhető volt. A következő nagy lépést aztán Jamelia tette meg, amikor még ugyanebben az évben elénekelte a dal saját változatát. Az ő felvétele 2003. szeptemberében jelent meg az Egyesült Királyságban a Thank You című album második kislemezeként. És itt történt meg az, ami sokszor eldönti egy dal sorsát. Ugyanaz a szerzemény egy nagyobb piacra került, és hirtelen nemzetközi slágerré vált. A brit listán a dal a harmadik helyig jutott, és az év egyik legnagyobb kislemeze lett az Egyesült Királyságban, később pedig platina lemez minősítést is kapott. De nem állt meg itt, a Jamelia változat Ausztráliában és Új-Zélandon listavezető lett, és még jó néhány országban bekerült a top 10-be. Vagyis a dal igazi világslágerré már az ő előadásában vált. Külön érdekesség, hogy a szerzők ezért a szerzeményért egy rangos brit dal szerzői elismerést is kaptak, ami jól mutatja, mekkora utat járt be ez a felvétel néhány hónap alatt. A két változat közötti különbség nem annyira a dal szerkezetében, hanem inkább a környezetében és a hatásában van. Christine Milton előadásában ez egy erős dán pop siker, Jamelianál pedig ugyanebből nemzetközi R&B sláger lett. Az alap ugyanaz, a szerzők ugyanazok, a dallam is ugyanaz, de más előadóval, más piacon és más nyilvánosság előtt a dal egészen más léptéket kapott. És ettől lesz ez a páros igazán izgalmas. Itt nem egy régi klasszikus újraéneklését halljuk, hanem azt, hogy lesz egy helyi sikerből néhány hónap alatt világsláger. Nos hát ilyen és ehhez hasonló érdekes dalpárokkal igyekszek készülni a következő adásokban is. A következő héten azonban egy speciális adással folytatjuk majd a duplájot, ugyanis minden slágernek magyar lesz a párja, és reményeim szerint vendégem is lesz majd a műsorban, de egyelőre ennél többet nem árulhatok el, egy dolgot viszont egészen biztosan megígérhetek, hogy venezuelai dalpárt egészen biztosan nem fogok hozni. Szóval találkozzunk a jövő héten ugyanitt, ugyanekkor, egy speciális adás keretén belül. Addig is azonban megköszönöm az elmúlt két órában tett kitartó figyelmeteket. Most így utolsó dalként hallgassuk meg azt a változatot, amely az imént hallott dalt az egész világon ismertté tette. Ez lesz majd Jamelia és a Superstar itt a duplájóban. Én pedig megyek, Csák Attilát hallottátok. Sziasztok!

0: Ez volt a duplán jó, ahol a slágerek tovább élnek a jövő héten is.
1: Hobby Rádió.
2: Lassult a lakásárak emelkedése Magyarországon, USB töltőket ellenőriz a fogyasztóvédelem, köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Lassult a lakásárak emelkedése Magyarországon, éves összevetésben még 14%-os a drágulás, de ez jóval alacsonyabb az évelei 20%-os ütemnél. Negyedéves alapon gyakorlatilag megállt az áremelkedés, mindössze 3,1%-os növekedést mértek. Budapesten továbbra is az 5., az 1., a 12. és a 2. kerület a legdrágább, az 5. kerületben az átlagos négyzetméterár már meghaladja a 2,2 millió forintot. A fővárosban már minden kerületben legalább 1 millió forintos négyzetméterárral hirdetik a lakásokat. Vidéken Szolnok és Miskolc mutatta a legnagyobb drágulást, míg a Balaton környékén már érezhető a kereslet visszaesése. A szakértők szerint a választások és az Otthonstart program kifutása is hozzájárult a piac lassulásához. Meglepően alacsony inflációs adatok érkeztek az elmúlt néhány hónapban, most pedig az előző havi 1,8% után még tovább lassult az áremelkedés üteme. A statisztikai hivatal most tette közzé a júniusi adatát, eszerint a fogyasztói árak átlagosan 1,7%-kal voltak magasabbak, mint egy éve ilyenkor. Egy hónap alatt pedig májushoz viszonyítva nem változott az átlagos árszint. Az infláció februártól áprilisig a 2-4%-os jegybanki célsáv alsó határa alatt járt. Az élelmiszerek ára átlagosan 2%-kal magasabb, mint tavaly ilyenkor, a szolgáltatásoknál 4%-os volt az áremelkedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is fokozottan ellenőrzi az USB töltőket. Az ellenőrzések első ütemének eredményei szerint a termékek több mint 80%-a megbukott a teszteken. A hatóság közleménye szerint a korábbi évek kiemelkedően magas kifogásolási aránya miatt a vizsgálatot két ütemben emelt mintaszámmal folytatják le. Az NKFH felidézte, 2023-ban a termékek 85, 2024-ben 92%-a bukott meg a termékbiztonsági vizsgálatokon, tavaly pedig ez az arány 87% volt, a legnagyobb problémát az áramütés veszély jelenti. A Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint az ellenőrzési tapasztalatok alapján a töltőket érdemes elsősorban szaküzletekben, műszaki áruházban vásárolni. Bár a magyarok egyre többet költenek nyaralásra, egy friss felmérés szerint az utazók csak nem fele még mindig utasbiztosítás nélkül indul útnak. Bár az utazók többségét még nem érte komolyabb probléma az útja során, a járatkésések, a betegségek, a balesetek és a poggyászvesztések gyakori kellemetlenségnek számítanak. A légi utasoknak díjmentes kézi poggyászszállítást, a gyermekek kísérő melletti ingyenes ültetését és egyszerűbb kártérítési eljárást is biztosítanak azok az új szabályok, amelyeket az Európai Parlament fogadott el. Az utasok egy személyes tárgyat, például kisebb táskát vagy hátizsákot külön díjfelszámítása nélkül vihetnek fel a fedélzetre. Napos idő valószínű vasárnap, többnyire kevés felhővel, csapadék nélkül. A szél élénk lesz. A hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután 27 és 32 fok között alakulhat.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
3: a Hobby Rádióban!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 12-én Dalma, valamint Izabella nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Dalma női név Vörös Marti Mihály névalkotása, a dal szóból ered. Eredetileg egyébként férfi névnek alkotta, a sor szeszélye pedig női névé változtatta. Ünnepelnek még a dalmák május 7-én, május 12-én és december 5-én. Betézése Dalmácska, Dali és Dalika, jeles viselői a névnek, Kovács Dalma, erdélyi énekesnő, valamint önkedves Dalma. Ezen a napon köszöntjük még Izabella nevű kedves hallgatóinkat. A héber eredetű Erzsébet névből ered. A héber eredetű Erzsébet, vagy a babiloni héber Jezábel név spanyol módosulata ez a név. Ünnepelnek még az Izabellák január 4-én, február 26-án, július 8-án, július 4-én és augusztus 31-én is. Becézése Iza, Izácska, Bella, Bellácska, Belli, Bellike, Izum, Izuka, Izus és Bellus. Jeles viselői a névnek Jagelló Izabella, Szapolyai első János király felesége, valamint Varga Izabella színésznő és önkedves Izabella. Ezen a napon köszöntjük még Abony, Eleonóra, Ernest, Ernő, Fedor, Félix, Fortunát, Gerzson, János, Leonóra, Nóra és Uzonka nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával július 12-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1490. július 12-ével kezdünk. Székesfehérvárot királlyá koronázták II. Ulászlót, akit a többi trónkövetelővel szemben hosszas küzdelem után választott királlyá az országgyűlés. Folytassuk a 16. századdal. 1543. július 12-én 8. Henrik feleségül vette Catherine Parr-t, 6. és egyben utolsó feleségét. Még mindig a 16. század, 1560. július 12-én Bázelban meghalt rotterdami Erasmus író, humanista. Az észak-európai humanizmus legjelentősebb képviselője volt. Folytassuk a 19. századdal, 1854. július 12-én megszületett George Eastman, a Kodak atya, aki lehetővé tette a fényképezést az átlagemberek számára is. Az örökaglegény Eastman 77 éves korában öngyilkos lett, nem tudta elfogadni, hogy fájdalmas gerincbetegsége tolókocsiba kényszerítse. Búcsú levelében azt írta, megtette, ami a dolga volt. 75 milliós vagyonát teljes egészében jótékonysági célokra fordította. És még mindig a 19. század, 1884. július 12-én megszületett Amadeo Modigliani, olasz festő, az ikonszerű lírai hangvételű női aktok és arcképek festője. Folytassuk a 20. század elejével, 1904. július 12-én született Pablo Neruda, Nobel-díjas chilei költő. Továbbra is a 20. század, 1942. július 12-e a következő időpontunk. Ekkor a német Luftwaffe először bombázta Moszkvát. Ugorjunk a 20. század második felére, 1954. július 12-én Elvis Presley aláírta az első lemezszerződését a Sun Records-szal, és abba hagyta a teherautósofőrséget. És végül, de nem utolsó sorban, 1982. július 12-én az E.T. című film megdöntötte a jegyeladási rekordot, 31 nap alatt 100 millió belépőt vettek meg a nézők. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.

0: Üzenet a Mózes 5. könyve 6. részéből.
1: Halld meg, Izrael! Az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjanak a szívedben azok az ígék, amelyeket ma parancsolok néked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd azokat házad ajtófélfájra és kapuidra.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

2026. július 12-e évközi 15. vasárnap. Evangélium Szent Máté könyvéből 13. fejezet 1-től 23. vers. Abban az időben Jézus elment hazúról és leült a tópartján. Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba, a tömeg pedig ott állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket. Íme kiment a magvető vetni, amint vetett, némely szem az útszélre esett. Jöttek az ég madarai, és ezeket mind megették. Némely szem kövek közé esett, ahol nem volt elég termőföld. Ezek hamar kikeltek, hisz nem volt mély a föld. Majd amikor a nap fölkelt és forrón tűzött, kiégtek, mert nem volt gyökerük. Voltak szemek, amelyek tövisek közé estek, és amikor nőni kezdtek, a tövisek elfojtották őket. De a többi szem jó földbe hullott és termést hozott. Az egyik százszorosat, a másik

Tudtok és mégsem értetek. Nézvén néztek, de mégsem láttok. Megkérgesedett ugyanis a népnek a szíve. Fülükkel restül hallanak, szemüket behunják, hogy a szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, és a szívükkel ne értsenek, s meg ne térjenek, hogy meggyógyítsam őket. De boldog a ti szemetek, mert lát, és boldog a ti fületek, mert hall. Bizony mondom nektek, sok próféta és igaz vágyott látni, amit ti láttok, és nem látta. Vágyott hallani, amit ti hallotok, és nem hallotta. Hallgassátok meg hát a magvetőről szóló példabeszédet. Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe vetettek. Ez az, ami az útszélre esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja, de az nem ver benne gyökeret, csak ideig óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás üldözés éri, csak hamar eltántorodik. A tövisek közé esett mag az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok, s a csalók a vagyon elfojtja azt benne, és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott mag az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Elmélkedés. A mag nem változik, a talaj igen. A magvető példázata talán az egyik legismertebb Jézus tanításai közül, és éppen ezért sokszor elsiklunk a mélysége fölött, pedig ha igazán elgondolkodunk rajta, észrevesszük, ez a történet nem a magról szól, hanem a talajról. A mag Isten igéje ugyanaz mindenki számára. De a föld, ahová hull, nagyon is változatos. Ez a föld a mi lelkünk. Van, hogy az ember szíve kemény, mint az út széle, a szó lepattal róla. Máskor lelkes, de sekés, ezért a mag nem erez gyökeret. Van, hogy minden jó indulat ellenére túl sok benne a tövis, a gond, a félelem, az anyagiak hajszolása. És néha, igen néha, a szív jó földé válik. Hogyan történik ez? Nem egyik napról a másikra, és sosem fájdalom nélkül. Egy ismerős tanár mesélte, hogy sokáig azt hitte, Isten szava hatással van rá, mert rendszeresen olvasta a Szentírást. Mégsem változott meg benne semmi igazán. Aztán hirtelen nagy veszteségért elveszítette a férjét, akivel 25 évig élt együtt. Összezuhant. Teljesen értelmetlennek, üresnek tartotta az életét. A Bibliája hetekig porosodott. Aztán egy nap eszébe jutott egy szöveg. Az én szavam nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbe viszi akaratomat. Nem értette, miért éppen ez jutott eszébe, de másnap újra elővette a Bibliát, és csendben olvasni kezdte az evangéliumot. És akkor történt valami. A mondat, amit olvasott, belé hasított. Felébresztette gondolatait, felkavarta lelkét, vigasztalást adott neki a fájdalomban. És azóta minden reggel ott nyitja ki a Szentírást, ott folytatja, ahol előző nap abba hagyta. A fájdalom megmunkálta a földet. A szenvedés nem pusztán megtörte, hanem megnyitotta a szívét. És itt nem az a lényeg, hogy melyik igehelyre, melyik mondatra talált rá, hanem az, hogy Isten szava bármikor szíven találhat minket, ha jó a talaj. Ez a különbség a terméketlen és a termő talaj között, a befogadókészség. Nem a tudás számít, nem az előélet, nem a vallásos neveltetés, hanem az, hogy hagyom-e, hogy Isten szava behatoljon az életem mélyére. Mert a mag mindig életet hordoz, sokszor félünk a belső fájdalmak érintésétől, pedig éppen ez az a tér, ahol Isten dolgozik, jó földé alakítja szívünket. A példázat egy másik üzenetére is érdemes odafigyelnünk. Jézus egy belső drámát is megoszt velünk, az igehirdető fájdalmát, aki szól, de nem mindig hallgatják meg. A magvető elindul, hinti a magot, de sok mag elvész. A madarak felkapkodják, a kövek között kiszáradnak, a tövisek elfojtják, és mégis. A magvető nem áll meg, mert abban reménykedik, hogy ami jó földbe hull, az 30-60-100-szoros termést hoz. A példabeszéd tehát nem csak a hallgatóról szól, hanem a hirdetőről is. A szülőről, aki próbálja hitre nevelni a gyermekeit.
A papról, aki minden vasárnap prédikál. A hitoktatóról, aki újra és

Újra elmagyarázza tanítványainak a bibliai történeteket. A barátról, aki próbál bátorítani egy nehéz, kilátástalan helyzetben. Sokan vagyunk, akik vetünk, hintjük a magot szóval, példával, imával, és közben olykor kétségbe esünk, van ennek értelme, meghallja valaki, észreveszi valaki? Jézus válasza bátorító. Igen, sok elvész, de ami jó földbe esik, abból Isten bő termést vakaszt. A mi feladatunk a vetés, a növekedés Isten dolga. A gyümölcs nem mindig látszik azonnal, sőt, lehet, hogy nem is a mi életünkben. Isten ideje nem a mi óránk szerint jár. A mag, amit ma mondunk, lehet, hogy 10 év múlva hajt ki, vagy később. Jézus példabeszéde bátorítás minden ige hirdetőnek, tanítónak, nevelőnek, szülőnek. Ne fásulj el! Ne várj azonnali eredményt! Ne félj a kudarctól! A te feladatod a hűség. A szó, amit kimondasz, a tett, amit szeretetből teszel, nem vészel. A többit bízd Istenre. Uram Jézus Krisztus, te vagy a magvető, aki ma is hűségesen hintett tanításodat minden ember szívébe. Köszönöm, hogy az én lelkem talaját sem hagyott parlagon. Add, hogy ne legyek kemény szívű, ne hagyjam, hogy a világ zaja elragadja tőlem tanításodat. Távolítsd el belőlem a köveket, a felszínességet, a közömbösséget, a lelki fáradtságot, és vágd ki a töviseket, a félelmeimet, az aggodalmaimat, az önzésemet. Kérlek, munkálkodj bennem, hogy lelkem jó földé váljon, csendessé, figyelmessé, nyitottá, amely befogadja igédet és termést hoz. Százszorosat. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az egyiptomi kesejű, egy holló méretű fehér madár köveket emel a levegőbe, hogy a struc tojásra ejtve feltörje azt? Ez a madár egyike azon kevés élőlényeknek, amelyek képesek eszközöket használni.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy ördöglány csirkét fogunk elkészíteni, római korú ételeket készítünk, hozzávalók egy csirke, olaj, rozmarin, só, bors és konyak. A csirkét megtisztítjuk, megperzseljük, kibelezzük, a belsőségeit félretesszük, ezeket nem használjuk fel. Ezek után az állatot mellével lefelé az asztalra helyezzük, és egy súlyos, éles késsel a háta középvonalánál átmetszük egészen a mellcsontig. Kétfelé is vághatnánk, de az ördöglány eredeti receptje szerint egy darabban kell ezt elkészíteni, ezt az ételt. Ha tehát követjük a parancsot, a csirkét megfordítjuk, majd mindegy leborított, nyitott könyvvel a mellcsontjával lefelé az asztalra tesszük, erőteljesen lenyomkodjuk. Én húsklofolót is szoktam segítségül hívni, ilyenkor a mellcsontjára ütünk, hogy kicsit jobban szétlapuljon, szétterüljön. Ezután hadd pihenjen egy jó egy fél órát olajban és rozmarinban a hűtőszekrényben. Megsózva és megborsozva ezután rostra vagy egy serpenyőben rátesszük egy-két forró vasalót, hogy a csirke még laposabb legyen, ezt elkezdjük sütni, meg persze egyidejűleg felülről is süljön. Vasalókat, mihelyt nem tűzforróak, váltjuk. Ezeket az alkalmakat lehet felhasználni arra, hogy a hús megint beolajozzuk, mindig olajat tegyünk rá, nehogy megégjen. Körülbelül 20-25 perc alatt az ördögcsirke levezeti ki minden bűnét, és már készen is van, tálhatjuk.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Egyre több a szifiliszes csecsemő, tovább fejleszthetik a budai fonódó villamos hálózatot. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Egyre több a szifiliszes csecsemő, írta az Economics. A legfrissebb hivatalos adatok szerint 2025-ben 91 beleszületett szifiliszes esetet jelentettek Magyarországon, 2026. július 6-áig pedig már 81-et igazoltak. A fertőzés tavaly 19 méhen belüli magzati halálozással és 7 újszülött halálozással járt, idén pedig már 18 magzati és 4 újszülött halálozást rögzítettek. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint a helyzet azért különösen súlyos, mert a beleszületett szifilisz időben elvégzett szűréssel és antibiotikumos kezeléssel döntő többségében megelőzhető lenne. Még az ősszel elkezdődhet a budai fonódó villamos hálózat második ütemének megvalósítása, közölte a BKK. A fejlesztés révén új villamos kapcsolat jön létre a Szent Gellért tértől a Műegyetem rakparton át a Kopaszigát térségéig. Változás az egyházi és nem állami fenntartók számlaszámainál. A Magyar Államkincstár vármegyei igazgatóságai köznevelési területen, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, szociális területen, a Szociális és Családügyi Minisztérium új alszámláiról folyósítják a támogatásokat. Az új számlaszámokról készített kimutatás a letölthető dokumentumok között megtekinthető. A számlaszám, illetve a számlaszám tulajdonos változása miatt valamennyi egyházi és nem állami köznevelési, szakképző, szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézmény fenntartónak valamennyi számlájára új felhatalmazó levelet kell benyújtani. Mélységi rekordra süllyedt a rossz hitelek rátája a közép- és kelet-európai bankrendszerekben, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Londonban bemutatott éves összesítése szerint, bár az átlagon belül eltérő irányú, egyenetlen folyamatok zajlanak. A magyarországi összkép a bank szerint vegyes, mindenekelőtt az előző kormány időszaka alatti gyenge gazdasági növekedés miatt. Megnyílt az út az uniós alapjövedelemről szóló kezdeményezés előtt. Az Európai Bizottság úgy határozott, hogy nyilvántartásba veszi a feltétel nélküli alapjövedelem uniós bevezetését szorgalmazó európai polgári kezdeményezést. A brüsszeli közlemény szerint a polgári kezdeményezés szervezői úgy vélik, hogy a mesterséges intelligencia és a robotika gyors fejlődésével sürgős uniós fellépésre van szükség az elegendő munkahely biztosítására. Az alapjövedelem mindenkinek tisztességes életet biztosít és segít egy igazságosabb társadalom kialakításában. 5. alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Cigánydal napját. Az augusztus 8-ai ingyenes koncertsorozathoz idén 7 ország 11 helyszíne és csaknem 30 előadó kapcsolódik. Az esemény idei fővárosa Budapest lesz. Napos idő valószínű vasárnap, többnyire kevés felhővel, csapadék nélkül. A szél élénk lesz. A hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután 27 és 32 fok között alakulhat.
2: Sziasztok! Mi vagyunk a Picasso Branch, mi is mindig a Hobby Rádiót hallgatjuk.

0: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: A tudomány mai állása.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
4: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
4: Jó szórakozást!
6: Egészségedre!
7: Egészségedre!
8: Egészségedre!
7: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
6: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
9: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
6: Műsorajánlót hallottak.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
4: Kamu reklám.
5: Van egy jó és egy rossz hírem. A rossz, véletlenül az egészséges lábát amputáltuk.
6: Úristen! Ezek után mi a jó híre?
5: A beteglába szépen gyógyult.
4: Kamu reklámot hallottak.